0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, adáskezdő hírmagazinunk minden korán kelő hallgatójának július 2-án csütörtökön. Vállalkozók, figyelem, életbe lépett a minimális járulék. Kinek és mire érdemes odafigyelnie? Az amerikai legfelsőbb bíróság szembe ment Donald Trumppal, mi lehet a lépés következménye? Szlovákia V4, az írek pedig az EU soros elnökségét vették át tegnap, mit hozhat az őrségváltás? Az unió lakosai egyre pesszimistábbak, mi lehet ennek az oka? Az előttünk álló 3 órában ezekre a kérdésekre is választ keresünk a reggeliben, melynek szerkesztője Tilajcsik Dóra. A keverőpultnál Zsapka Levente, most pedig a hírszerkesztőnek, Paszmár Líviának adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Kezdetét vette a szlovák V4 elnökség. Legkevesebb 5 halálos áldozatot és 34 sérültet követelt egy éjszakai orosz támadás Kijev ellen. Ma már 30 fok alatt alakulnak a maximumok, következnek a részletek. A visegrádi csoport él és folytatni fogja tevékenységét. Ezt tegnap jelentette ki Peter Pellegrini államfő a V4-ben betöltött szlovák elnökség megnyitása alkalmával a pozsonyi várban. Szerinte a visegrádi csoportnak nem mint szentimentális emléknek, hanem mint olyan eszköznek van jelentősége, amelynek segítségével Közép-Európa képes megfogalmazni érdekeit. Pellegrini úgy véli, hogy a V4 végét bejelentő nyilatkozatok csupán egyes politikusok vágyálmai voltak, amelyek nem vették figyelembe a valóságot. A szlovák kormány V4-es elnöksége alatt a nemzetközi jog következetes betartásának alapelvét akarja szem előtt tartani, fontosnak tartja azt is, hogy az országok tiszteletben tartsák az utat, amelyet más országok választottak belügyeik igazgatására, és ne avatkozzanak abba, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Szerinte a V4 országai újra erős regionális csoportot akarnak alkotni. Fico hangsúlyozta, hogy a szlovák elnökség prioritásai közé tartozik a béke kérdése is. A V4 szlovák elnökségének a nyílt párbeszéd és a konstruktív együttműködés időszakának kell lennie, ezt Richard Rashi házelnök hangsúlyozta. Azt szeretné, ha a V4 országok képesek lennének fejleszteni azt, ami összeköti őket, és tisztelettel kezelni azt, amiben eltérnek egymástól. Andrej Kur Belszeret polgármestere a tegnapi heves vihar után rendkívüli helyzetet hirdetett a város területén. Az önkormányzat felméri a károk pontos mértékét és ellenőrzi a lakosoktól beérkező bejelentéseket. Ezt Zuzana Szlahucskova, a szeredi városháza munkatársa erősítette meg. A helyzetet a mentőszolgálatok és a városi alkalmazottak mellett a városi rendőrség tagja is figyelemmel kísérik. A város egyúttal a lakosok együttműködését kéri a vihar által okozott károk észlelése esetén. A rendkívüli hőség napjai után tegnap több helyen is viharok törtek ki Szlovákiában. Néhány helyen a heves eső, szél és jégeső kísérte. Áradásokról, letört ágakról és kidőlt fákról érkeztek jelentések. Az időjárás a közlekedést is megnehezíti. Több helyről is áramkimaradásról érkeznek jelentések. Eperjesen rendkívüli helyzetet hirdettek ki. A heves zivatarok következményeinek elhárításán Zsolnán, Rózsahegyen és más településeken is dolgoznak. Az éjszakai orosz támadások során az ukrán főváros Kijev ellen legkevesebb 5 ember életét vesztette, további 34-en pedig megsérültek, közölte Vitali Klitschko kijevi polgármester. Timur Tkachenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője, röviddel ezután közölte, hogy legkevesebb 8 ember vesztette életét. A BBC hozzátette, hogy jelenleg az egész városban 28 olyan helyszínt ismernek, amely a támadás következtében megrongálódott. Ezek főként lakóépületek és a polgári infrastruktúra létesítményei. Tkachenko szerint Kijev nagyon súlyos károkat szenvedett, az áldozatok között gyermekek is vannak, tette hozzá, és a 34 sérült közül 32-t kórházba kellett szállítani. A Kyiv Independent című napilap az éjszakai támadást az orosz invázió 2022-es kezdete óta az egyik legsúlyosabbnak minősítette. Légitámadásokra és robbanásokra vonatkozó riasztásokat jelentettek Ukrajna más részeiről is. Egyebek mellett a délkeleti Zaporizsia és Pavlohrad városokból, valamint az északkeleti Szumi és Harkiv városokból. A görög kormánypárt az Új Demokrácia három politikusának házát érintő támadássorozat, amelyre tegnap reggel került sor Tesszalonikiben, egy halálos áldozatot és 4 sérültet követelt. Ez derül ki a legfrissebb rendőrségi jelentésekből, amelyről az AFP hírügynökség számolt be. A támadásokért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. Hasonló támadásokat a múltban kis szélső baloldali csoportok hajtottak végre, tette hozzá a Katimerini hírportál. A támadásokat kempinggázpalackokból készített eszközök segítségével követték el. A rendőrség feltételezi, hogy mindhárom támadás elkövetője ugyanaz a személy. Hozzátette, hogy videófelvételeket gyűjt, amelyek segítenek majd az elkövető vagy elkövetők felkutatásában.
0: Időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMU több nyugati és északi járásra első fokú zivatar riasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rajt! Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Harry Kane duplájával Anglia hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Kongót, a tengeren túli futball VB 21. játéknapjának első mérkőzésén a 8. döntőbe jutásért rendezett atlantai összecsapáson. Brian Sipenga nem kis meglepetésre már a 7. percben vezetést szerzett az afrikai csapatnak, és bár az angolok a folytatásban szinte végig rendületlenül rohamoztak, Kane csak a 75. és a 86. percben tudta bevenni az ellenfél kapuját. Anglia a legjobb 16 között, a társházigazda Mexikóval találkozik hétfőn hajnali 2 órától. Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2 arányban legyőzte Szenegált a 16-ot döntőben. Az afrikai együttes az első félidő közepén Habib Diarra révén szerzett vezetést, a második játékrész elején pedig Ismaila Sarr duplázta meg az előnyt. A hajrában a csereként beállt Romelu Lukaku váratlanul szépített, majd a csapatkapitány Yuri Tielemans egyenlített. A ráadás hosszabbításában a videóbíró segítségével megítélt 11-est, Tielemans a bal felső sarokba rúgta, így Belgium a VB eddigi legnagyobb fordítását végrehajtva jutott a 8. döntőbe. A belgák ellenfele a legjobb 16 között az amerikai válogatott lesz, amely 2-0 arányban nyert az utolsó fél órában emberelőnyben futballozó Bosznia ellen. A 45. percben Folarin Balogun lőtte az első gólt, majd a 61. percben kiállították. A hajrában az emberhátrány ellenére megduplázta előnyét a hazai gárda. Malik Tillman szabadrúgásból talált a hálóba. Figyelemre méltó, mindhárom társházigazda bejutott a 8. döntőbe. Elsőként Kanada, aztán Mexikó, harmadikként pedig az Egyesült Államok válogatottja került a legjobb 16 közé. Legalább 3 halálos áldozatot követelt kedd éjszaka Mexikóvárosban, a hazai futballválogatott VB 8. döntőbe jutásának ünneplése. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Fucsovics Márton 6-7-6-4-7-6-6-3 arányban legyőzte a 16-ként rangsorolt amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második felvonásában. A 32 között a 22. helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokinával találkozik, aki 6-3-6-0-6-3-ra búcsúztatta Marozsán Fábiánt. A sötétedés miatt kedden félbeszakadt és szerdán befejezett első fordulós mérkőzésen Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-6-2 arányban verte a német Daniel Altmaiert. Következő ellenfele a 13. kiemelt cseh Jiří Lehecska lesz. 3 év után távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Ibrahim Sissé, a francia belső védő az 5. játékos, aki a nyáron elhagyta a 36-szoros bajnokot. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Pözeny-Trnava 1-1, Pardubice-Zsilina 2-2, Olomouc-Kalica 0-0, Ferencváros Karabach 1-0, MTK Vasas 3-1 és Zalaegerszeg Ajka meglepetésre 2-3. Székesfehérvár önkormányzata rendkívüli közgyűlésen határozott a Videoton labdarúgó csapatának értékesítéséről. Az új tulajdonosa az Egyesült Államokban bejegyzett cég lehet, amely 775 millió forintot ajánlott a klubért. A pályázó szakmai és üzleti kapcsolatban áll a portugál Benficával. A női röplabda Európa Liga elődöntőjének visszavágóin Szlovénia-Szlovákia 3-0 és Svédország-Magyarország 3-1. A szlovénok és a svédek is 2-s győzelemmel jutottak a fináléba. Zak Brown határozottan igyekezett eloszlatni a Max Verstappen McLarenhez szerződtetéséről szóló találgatásokat. A Wolkingiak vezérigazgatója ugyan elismeri a négyszeres világbajnok kivételes képességeit, ám leszögezte, Lando Norris és Oscar Piastri helye biztos a csapatnál.

Minden reggel más névnapot köszöntünk. Ma az Otto nevű kedves hallgatóinkon van a sor, akiknek neve német eredetű. A germán od, azaz gazdag, boldog szóból származik. Régebben nagy népszerűségnek örvendett, az első magyar király Szent István egyik fiát is Ottónak hívták. Manapság azonban egyre kevesebb fiúgyermek kapja ezt a nevet. Szlovák hölgyismerőseink közül ma a Bertákat köszöntsük fel, akik szintén július 2-án ünnepelnek. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 23 perc van. Utolsó esély a borneói orrszarvúk megmentésére. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban, és szennyezett vízből ivóvizet készítő technológiát fejleszt egy szlovák startup. Színes híreinket ma Gazsik Viktória szerkesztésében hallhatják.
1: A súlyosan veszélyeztetett borneói orrszarvú fajából, amely Szumátrán őshonos, már csak két nőstény él, ismert hímegyedről nincs tudomásunk. A természetvédők ezért mesterséges megtermékenyítéssel próbálják megőrizni az alfaj genetikai örökségét. A terv szerint az egyik nőstényt befognák, petesejteket nyernének tőle, majd laboratóriumban termékenyítenék meg egy közeli rokon alfaj hímjének spermájával. Az embriót később egy másik orrszarvú hordhatná ki. A szakemberek szerint ez az egyik utolsó lehetőség arra, hogy a borneói orrszarvú genetikai állománya ne vesszen el végleg. A művelet ugyanakkor rendkívül kockázatos, mert a befogás és a szállítás komoly stresszt jelent az állatok számára. A kutatók célja, hogy a beavatkozás a lehető legbiztonságosabb legyen. Két hét lepörgése alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceán déli részén, Brazília partjainál. A Schmidt óceán kutató intézet munkatársai medúzákat, rákokat, férgeket, farkoszsákállatokat és különleges egysejtű élőlényeket azonosítottak, amelyek eddig ismeretlenek voltak a tudomány számára. A felfedezések az óceán középső vízrétegében történtek, amely a Föld egyik legnagyobb, ugyanakkor legkevésbé feltárt élőhelye. A kutatók korszerű víz alatti robotokat, lézeres képalkotást és speciális mikroszkópokat alkalmaztak, így a sérülékeny kocsonyás testű élőlényeket természetes környezetükben vizsgálták. A szakemberek szerint ezek a modern technológiák jelentősen felgyorsíthatják az óceánok élővilágának feltérképezését, amely még ma is számtalan ismeretlen fajt rejt. Egy szlovák startup egy olyan technológia kifejlesztésén dolgozik, amely szennyezett vízből képes ivóvizet készíteni. Az automatikus rendszer érzékelők segítségével valós időben elemzi a víz szennyezettségét, majd ennek megfelelően választja ki a szükséges több lépcsős szűrési folyamatot. A fejlesztők szerint a technológia képes eltávolítani a baktériumokat, az amőbákat és a vegyi szennyeződéseket is, miközben energiaigénye alacsony és működések költséghatékony. A rendszer mobil változatát a hadsereg számára is fejlesztik. A berendezést folyókból vagy tavakból képes biztonságos ivóvizet előállítani. Ráadásul saját energiaforrással működik, így áramellátás nélkül is használható. A fejlesztők bíznak abban, hogy a jövőben nem csak katonák, hanem katasztrófavédelmi egységek és civilek számára is segítséget nyújthat vészhelyzetekben.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, örülök, hogy továbbra is velünk tartanak. Mi lehet a megoldás az afgán illegális menekültek okozta helyzetre? Erről hallhatnak részleteket a régiók hírei után. Most a szópassz már Léviáé.
2: Tegnap reggel megkezdődött a tűzkárok felszámolása a Párkányi Sétáló utcán lévő épület együttesben, amelynek tetőszerkezete égett le. A Városháza tájékoztatása szerint az elsődleges feladat az utca fölé belógó törmelék és a cserepek eltávolítása, valamint az épület további romlásának megakadályozása. Egy helyi építkezési vállalkozás felajánlott a városnak egy emelőkosaras kocsit kezelő személyzettel, valamint két szakembert magasban végzett munkákra. A törmelékek eltávolításában részt vesznek a városi közterület fenntartók alkalmazottai is. Hétfő hajnali tűzkeletkezésének okát továbbra is vizsgálják, a károkat előzetesen 3 millió euróra becsülik. Befejezték a rimaszombati Dúsa utcai óvoda új épületét, mely több mint 60 férőhelyet biztosít az intézmény számára. A helyi önkormányzat közel 1 millió eurót szerzett a helyreállítási alapról a projektre, amely a marginalizált roma közösség óvodájának eddigi befogadó képességét több mint háromszorosával növeli, tájékoztatott az óvoda és alapiskola igazgatója. Az új építésű házban 3 osztályterem található, amely 66 gyermeket tud befogadni, valamint egy étkezde, mosdó, zuhanyzó, illetve egy kabinet és egy terem a tanárok és a személyzet számára, pontosított az igazgatónő. Mint hozzátette, az új épületet a jövő tanévben veszik használatba. Az óvoda kapacitása 26-ról több mint 90-re nőtt, szeptembertől körülbelül 60 gyermek látogatja majd. Augusztus végéig ismét ingyenes strandbuszjárat a Tárik Emil termálfürdőbe Érsekújvárban. A busz minden nap közlekedik, amikor nyitva van a strand, közölte Klein Ottokár a város polgármestere. Napi 8 járat indul a vasútállomástól a fürdőbe is vissza, a távolság 6 km, a menetidő körülbelül 20 perc. Az Ariba közlekedési vállalat üzemelteti a strandbuszt, a strandolókat szállító buszban 30 ülőhely és 82 állóhely van. Súlyeztett padlózatának köszönhetően kerekesszékkel és babakocsival is könnyen fel lehet rá szállni. Digitális táblán tájékoztatják az utasokat, és ingyenes a Wi-Fi, tette hozzá az Ariba regionális menedzsere.
0: Időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMO több nyugati és északi járásra első fokú zivarriasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassa-Saca előtt Nagyida felől és Gálszécs után Kassa felé. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: pontos idő 6 óra 37 perc. A napokban egy nem hivatalos találkozóra került sor Brüsszelben az Európai Bizottság képviselői és egy afganisztáni delegáció között. A bizottság ugyanis szeretne javítani az afgán illegális bevándorlók rendkívül alacsony hatékonyságú kitoloncolásán. A találkozó éles bírálatot váltott ki bizonyos civil szervezetek részéről, amiért Brüsszel olyan rezsimmel tárgyal, amely rendszeresen megsérti az emberi jogokat. De mi lehet a megoldás az afgán menekültek okozta helyzetre? A témáról Dóca Editet, a Magyarországi Migráció Kutató Intézet vezető elemzőjét, Bábel Ivet kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: A felvezetőben is elhangzott, hogy ez a találkozó nem hivatalos keretek között zajlott, ennek mi az oka?
2: Így van, tehát ugye már önmagában a találkozó egy sor bírálatot is kiváltott, többek között az európai parlamenti képviselők részéről, illetve emberi jogi csoportok is tiltakoztak ellene. Nos, ugye itt maga a problémakör egy olyan alapvető kérdésre vezethető vissza, hogy mennyire tekinthető biztonságosnak Afganisztán. Hiszen ugye 2021. augusztus 15-én megtörtént a tálib hatalom átvétel, és azért azóta, tehát egyben a bő 5 évben folyamatosan zajlanak a viták arról, hogy Afganisztánban most vissza lehet-e toloncolni afgán állampolgárokat, tehát biztonságosnak számít az ország, avagy sem. És ugye ez is volt az egyik oka, hogy maga a tárgyalás sem kapott egyébként egy akkora nagy nyilvánosságot, pedig erre már hónapok óta készültek az EU részéről is. Még itt maga a tárgyalás sorozat az januárban kezdődött el, amikor az Európai Unió részéről egy tisztviselő, illetve a belga bevándorlásügyi miniszter utazott Kabulba, akkor még csak azzal a céllal, hogy megkezdjék a tárgyalásokat a tálibokkal, illetve felmérjék a kabuli nemzetközi repülőtér kapacitásait. De egyébként erről sem nagyon lehetett hallani, és akkor idén, április végén, május elején robbant be a nemzetközi sajtóba is a hír, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy uniós tisztségviselők utaznak Kabulba, hogy a tálibokkal tárgyaljanak, hanem már egyenesen Brüsszelbe is meghívták őket. Úgyhogy itt alapvetően itt emiatt volt az, hogy nem igazán lehetett erről hallani, illetve a másik ok pedig az volt, ami szintén egy nagymértékű bírálatot kapott, hogy ugye ez mennyiben tekinthető a tálib kormányzat hivatalos elismerésének. Ugyanis azért az EU folyamatosan hangoztatja azt, hogy itt csupán egy pragmatikus, szükségszerű együttműködésről beszélhetünk, és hogy ez nem jelenti a tálib kormányzat elismerését, ugyanakkor azért azt is lehet, hogy ez valamelyest mégis beleilleszkedik a tálibok stratégiájába, hogy minél nagyobb nemzetközi elismertséget szerezzenek.
1: A tálibokról még beszélünk, maradjunk egyelőre az afgán menekülteknél. Ugye ez a találkozó azért is jött létre, mert az Európai Unió nem tudja elég hatékonyan kitoloncolni a területéről az afgán menekülteket. Mennyire számottevő ez a csoport a többi országból érkező menekültekhez képest?
2: Nos, ugye, ha megnézzük a statisztikákat egészen 2015-től, akkor azért azt látni, hogy az afgánok így általában a második helyre kerültek, hogyha azokról az összesítésekről volt szó, hogy milyen állampolgárok nyújtottak be első alkalommal menedékjogi kérelmet az uniós tagországokban. Tehát itt azért mindig egy előkelő helyen álltak, és ugye maguk a visszatérések, tehát itt most pont a 2024-es statisztikák vannak előttem, illetve a 2025-ösök is, tehát 2024-ben közel 23 ezer afgán állampolgár kapott kézház kiutasítási határozatot, és csupán 435-en tértek haza. Tehát 24-ben is már nagyjából egy 2%-os visszatérési arányról beszélhettünk, és ugyanez vonatkozik 2025-re is, amikor több mint 14 ezer afgán állampolgár kapott kiutasítási határozatot, de nagyjából 340 főt tudtak ténylegesen visszaküldeni Afganisztánba, tehát ez is egy ilyen 2%-os visszatérési arány, és ugye nem beszél de arról, hogy itt ezek a számok csupán azokra vonatkoznak, akiket kiutasítottak az országból. Tehát például menedékkérőként érkeztek, de nem ismerték el őket menedékkérőként. És ugye ebben a számban nincsenek is benne azok, akik valamilyen bűncselekményt már elkövettek az uniós tagországokban, és mondjuk most is jelen pillanatban is börtönbüntetésüket töltik le. Tehát itt azért egy jóval magasabb számról tudunk beszélni, hogyha mindent összevetünk. Most hozzávetőlegesen azért egy ilyen több 10 000-es nagyságrend van, akiket tulajdonképpen most vissza kellene küldeni Afganisztánba. Hogy más nemzetiségek esetében hova kerül ez az arány? Én azt gondolom, hogy azért továbbra is a szírek azok, akik a legmagasabb számban képviseltetik magukat ebben a kérdésben, és így ugyanúgy gondolom, hogy második helyre az afgánok kerülhetnek, de összességében uniós szinten azért ez egy nagy szám.
1: És mi az oka annak, hogy ennyire nehéz őket visszatoloncolni?
2: Nos, ez már nem is kifejezetten az afgánokra vonatkozik, hanem ez egy általánosabb uniós helyzet. Tehát ugye nagyon sokan, miután megkapják a kiutasítási határozatot, egyszerűen eltűnnek a hatóságok szem elől. Tehát nem találják meg mondjuk őket a szálláshelyeiken, vagy pedig bármilyen más, mondjuk úgy lakcímen, ahova be vannak ugye elméletileg jelentve, tehát nem találják meg őket. A másik pedig, ugye ez pedig már kifejezetten az afgánokra vonatkozik, és amit még az interjú elején is említettem, hogy Afganisztán egyáltalán biztonságosnak tekinthető-e. 2021 után azért egy kicsit megváltozott a kép erre vonatkozóan, mert hogyha kifejezetten Afganisztánnak a biztonsági helyzetét nézzük, tehát csak katonai, illetve harcászati szempontból, akkor azért látni némi javulást. Hiszen a 20 év alatt ott első körben inkább az történt, hogy a tálibok gerilla hadműveletek keretében támadták a nemzetközi erőket, tehát az amerikai és a szövetséges csapatokat is. És ez jó példázza, hogy milyen volt akkoriban a biztonsági helyzet, hogy ebben a 20 évben semmilyen nagy léptékű ipari beruházásra nem került sor Afganisztánban. Na most ebben a tekintetben azért valamennyire javult a helyzet, mert hogy most már ugye a tálibok hatalomra kerültek, nekik már ergo nem kell senki ellen sem harcolniuk, viszont az országban továbbra is működnek terrorszervezetek. Ide tartozik például az Iszlám Állam helyi ága, az Iszlám Állam Horaszán tartomány, illetve az Al-Qaida is működik az országban. Ezek azért rendszeresen követnek el támadásokat, vagy a tálibok, vagy pedig az afgán lakosság ellen. Illetve egy másik kockázat, mert hogy az Afganisztánból működnek a pakisztáni tálibok is. Tehát, hogyha most így elképzeljük magunk elé a régiónak a térképét, akkor ezt nagyjából úgy lehetne felvázolni, hogy vannak a vitatott határmenti területek, tehát ez a vitatott afgán-pakisztáni határmenti terület, és ugye ennek mentén pedig táboroznak a pakisztáni tálibok. Tehát ott építették ki a bázisaikat, és onnan támadják Pakisztánt. Tehát lényegében ugye mondjuk úgy, hogy így ide-oda tudnak ugrálni a határon keresztül, és emiatt Pakisztán rendszeresen követ el légi csapásokat Afganisztán ellen. Legutóbb most úgy emlékszem, hogy vasárnap volt az utolsó ilyen eset, amelyben legalább 30-an életüket is veszették, és egy ilyen 50-es sebesült számot közöltek, tehát hogy itt inkább ez tud még egy másik kockázati faktor lenni, de ez kizárólag arra vonatkozik, hogy katonai harcászati szempontból biztonságos-e Afganisztán. Itt a kitoloncolások tekintetében pedig egy másik kérdés már az, hogy emberi jogilag milyen a helyzet az országban.
1: Tehát most az Európai Bizottság az afgán kormány segítségét kéri abban, hogy segítsen visszatoloncolni ezeket az embereket, de beszéljünk arról, hogy az afgán kormánynak még milyen egyéb érdeke fűződik ehhez a találkozóhoz, mert hogy ön az egyik cikkében a tálibok diplomáciai terjeszkedéséről írt Európában. Ezt kifejteném bővebben?
2: Igen, tehát itt pontosan erről van szó, hogy ugye a tálibok miután átvették a hatalmat Afganisztánban, egy olyan stratégiai műveletet indítottak el, aminek az a lényege, hogy minél több ország nemzetközi elismerését megszerezzék. Ugye kezdetben ez inkább a régióra korlátozódott, illetve a keleti országokra, tehát pont Kínával és Oroszországgal nyitottak első körben új fejezetet a diplomáciai kapcsolatokban. Európai tekintetben viszont a táliboknak éppen kapóra jött, hogy a tagországok tömegesen akarják kitoloncolni az afgánokat, akiknek most a visszafogadása alkoholapként tud tulajdonképpen szolgálni. Hogy a tálibok konkrétan mit szeretnének elérni, azt, hogy minél több tálibok által kinevezett diplomata legyen Európában, ami egyébként nem újdonság, tehát már most is vannak elvétve ilyen diplomaták, sőt, az európai nagykövetségek egy jelentős része is kapcsolatban van a tálibokkal, és tudnak kiadni olyan vízumot, amivel be lehet utazni Afganisztánba, de azért itt még egészen elenyésző azért a diplomáciai jelenlét. És ugye ez pedig már szorosan összefügg azzal a vitával, hogy akkor az Európai Unió mennyiben fogadja el a tálib kormányzatot, mennyire ad nekik ugye legitimációt.
1: Tehát az afgánok részéről a menekültek visszatoloncolásával kapcsolatos ügyintézés csak valamiféle ürügyként szolgál?
2: Én azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen szükségszerű együttműködésként írható egyébként le, tehát hogy azért a táliboknak is szükségük van arra, hogy a lakosság visszatérjen az országba, de így van, tehát ez inkább egy ilyen alkualapként tudjuk tulajdonképpen elképzelni ezt a helyzetet. Itt konkrétan a tálibok mit szeretnének, vagy miben tudnak hozzájárulni ehhez a kitoloncolási hullámhoz? Hát ugye egyrésztről azzal, hogyha a konzuli szolgáltatásokat tudják bővíteni Európában, azzal nem csak a diplomáciai jelenlét bővül a tálibok részéről, hanem tudnak segíteni például a vízumok kiállításában, most már kifejezetten azokra gondolok, akiket ugye kiutasítottak, illetve az ő személyi azonosságuknak a megállapításában is tudnak segíteni. Tehát, hogy ilyen értelemben mindenféleképpen hasznukra tudnak lenni az Európai Uniónak, de ez valóban együtt jár ezzel a dologgal is, hogy akkor növelniük kell a diplomáciai jelenlétet, és azért csak együtt kell velük működni, még ha nem is ismerik el hivatalosan a tálib kormányzatot. Erre egyébként ez idáig egyetlen egy példát láthatunk, amikor Oroszország 2025 nyarán hivatalosan is bejelentette, hogy ők elismerik a tálib kormányzatot. Egyelőre más ország még nem követte a példáját, még olyan közeli partnerek sem, mint például Kína, de azért azt látni, hogy a nemzetközi közösség zöme azért nagyjából elfogadta azért ezt a kialakult helyzetet, hogy tálib kormányzat visszatért Afganisztánban, és most velük kell együttműködni.
1: És melyek azok az uniós országok, amelyek nyitottak lehetnek az afgán diplomaták fogadására?
2: Hát ugye most erre kettő példát tudnék egy első körben mondani. Norvégia volt a legelső ország, amelyik fogadott tálibok által kijelölt diplomatát, és Németország követte, és egyébként Németországban is látni azt, hogy erre jóval nagyobb a fogadtatása ennek a kérdésnek. Pont miután a táliboknak ugye volt ez a bizonyos brüsszeli tárgyalása, nagyjából ugyanebben az időszakban a német szövetségi kormánynak is volt egy tárgyalás a tálib diplomatákkal Isztambulban, és a pont az volt ennek a tárgyalásnak a lényege, hogy még további 4 diplomatát tudjanak fogadni Németországban, illetve a már meglévő 2 tálib diplomatának is tudják növelni a befolyását. Tehát, hogy azért azt látni, hogy itt inkább Németország tud ebben a tekintetben első sorban partner lenni. Viszont azóta már más országok is tettek arra utaló nyilatkozatokat, hogy ők is fogadnának tálib diplomatákat. Ide tartozott például Belgium, illetve Svédország is, illetve Ausztria szintén jelezte, hogy nyitott a tálib kormányzat irányába.
1: Ön már jelezte, hogy ugye sok bírálat is érkezett ezzel kapcsolatban, amiért az Európai Bizottság delegációja tárgyalt az afgánokkal, de van-e egyáltalán más lehetősége az uniónak, amennyiben megoldást keres az afgán bevándorlók okozta problémás helyzetre, mint tárgyalni?
2: Én azt gondolom, hogy más opció tulajdonképpen nincsen. És erre egyébként már maga az Európai Unió is rájött 2021-ben. Ugye augusztusban történt meg a hatalomátvétel, és ott nagyjából egy hónappal később, ha jól emlékszem, 2021. szeptember 21-én az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozta azt, hogy a tálibokkal mindenféleképpen együtt kell működni. Tehát ez az EU számára is világos, csak ugye itt még van egy ilyen egyensúlyozási stratégia, hogy akkor ezt hogyan tegyék meg. Tehát hogyan tegyék meg anélkül, hogy a tálib kormányzatot hivatalosan elismernék, ne is nagyon adják ennek jelét, hogy ők bármilyen módon szándékoznának ilyen lépést tenni, és mindeközben hogyan tudják kitoloncolni az afgán állampolgárokat. Tehát azért itt van egy nagyon súlyos dilemma az EU részéről, amit most próbálnak áthidalni. Meglátjuk, hogy ez a jövőben mennyire fog majd tudni működni. Azért a nyilatkozatok arra utalnak, hogy próbálják azért itt abba az irányba terelgetni a dolgokat, hogy vissza tudják toloncolni az állampolgárokat, és azért hát bízhatunk abban, hogy itt azért valóban sor fog tudni kerülni egy nagyobb léptékű kitoloncolási hullámra.
1: És ugye egyik dolog az, hogy nem tudják visszatoloncolni ezeket a menekülteket, másik dolog pedig az, hogy közben meg folyamatosan jönnek az újabb afgán bevándorlók, és nagyon sokan élnek közülük például Iránban is, ahol jelenleg háború van. Amennyiben ezt a háborút nem sikerül rövid időn belül lezárni, reális annak az esélye, hogy ezek az afgánok is útnak indulnak Európa felé?
2: Nos, az iráni háború kapcsán én most jelenleg úgy látom a helyzetet, hogy bár a háború nem ért véget, de azért az intenzitás az jelentős mértékben csökkent a háború kitörési időponthoz képest. És ugye akkor nem indultak meg egyébként afgán tömegek Európa irányába. Iránból ugye pont azért is tudnak megindulni, mert hogy a háború előtt Irán már megkezdte az afgán állampolgárok kitoloncolását, tehát ott azért naponta több ezer embert küldtek vissza Afganisztánba, ugyanígy tett Pakisztán is, és egyelőre azért nem látni, hogy ők megindultak volna, ugyanakkor azért azt is számításba kell venni, hogy 2021 után ismét megnövekedett az érkező afgán menedékkérők száma, és ott valóban voltak már nagy számban olyanok, akik már Pakisztánból, Iránból, vagy pedig Törökországból érkeztek, tehát ugye itt egy másodlagos migrációs folyamatot láthatunk ennek a hátterében. A jövőben itt azt tud majd kérdéssé válni, hogy Törökország mennyire tudja majd tartani a határát. Az Európai Unió és Törökország még 2016-ban kötött egy olyan megállapodást, amelynek értelmében a török kormány tulajdonképpen feltartóztatja a szíriai menekülteket, és nagyjából ekkoriban kezdte meg Törökország is felépíteni az iráni határon a határkerítést, és ezért egyelőre azt látni, hogy ez valóban egy elrendelő erővel bír, illetve maga az uniós politika is egyre inkább szigorodik, tehát azért ez elrendelő erővel bír. Úgyhogy egyelőre én azt gondolom, hogy a közeljövőben nem tartom valószínűnek, hogy afgán állampolgárok tömegesen érkeznek Európába, de attól függetlenül továbbra is meghatározó számban jelen lesznek a statisztikákban.
1: Továbbra is jelentős gondokat okoz az Európai Unió számára az illegális migráció. Mennyibe tud segíteni ezen a helyzeten a nemrég elfogadott migrációs paktum? Mert szakértők szerint ez a paktum nem jelent szigorítást, és hiányzik egy olyan erő, ami visszatartaná a bevándorlókat attól, hogy elinduljanak Európába. Ezt ön hogy látja?
2: Én azt gondolom alapvetően, hogy maga a paktum az valóban nem lesz egy elrendeltő erő, tehát azok számára nem legalábbis, akik mondjuk most döntik el, hogy ők akkor már pedig meg fognak indulni Európába. Ugyanakkor a paktum azzal a célral is jött létre, hogy az Európában már kialakult súlyos menekültügyi helyzetet kezelje. Tehát kezelje például pont azt a kérdést, amiről még a beszélgetés elején itt szóba is került, hogy miért nem tudják egyáltalán kitoloncolni azokat az állampolgárokat, akik már megkapták a kiutasítási határozatot. Tehát például a visszatérési központoknak pont ez lenne a lényege, hogy akiket kiutasítottak, azokat ne engedjék be az ország határon belőle, hanem egy harmadik országba szállítsák át. Nyilván itt is azért vannak kérdések, hogy ez mennyire fog tudni működni a jövőben, hiszen nem annyira lehet látni azt, hogy itt tömegesen érkeznének itt a partneri felajánlások harmadik országok részéről, tehát ennek azért a hatékonysága vitatható, és azért alapvetően egyébként a paktumnak is. Tehát itt azért Európában már több nyugat-európai országban azért öltött már akkora méreteket a bevándorlásügyi helyzet, hogy nem biztos, hogy itt a paktum azt fog majd tudni érdemben segíteni a már kialakult helyzetem. De az viszont, hogy azokat megakadályozva, akik el szeretnének indulni az országból, nem gondolnám, hogy ebben fog tudni változtatni a paktum.
1: A napokban egy nem hivatalos találkozóra került sor Brüsszelben az Európai Bizottság képviselői és egy afganisztáni delegáció között. Az Unió ugyanis szeretne javítani az afgán migránsok rendkívül alacsony hatékonyságú kitoloncolásán. A találkozó éles bírálatot váltott ki bizonyos civil szervezetektől, amiért Brüsszel olyan rezsimmel tárgyal, amely rendszeresen megsérti az emberi jogokat. A témáról Dóca Editet, a Magyarországi Migráció Kutató Intézet vezető elemzőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval? És hogyan érte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla? Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. július 2-án csütörtökön. Hírblokkunk után arról lesz szó, hogy hivatalosan is életbe lépett a vállalkozók mindennapjait megnehezítő minimális járulék. Kinek és mire érdemes odafigyelnie? Ezt kérdezzük majd szakértőnktől. Előbb azonban a legfontosabb hazai és külföldi történéseket foglalja össze Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Kezdetét vette a szlovák V4 elnökség. Legkevesebb 5 halálos áldozatot és 34 sérültet követeltek az éjszakai orosz támadások Kijev ellen. Ma már 30 fok alatti maximumok várhatók, következnek a részletek. A visegrádi csoport él és folytatni fogja tevékenységét, ezt tegnap jelentette ki Peter Pellegrini államfő a V4-ben betöltött szlovák elnökség megnyitása alkalmával a pozsonyi várban. Szerinte a visegrádi csoportnak nem mint szentimentális emléknek, hanem mint olyan eszköznek van jelentősége, amelynek segítségével Közép-Európa képes megfogalmazni érdekeit. Pellegrini úgy véli, hogy a V4 végét bejelentő nyilatkozatok csupán egyes politikusok vágyálmai voltak, amelyek nem vették figyelembe a valóságot. A szlovák kormány V4-es elnöksége alatt a nemzetközi jog következetes betartásának alapelvét akarja szem előtt tartani. Fontosnak tartja azt is, hogy az országok tiszteletben tartsák az utat, amelyet más országok választottak belügyeik igazgatására, és ne avatkozzanak abba, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Szerinte a V4 országai újra erős regionális csoportot akarnak alkotni. Fico hangsúlyozta, hogy a szlovák elnökség prioritásai közé tartozik a béke kérdése is. A V4 szlovák elnökségének a nyílt párbeszéd és a konstruktív együttműködés időszakának kell lennie, ezt Richard Rasi házelnök hangsúlyozta. Azt szeretné, ha a V4 országok képesek lennének fejleszteni azt, ami összeköti őket, és tisztelettel kezelni azt, amiben eltérnek egymástól. Andrej Kurbel szeret polgármestere a tegnapi heves vihar után rendkívüli helyzetet hirdetett ki a város területén. Az önkormányzat felméri a károk pontos mértékét, és ellenőrzi a lakosoktól beérkező bejelentések. Ez Zuzana Szláhucskova, a szeredi városháza munkatársa erősítette meg. A helyzetet a mentőszolgálatok és a városi alkalmazottak mellett a városi rendőrség tagjai is figyelemmel kísérik. A rendkívüli hőség napjai után tegnap több helyen is viharot törtek ki Szlovákiában. Néhány helyen a heves eső cél és jégeső kísérte, áradásokról, letört ágakról és kidőlt fákról érkeztek jelentések. Az időjárás a közlekedést is megnehezítette. Több helyről is áramkimaradásról érkeznek jelentések. Eperjesen rendkívüli helyzetet hirdettek ki. A heves zivatarok következményeinek elhárításán Zsolnán, Rózsahegyen és más településeken is dolgoznak. Az éjszakai orosz támadások során az ukrán főváros Kijev ellen legkevesebb 5 ember életét vesztette, további 34-en pedig megsérültek, közölte Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. Timur Kácsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője röviddel ezután közölte, hogy legkevesebb 8 ember vesztette életét. A BBC hozzátette, hogy jelenleg az egész városban 28 olyan helyszín van, amely a támadás következtében megrongálódott. Ezek főként lakóépületek és a polgári infrastruktúra létesítményei. Tkácsenko szerint Kijev nagyon súlyos károkat szenvedett, az áldozatok között gyermekek is vannak, tette hozzá, és a 34 sérült közül 32-t kórházba kellett szállítani. A Kijev Independent című napilap az éjszakai támadást az orosz invázió 2022-es kezdete óta az egyik legsúlyosabbnak minősítette. Légitámadásokra és robbanásokra vonatkozó riasztásokat jelentettek Ukrajna más részeiről is, egyebek mellett a délkeleti Zaporizsja és Pavlohrad városokból, valamint az északkeleti Szumi és Harkiv városokból. Az Európai Bizottság vizsgálata megerősítette a tavaly októberben kirobbant brüsszeli magyar kémbotrány alapállításait, miszerint uniós tisztviselőkre dolgozó magyar kémcsoport működött a brüsszeli magyar állandó képviseleten a 2010-es évek közepén, terül ki a Politico tegnap esti cikkéből. A brüsszeli hírszerzőtisztek tevékenysége kezdetben diszkrét volt, de 2015-től fokozatosan sokkal nyíltabbá vált, idézték a dokumentumból, amely szerint szerint ez a fokozott aktivitás vezetett végül a kémhálózat lelepleződéséhez, így az 2016-ban leállt. A vizsgálat során összegyűjtött információk alapján, valamint a bizottságnak jelenleg rendelkezésére álló korlátozott eszközökkel nem állapítható meg egyéni felelősség vagy érintettség magukon a hírszerzőtiszteken túl, fogalmaztak a dokumentumban.
0: Időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMU több nyugati és északi járásra első fokú zivatar riasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom, Pozsony előtt Malacka felül a D2-esen 10 perc várakozással számolhatnak, és radar mérje a sebességet Kassa-Saca előtt Nagyida felől, és Gálszécs után Kassa felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Brigádi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Harry Kane duplájával Anglia hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Kongót, a tengeren túli futball VB 21. játéknapjának első mérkőzésén a 8. döntőbe jutásért rendezett atlantai összecsapáson. Brian Sipenga nem kis meglepetésre már a 7. percben vezetést szerzett az afrikai csapatnak, és bár az angolok a folytatásban szinte végig rendületlenül rohamoztak, Kane csak a 75. és a 86. percben tudta bevenni az ellenfél kapuját. Anglia a legjobb 16 között, a társházigazda Mexikóval találkozik hétfőn hajnali 2 órától. Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2 arányban legyőzte Szenegált a 16-ot döntőben. Az afrikai együttes az első félidő közepén Habib Diarra révén szerzett vezetést, a második játékrész elején pedig Ismaila Sarr duplázta meg az előnyt. A hajrában a csereként beállt Romelu Lukaku váratlanul szépített, majd a csapatkapitány Yuri Tielemans egyenlített. A ráadás hosszabbításában a videóbíró segítségével megítélt 11-est, Tielemans a bal felső sarokba rúgta, így Belgium a VB eddigi legnagyobb fordítását végrehajtva jutott a 8. döntőbe. A belgák ellenfele a legjobb 16 között az amerikai válogatott lesz, amely 2-0 arányban nyert az utolsó fél órában emberelőnyben futballozó Bosznia ellen. A 45. percben Folarin Balogun lőtte az első gólt, majd a 61. percben kiállították. A hajrában az ember hátrány ellenére megduplázta előnyét a hazai gárda. Malik Tillman szabad rúgásból talált a hálóba. Figyelemre méltó, mindhárom társházigazda bejutott a 8. döntőbe. Elsőként Kanada, aztán Mexikó, harmadikként pedig az Egyesült Államok válogatottja került a legjobb 16 közé. Legalább 3 halálos áldozatot követelt kedd éjszaka Mexikóvárosban, a hazai futballválogatott VB 8. döntőbe jutásának ünneplése. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Fucsovics Márton 6-7-6-4-7-6-6-3 arányban legyőzte a 16-ként rangsorolt amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második felvonásában. A 32 között a 22. helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokinával találkozik, aki 6-3-6-0-6-3-ra búcsúztatta Marozsán Fábiánt. A sötétedés miatt kedden félbeszakadt és szerdán befejezett első fordulós mérkőzésen Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-6-2 arányban verte a német Daniel Altmaiert. Következő ellenfele a 13. kiemelt cseh Jiří Lehecka lesz. 3 év után távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Ibrahim Sissé, a francia belső védő az 5. játékos, aki a nyáron elhagyta a 36-szoros bajnokot. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Pözeny Trnava 1-1, Pardubice Žilina 2-2, Olomouc Kalica 0-0, Ferencváros Karabach 1-0, MTK Vasas 3-1, és Zalaegerszeg Ajka meglepetésre 2-3. Székesfehérvár önkormányzata rendkívüli közgyűlésen határozott a Videoton labdarúgó csapatának értékesítéséről. Az új tulajdonosa az Egyesült Államokban bejegyzett cég lehet, amely 775 millió forintot ajánlott a klubért. A pályázó szakmai és üzleti kapcsolatban áll a portugál Benficával. A női röplabda Európa Liga elődöntőjének visszavágóin Szlovénia Szlovákia 3-0 és Svédország Magyarország 3-1. A szlovénok és a svédek is 2 győzelemmel jutottak a fináléba. Zak Brown határozottan igyekezett eloszlatni a Max Verstappen McLarenhez szerződtetéséről szóló találgatásokat. A Rökingiak vezérigazgatója ugyan elismeri a négyszeres világbajnok kivételes képességeit, ám leszögezte, Lando Norris és Oscar Piastri helye biztos a csapatnál.

0: 7 óra 17 perc van. Július 1-től fontos változás lépett életbe a kisebb egyéni vállalkozók számára. Bevezették az úgynevezett mikrojárulékot, amely havi 131,34 € plusz terhet jelenthet azoknak, akik eddig alacsony bevételük miatt nem fizettek szociális járulékot. A minisztérium szerint ez javítja az érintettek szociális biztonságát és későbbi nyugdíjhelyzetét. Sok kisvállalkozó viszont attól tart, hogy a plusz teher egyszerűen elviszi majd a nyereségét. Hogy pontosan kiket érint a változás, kik mentesülhetnek alóla és milyen gyakorlati döntések előtt állnak most a vállalkozók, erről beszélgetünk Zsupcsan Zoltán pénzügyi szakértővel, a Pénzügy SK alapítójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Körülbelül elmondtam a bevezetőben, hogy mi változik, vagy mi változott július 1-től, de ugye a legtöbb érintettet most valószínűleg az érdekli, hogy beleesik-e az új fizetési kötelezettségbe. Tehát kiket érint ez a havi 131,34 € mikrojárulék?
1: Igen, el kell mondanom a legelején, hogy ez eddig hogy működött, hogy mihez képest változás ez a, mihez képest negatív változás ez a mikrojárulék. Eddig a mikrojárulék előtti időszakban úgy működött, hogyha valaki vállalkozott, kisvállalkozó volt, akkor egy 9144 € árbevételig, tehát hogyha ennyi volt az összbevétele az egész évben egy kisvállalkozónak, akkor mentesült a szociális járulék fizetése alól. Ez azt jelentette, hogy nem csak az első évben, de minden évben vizsgálta a rendszer, hogyha akár több éven át nem értük el ezt a kritikus határt, ezt a 9144 €, akkor mentesültünk minden következő évben ettől a járuléknak a fizetésétől. És kikre gondoljunk ebben az esetben, itt nem nagy vállalkozókról van szó, és tehetős vállalkozókról. Szlovákiában még sokszor egy ilyen a vállalkozó név hallatán egy tehetős ember ugrik be az embereknek. Itt kifejezetten sokszor nyugdíjasokról volt szó, akik a szerény nyugdíjukat szerették volna pár száz, szó szerint pár száz eurós mellékkeresettel oficiálisan kisegíteni, kiegészíteni. Anyaságin lévő anyukákról volt szó, akik szintén szerettek volna időt és energiát feláldozva egy pár száz euróval, például egy asszisztensi mellékállást találni a gyereknevelés mellett, illetve diákokról, akik szerették volna szárnyaikat bontogatni az iskolai idő alatt, vagy a nyári szünetben, és őket tényleg szerencsére eddig nem sújtotta semmilyen komolyabb járulék fizetés havi szinten, és tehát, hogy a lényegre térjek, tehát tegnaptól, július 1-től pedig az változott, hogy eredetileg mindenkinek, de szó szerint mindenkinek, akinek kisvállalkozói engedélye volt, annak automatikusan ezt a minimum 131 € fizetnie kell a vállalkozás megnyitásától, illetve pontosabban a 6. hónaptól kötelezően. Gondoljunk itt valakire, aki tényleg, ahogy említettem, medializálva voltak ilyen esetek, hogy valaki szabad idejében szappanokat gyárt, és ezt árulja a piacon, illetve hasonló kis kiegészítésekre gondoljunk. Ezek az emberek sokszor tényleg szó szerint 100-200 € tudnak megkeresni ezzel a kis mellékkeresetükkel. Hogyha ebből 131 € mikrojáruléken ki kell fizetni, hát akkor nagyon egyszerű a matematika, hogy tényleg nem rentábilis ez a tevékenység, és nagyon sokan lehet, hogy visszaadják a kisvállalkozó engedélyüket, illetve nagyon sokan lehet, hogy kevésbé oficiális úton fognak számlázni, és ez semmiképpen sem pozitív az állam bevétele szempontjából. Az utolsó pillanatban jött egy kis segítség, tehát tényleg 2 hónappal ezelőtt módosítottak, mivel nagyon nagy ellenállás született, illetve látták, hogy tényleg kicsit finomhangolni kell ezt a rendszert, és legalább bevezettek egy nagyon minimális sávot, ez 2876 €, tehát kerekítve körülbelül 3000 euróig továbbra is mentesülnek, 3000 € éves bevételig mentesülnek a szociális járulék fizetése alól.

0: mondjuk a járulékot, a szociális és az egészségügyit, akkor ez egy 253 eurós tétel, és a legsebezhetőbb, és a leginkább azokat fogja demotiválni ez a mikrojárulékenek, a mikrojárulékenek a bevezetése, akik pontosan ezt a 250-300, esetleg 400-500 eurós szinten tudnak mellékkeresetet, illetve kisvállalkozóként pénzt keresni. Ez körülbelül egy 300 000 embert érint, ami tényleg nem egy kis csoport. Itt szó szerint azt, amit megkeresnek havi szinten, az szó szerint az összeset járulékként ki kell fizetniük, vagy egy nagyon nagy részét, és tényleg nem kell nagy gyorslási tehetség ahhoz, hogy ahogy említettem, ezek az emberek valamilyen kiutat fognak keresni. Sokan tényleg azt mondják, hogy bezárják a kis vállalkozásukat, és nem éri meg, tehát matematikailag tényleg nem éri meg, illetve még azt is nagyon látni, hogy a tavalyi évben rekordot döntöttek a bezárt kisvállalkozások, tehát akik visszaadták a kisvállalkozói engedélyüket. Ezek általában évente ilyen 30-40 ezres számú tételek, tavaly pedig rekord született, tehát 65 ezer kisvállalkozó zárta be a kisvállalkozását, és most még csak a 6. hónapot zártuk le ebben az évben, és már 40 ezer kisvállalkozó adta vissza az engedélyét, tehát egyértelműen lehet, hogy első ránézésre laikusként úgy tűnik, hogyha új adókat, új járulékokat vezetünk be, akkor az emelheti a bevételünket, azonban tényleg számolni kell azzal is, hogy nagyon sok kis vállalkozónak veszi el a kedvét a vállalkozástól, illetve a szürke, illetve fekete zóna felé is motiválja mozdulni az embereket, tehát azt jelenti, hogy számla nélkül és egyéb más úton fogják végezni a számlázásukat, hogy beleférjenek mondjuk ebbe a 250 eurós határba, vagy esetleg ebbe a második sávba, megpróbálják, hogy legalább a 9144 eurós bevételt oficiálisan ne lépjék túl, hogy ne kelljen a teljes járulékot fizetni, és erről nem is beszéltem, tehát ezek még tényleg az úgynevezett mikro tételek, nem, biztosan nem nevezném mikronak, de a valódi járulékok, akik teljes járulékot fizetnek, azok összesen havonta egészségügyi és szociális járulékkal 425 eurót fizetnek havonta. A probléma pedig az, hogy minden komolyabb vállalkozó, akik tényleg képesek életszerűen vállalkozásból megélni, azok valamikor kisvállalkozóként kezdték, és hogyha tényleg ellehetetlenítjük, vagy nagyon megnehezítjük az embereknek a vállalkozói piacra lépését, tehát mindannyian kezdték valahol, és idővel kiépítették az ügyfélkörüket, illetve a kapcsolati tőkéjüket a vállalkozáson belül. A nagy kérdés az, hogy kik lesznek a jövő vállalkozói, hogyha ennyire komoly akadályokat teszünk, illetve hintünk a kezdő kis vállalkozók lábai elé.
1: Végezetül nagyon röviden, pénzügyi szakértőként mennyire tartja megalapozottnak a minisztérium érvelését? Tehát, hogy valóban javítja ez a változás az alacsony jövedelmi vállalkozók szociális biztonságát?
0: Azt azért mindenképp hozzá kell tennem, hogy valamilyen szinten védjem ezt a pozíciót, hogy nagyon sok kis vállalkozó tényleg évekig, néha évtizedekig bagatelizálja ezt a helyzetet, hogy minimalizálták, vagy nagyon alacsonyan tartották a járulék fizetési szintjüket. Ennek tényleg a böjtje is megérkezik körülbelül nyugdíjas korban, amikor realizáljuk, hogy lehet, hogy sikerült mondjuk optimalizálnunk és járulékot megúsznunk sok-sok évtizeden át, de ennek aztán a minimál nyugdíja az eredménye, tehát nagyon sok kisvállalkozó, akik ma nyugdíjasok, azért jogosan panaszkodnak, hogy a nyugdíjuk körülbelül 400-500 euró környékén van, tehát van ebben a érvben is logika, de ezt tényleg nem úgy kellene orvosolni, hogy rögtön a kisvállalkozás megnyitása után pár hónappal szinte ellehetetlenítő járulékokat fizetnek az emberek, és ezekből a mikrojárulékokból, tehát az a probléma, hogyha szinte teljesen egyáltalán nem fizetnénk járulékokat, vagy a mikrojárulékokat fizetjük, ami, ahogy említettük, nem is annyira mikro, az eredmény a nyugdíjban kifejezve tényleg elenyésző, tehát lehet, hogy egy 20-30-40 euróval magasabb lesz a nyugdíj annak, aki a mikrojárulékokat fizeti ezekben az években. A szolidaritás rendszere a szlovák nyugdíjrendszerben nagyon erősen működik, tehát akik többet fizetnek, azoknak arányában egy kicsit kevesebb lesz a nyugdíjuk azért, hogy kisegítsék az alacsonyabb nyugdíjbevétellel rendelkező nyugdíjasokat. Ez teljesen egy másik téma. Tehát az érvben azért van valamilyen pozitívum, csak tényleg az eszköz, illetve a módszer, hogy ezt hogy szeretnék kivitelezni, ez nem pozitív.

0: pozitív, ahogy említettem, hogyha ellehetetlenítjük és elveszük a motivációt a kezdő vállalkozóktól, akkor el sem indulnak ezen az úton, és teoretikusan sem tudunk arról beszélni, hogy milyen lenne majd a nyugdíjuk sok-sok év vállalkozás után.
1: Zsupcsan Zoltán pénzügyi szakértőt, a Pénzügy SK alapítóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: A nyaralás nem csak a repülőjegyről, a szállásról és a strandról szól, hanem arról is, hogy ismerjük a helyet, ahová érkezünk. Minden országnak megvannak ugyanis a saját szabályai, szokásai és apró furcsaságai, amelyekről jobb előre tudni. A vakáció ideje alatt mi most körbeutazzuk Európa népszerű nyári célpontjait, és megmutatjuk, milyen helyi érdekességekre, tiltásokra vagy éppen hagyományokra figyeljünk, hogy az élmény valóban gondtalan legyen.
2: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
3: Olaszország a gasztronómia fellegvára, de turistaként könnyen elkövethetünk olyan kulturális bakikat, amelyekért a pincérek minimum csúnyán néznek ránk. A legfontosabb szabály, délelőtt 11 óra után nem rendelünk kapucsínót. Az olaszok szerint a teljes kávé megfekszi a gyomrot, így ebéd után már kizárólag eszpresszót isznak. Ha mégis teljes kávéra vágyunk, ne kérjünk simán lattét, mert egy pohár hideg tejet kapunk. Mondjuk ki pontosan, café latte. Az éttermekben szintén szentségtörés a tésztát késsel elvágni, vagy kecsupot kérni a pizzára. Szintén aranyszabály, hogy tengergyümölcseivel készült tésztafélékre vagy halas ételekre soha ne kérjünk reszelt sajtot, mert az olaszok szerint az elnyomja az összetevők friss természetes ízét. Végezetül figyeljünk a számlán a kopertó tételre. Ez a terítési díj, ami nem azonos a borra valóval, hanem egy fix összeg fejenként, amit a helyben fogyasztásért számolnak fel. Érdemes felkészülni a késői vacsorákra is, hiszen a legtöbb autentikus étterem konyhája csak este 7-8 óra körül nyit ki újra a vendégek előtt.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Önök a Pátria Rádiót, benne pedig adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják. Tegnap Írország átvette az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, Szlovákia pedig a Visegrádi négyek, vagyis a V4 elnöki tisztét. Ezt a két eseményt boncolgatjuk 8 óráig. Előtte még régiós hírek és Paszmár Lívia.
2: Tegnap reggel megkezdődött a tűzkárok felszámolása a Párkányi sétáló utcán lévő épület együttesben, amelynek a tetőszerkezete égett le. A Városháza tájékoztatása szerint az elsődleges feladat az utca fölé belógó törmelék és a cserepek eltávolítása, valamint az épület további romlásának megakadályozása. Egy helyi építkezési vállalkozás felajánlott a városnak egy emelőkosaras kocsit kezelő személyzettel, valamint két szakembert magasban végzett munkákra. A törmelékek eltávolításában részt vesznek a városi közterület fenntartó alkalmazottai is. A hétfő hajnali tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják, a károkat előzetesen 3 millió euróra becsülik. Befejezték a rimaszombati Dúsa utcai óvoda új épületét, amely több mint 60 férőhelyet biztosít az intézmény számára. A helyi önkormányzat közel 1 millió eurót szerzett a helyreállítási alapból a projektre, amely a marginalizált roma közösség óvodájának eddigi befogadó képességét több mint háromszorosával növeli, tájékoztatott az óvoda és alapiskola igazgatója. Az új építésű házban 3 osztályterem található, amely 66 gyermeket tud befogadni, valamint egy étkezde, mosdó, zuhanyzó, illetve egy kabinet és egy terem a tanárok és a személyzet számára, pontosított az igazgatónő. Mint hozzátette, az új épületet a jövő tanévben veszik használatba. Az óvoda kapacitása 26-ról több mint 90-re nőtt, szeptembertől körülbelül 60 gyermek látogatja majd. Augusztus végéig ismét ingyenes strandbusz jár a Tatárik Emil termálfürdőbe Érsekújvárban. A busz minden nap közlekedik, amikor nyitva van a strand, közölte Klein Ottokár, a város polgármestere. Napi 8 járat indul a vasútállomástól a fürdőbe és vissza, a távolság 6 km, a menetidő körülbelül 20 perc. Az Arriva közlekedési vállalat üzemelteti a strandbuszt, a strandolókat szállító buszban 30 ülőhely és 82 állóhely van. Sügyeztett padlózatának köszönhetően kerekesszékkel és babakocsival is könnyen fel lehet rá szállni. Digitális táblán tájékoztatják az utasokat és ingyenes a wifi, tette hozzá az Arriva regionális menedzsere.
0: Időjárás.
2: A napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMU több nyugati és északi járásra elsőfokú zivatar riasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Pozsony előtt Malacka felől a D2-esen 10 perc a várakozási idő, és Kassa előtt Gálszécs felől ugyancsak 10 percet várakozhatnak, valamint radar méri a sebességet az R1-esen Nyitra kelet kijáratnál Nagyszombat irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 9 perccel múlt 7:30. Július 1-jével egyszerre két fontos európai elnökség is elindult. Írország átvette az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, Szlovákia pedig a visegrádi négyek soros elnökségét. Elsőre két különböző súlyú és jellegű feladatról beszélünk. Az egyik az uniós döntéshozatal egyik legfontosabb koordinációs szerepe, a másik egy regionális együttműködés irányítása, melynek jelentősége az utóbbi években sokat változott. A kérdés az, mire lehet képes Írország egy háborús, költségvetési és versenyképességi vitákkal terhelt Európai Unióban, és mire lehet képes Szlovákia egy politikailag megosztott V4 élén. Erről beszélgetünk Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, jó reggelt hallgatom!
0: Kezdjük a két elnökség közös pontjával. Mit jelent egyáltalán az, hogy egy ország átveszi az EU tanácsának soros elnökségét, illetve a V4 elnökségét? Arra gondolok, hogy például mekkora mozgástere van ilyenkor az adott országnak azzal kapcsolatban, hogy a saját érdekeit érvényesítse?
1: Teljesen más két nemzetközi intézményről van szó, és ugye más a súlya egy-egy elnökségnek, az Európai Unió tanácsai elnökének lenni, illetve a visegrádi négyek elnökének, hiszen az Európai Unió az ugye egy óriási nagy szervezet, 27 tagállammal, a visegrádi négyek pedig ugye most próbáljuk újra feléleszteni 4 tagállammal, és hát ezeknek a tagállamoknak a politikai súlya az egészen más keretekben értelmezhető, mint ahogy az Európai Uniónál. Az Európai Unió tanácsának az elnöki posztja ugye egy nagyon régi pozíció, hiszen gyakorlatilag az Európai Uniónak a megalakulása óta valamelyik ország viszi az úgynevezett nyitott dossziékat, a nyitott ügyeket. Ő az, aki koordinálja azokat az üléseket, amelyeket a tanács, és ugye itt több tanácsról is van szó, tartani szoktak a fél év során. És hát ugye össze is kell fogni a fél évnek a programját, ami azt jelenti, hogy meg kell határozni azokat a prioritásokat, amik mentén ezeket a dossziékat elő fogják venni, és megpróbálják majd lezárni. Ugye ehhez kapcsolódóan már lehet beszélni arról, hogy mik is azok a prioritások, amelyekkel ebben a fél évben foglalkozni kell, de nagyon fontos, hogy nem az ország határozza meg, aki viszi ezt, hanem gyakorlatilag az Európai Unió az, aki ezeket a dossziékat az előző elnökségből megörökli, és utána pedig ezeket végre kell hajtani majd. Hát, hogyha az ír elnökségnek a prioritásait kellene nézni, akkor 3 nagy keretfogalmat használ most az ír kormány. Egyrészt a versenyképességgel kapcsolatos fejleményeket kell valahogy majd kezelni, ugye ez több jogszabályt is jelent majd, és több találkozót is. Másrészt mostanság ugye a biztonság az kiemelkedő, gondolkodjunk csak az ukrajnai helyzetre, illetve akár a közel-keleti helyzetre, de a transatlanti biztonságra is gondolhatunk. És hát az európai értékek az az utolsó, ami pedig szintén egy csomó olyan konkrét intézkedést hozhat majd, amelyek a különböző dossziékban fognak majd testet ölteni. Ugye, hogyha egy kicsit részletesebben nézzük, akkor már előjön ugye a konkrét intézkedéscsomag. Kiemelten fontos lesz az Európai Unió 2028 utáni költségvetésének, a vitáinak a szervezése, az Európai Unió bővítésének a kérdése, a versenyképesség, illetve a biztonságon belül a különböző fenyegetéseknek a kezelése, a védelmi-ipari együttműködésnek a kialakításának a folytatása, és hát az utolsó pedig ugye a versenyképesség, itt nagyon konkrét kérdések merülhetnek föl, a digitalizáció, mesterséges intelligencia, és hát egyáltalán az európai iparpolitikának a megújítása, úgyhogy lesz elég sok feladat.
0: Mennyire vár inkább ilyen technikai koordinációs feladat az ír elnökségre, vagy pedig politikailag is meghatározó fél év következik? Tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy nem mindegy-e, hogy melyik ország vezeti ebben a fél évben az Európai Uniót, vagy pedig az egyes országok belpolitikai vezetése, prioritásai, is szerepet játszanak abban, hogy milyen irányban megy majd a következő időszakban az Európai Unió?
1: Ugye inkább azt mondanám, hogy a szimbolikus jelentősége mindenképpen van, hogy melyik ország az, amelyik viszi, hiszen azért ő határozza meg ezeket a prioritásokat, de hogy ahogy az előbb beszéltük, ugye ezek a dossziék, ezek adják is magukat, hiszen foglalkozni kell velük, nyitva vannak, le kell zárni, határidő van velük. Azt, hogy aztán melyiket veszik előrébb, hogyan koordinálja ezt az ország, ugye az már egy politikai szinten is érezhető, de hát azért ugye tegyük hozzá azt, hogy van egy olyan erő, ami magával is viszi előre ezeket a dossziékat, és hát még egy nagyon fontos dolog van, hogy nem csak egy ország, hanem úgy szoktuk mondani, hogy a trojka szokta előre vinni a még nagyobb dossziécsomagokat, hiszen az előző, a jelenleg, illetve a következő elnökség az közösen is meghatároz egy célcsoportot, ami mentén az elnökség működni szokott, de hát alapvetően azért a tagállamok vannak ugye a jogalkotás mögött.
0: Ukrajna uniós közeledéséhez mit tud hozzátenni az ír elnökség? Gyorsítani tudja ezt a folyamatot, vagy csak napirenden tudja tartani?
1: Ugye itt az a kérdés, hogy a tagállamok mit szeretnének természetesen, és ugye Ukrajnával kapcsolatban megkezdődtek a tárgyalások, megnyílt ugye most az elmúlt hetekben az első úgynevezett klaszter, ami azt jelenti, hogy a 35 fejezetből ugye felosztottuk 7 csoportra a tárgyalási fejezeteket, és az első ilyen csoport a jogállamisággal kapcsolatos fejezetek megnyílnak. Ugye az, hogy itt gyors előrehaladás történjen, azért meglehetősen kérdéses, hiszen azért van sok-sok nyitott kérdés. Ugye alapvetően itt a prioritásoknak a kezelése az lehet az elnökségnek a feladata, de most egy nagyon korai fázisban vagyunk még, ugye még egyelőre nagyon korai lenne azt mondani, hogy ugye párhuzamosan nyíljanak meg klaszterek, vagy párhuzamosan engedjék a tagállamokat, Magyarország ugye is zárkozik ettől a különböző fejezeteket, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy itt is egy koordinációs szerep van, hogy ugye ezt hogyan értékelik a tagállamok, ez már ugye az elnökségen keresztül lehetséges befolyásolni, és ugye itt akkor összehívhatnak különböző tanácskozásokat, és ott mehetne előre ez a kérdés, de én nem számítok most ilyen jellegű gyorsításra.
0: Az ír elnökség idején mennyire kerülhet előtérbe az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonya? Tehát, hogy Írország ebben ilyen természetes közvetítő lehet, vagy pedig így a Brexit utáni vitákban még mindig túl sok a feszültsége ehhez?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen úgy volt, hogy a jelenlegi brit miniszterelnök Keir Starmer által kezdeményezett, és egyébként nagyon alaposan végigjárt tárgyalási fordulók esetleg július közepén eredménnyel járhatnak. Ugye itt egy egészen megújult kapcsolat típusnak a kialakításáról volt szó. Ez magába foglalta különböző élelmiszerbiztonsági kérdésekkel, a vámoknak ezzel kapcsolatban és a különböző kereskedelmátgátló intézkedéseknek a könnyítését. Illetve hát még egy nagyon fontos dolog van, ugye ez a fiataloknak a mobilitási programja, az Erasmushoz való visszacsatlakozása az Egyesült Királyságnak, illetve az esetleges Egyesült Királyság területén az európai tanulóknak a lehetőségeinek a bővítése volt terítéken, viszont hát tudjuk, hogy ugye a briteknél most éppen miniszterelnök váltás zajlik, és ezek a tárgyalások, ezek az ír elnökségnek az első hónapjaira át fognak csúszni, nem akarták kész helyzet elé állítani az új miniszterelnököt, úgyhogy valószínűleg azért itt egy elég nagy koordinációs szerep lesz majd Írország számára.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgetünk. Miközben Dublin az egész Európai Unió napirendjét próbálja majd egyben tartani, Szlovákia a V4 élén kezd elnökségben. Milyen állapotban veszi át a visegrádi négyeket? Létezik-e még egységes visegrádi hang egyáltalán?
1: Ugye ez, hát tudjuk, hogy az elmúlt időszaknak egy nagyon fontos kérdése volt az elmúlt időszak, ez most mondjuk a magyar választások utáni kérdés egy időszak, hiszen azért ugye tudjuk, hogy a V4-ek nem úgy működött, mint ahogy azt korábban megszokhattuk. Az elmúlt időszakban különösen az ukrajnai orosz intervenció óta nagyon nagy feszültségek voltak a magyar-lengyel kapcsolatokban, és hát ugye ez a V4-es együttműködés ez nem igazán működött, mint korábban. Úgyhogy itt a felélesztéséről van szó ennek az együttműködésnek. Ugye ez alapvetően egy olyan politikai közösség, ami sokkal kisebb befolyással bír európai szinten, de azért mondjuk azt, hogy regionálisan, illetve időközönként azért az Európai Unióban is nagyon fontos szerepe van a különböző egységes fellépésnek. Ugye ilyen van az Európai Unióban egyébként több fajta, de a visegrádi együttműködés az kifejezetten fontos volt ebből a szempontból. Nincs még egyébként kiemelt prioritás ezen belül, de gyakorlatilag az Ír-elnökséghez kapcsolódó európai ügyeket, azokat majd nagyon fontos lesz megszólítani a visegrádi négyeknek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy azok a versenyképességgel kapcsolatos kérdések, az energiabiztonság, a Nyugat-Balkánnak a bővítése, a kohéziós politikákkal kapcsolatos, ugye a következő több éves pénzügyi keretnek a vitái, illetve a biztonság és védelempolitikai együttműködés, ezek napirenden lehetnek. Ha visszagondolunk ugye a 2010 utáni időszakra, amiben volt egy nagyon sikeres és látható megnyilvánulása a visegrádi együttműködésnek, ugye a kohézió barátai jellett, jelképezték ugye ezt az együttműködést akkor az országok, és azt az akkori 2014 utáni költségvetésben a kohéziós elmozdulást próbálták más irányba terelni, és ott nagyon hatékonyak voltunk, úgyhogy lehetetnek egy nagyon erőteljes koordinációs szerepe az Európa politikában, és hát azt reméljük, hogy most, amikor kritikusan fontos lesz a több éves pénzügyi keretben hagyományos értékek, illetve hagyományos pénzügyi források, a kohéziós támogatások, a mezőgazdasági támogatásoknak a hátrább sorolása ellen tenni, akkor ez egy nagyon jó fórum lehet rá.
0: És ezekben az ön által említett témákban a visegrádi négyek országai valóban közösen tudnak még fellépni, vagy ezek után is az Európai Unióban?
1: Én azt hiszem, hogy az előbb említett, illetve a legutóbb említett két téma, tehát itt a biztonsági együttműködések területén, illetve főleg az uniónak az új költségvetési időszakában a prioritásoknak a meghatározása, a belső szerkezetének a meghatározása, a költségvetésnek, a fő prioritásoknak a mondjuk azt átszabása elleni harc, az közös érdekünk, úgyhogy itt nagyon erőteljes együttműködésre számítok. És hát ugye ne felejtsük el, hogy azért az Európai Unió is egy hatalmas átalakulás alatt van, ugye azért, mert a versenyképességnek a programja az ír elnökség, illetve az elkövetkezendő elnökségek között is majd egy nagyon fontos helyre fog ugrani. Itt új iparpolitikai közlekedési, energiainfrastruktúrával kapcsolatos intézkedések lehetnek, és itt is közös hangot kell találnunk, hogy az Európai Unió közép-kelet-európai országoknak az érdekeit ugyanúgy megjelenítse, mint a nagyobb országokat, vagy akár a déli országokat.
0: A két elnökség politikailag azért is érdekes, mert miközben Írország az uniós mainstream egyik megbízható tagállama, Szlovákia kormánya több ügyben konfliktusosabb viszonyt ápol Brüsszellel. Szlovákia jelenlegi kormányának Brüsszellel szemben gyakran kritikus hangvétele mennyire befolyásolja a V4 elnökségét? Erősítheti a régiós szuverenista vonalat, vagy inkább óvatosabb koordinációra kényszerül majd?
1: Én azt mondom, hogy ugye Szlovákiának alapvetően érdeke lesz az, hogy a visegrádi négyek az ismét egy működő regionális fórummá váljon, hiszen ha amikor Írország vezeti a tanácsot, és ennyire fontos kérdések merülnek föl, akkor csak akkor tudunk hatékonyan működni majd, hogyha minél nagyobb egységet mutatunk fel az Európai Unió keretein belül, illetve hát azokban a vitákban, amik majd kialakulnak, ugye az alkupozíciója is jóval nagyobb lesz, nem csak Szlovákiának, hanem az összes V4 országnak, hogyha közös álláspontot alakítanak ki a bővítésről, és ez gyakorlatilag a külpolitikában és a biztonságpolitikában is így van.
0: Magyarország új politikai helyzete mennyire alakíthatja át a V4-et? Ha ugye Budapest kevésbé lesz konfrontatív Brüsszellel, akkor Szlovákia valamennyire úgy magára maradhat a keményebb uniós vitákban?
1: Ugye itt az uniós viták azok alapvetően a jövőnek a nagy költségvetési, illetve az intézményi struktúráinak az átalakításáról szólnak. Tegyük hozzá, hogy még egy nagyon fontos dolog lesz, ugye jönnek a bővítések, és hát már nem látjuk még a végét, de azért ugye itt a dél-balkáni országok, vagy nyugat-balkáni országok, bocsánat, illetve az ukrán, a moldáv csatlakozásnak az előkészítése hatalmas nagy intézményi reformokat is meg fog követelni az Európai Uniótól, főleg ugye, ha egyszer majd eljutunk Ukrajnának a csatlakozásáig, és hát ezeken a területeken is ugye a szavazási rendszereknek az átalakítása majd vitákat fog kialakítani. Esetleg, ha hozzá kell nyúlni a szerződéshez, és ott módosításokat tenni, vagy éppen megerősített együttműködés előre menni bizonyos területeken, ugye ezeket mind-mind csak úgy tudjuk majd megfelelően a saját érdekeinket érvényesíteni, hogyha minél többen vagyunk mögötte, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben azért finomabbak lesznek az álláspontok, hiszen nagyon nagy kérdésekről lesz szó, hogy csak együtt tudunk hatékonyan föllépni.
0: Végezetül milyen konkrét eredmények alapján lehet majd azt mondani, hogy az ír EU elnökség sikeres volt, és mi alapján lehet majd megítélni a szlovák V4 elnökségét? Mi lehet itt a mérce?
1: Én azt hiszem, hogy az ír elnökség végén egyértelműen akkor lehet majd sikerről beszélni, hogyha valamiféle politikai alkú már ki fog alakulni december környékére az új költségvetéssel kapcsolatban. Talán egy kicsit túl optimista lenne, hogyha már nagyon konkrét számok és nagyon konkrét határok lennének, de mindenképpen ezen a területen ugye azért előre kellene lépni. A másik, ami nagyon fontos lenne, hogy a versenyképességi átalakítások azok mindenképpen látszódjanak majd az új költségvetésnek a szerkezetében, azaz a források megfelelően hozzá legyenek rendelve, az új intézményi prioritások meg legyenek határozva, és hát a bővítés ügyében is azért történjenek előrelépések, ugye itt nem feltétlenül Ukrajnára kell elsősorban gondolni, hanem akár Albánia, akár Montenegró ügyében, de hát ugye többen is vannak, akik csatlakozási tárgyalásokat folytatnak. A V4-es együttműködés tekintetében pedig én azt hiszem az lenne a legfontosabb, hogyha újra láthatóvá válna a V4-es együttműködés, megindulnának azok az egyeztetések közöttünk, amelyek a politikai alkú szintjén működnek, és ezek az Európai Unióban újra láthatóvá válnának, és hát nem utolsó sorban azért ne felejtjük el, hogy maga a visegrádi együttműködésnek is van egy pénzügyi alapja, ami egy kicsit háttérbe szorult az elmúlt időszakban, de ennek a megerősítése jelentheti azt, hogy a regionális kohéziót azt tovább tudjuk növelni, és az együttműködést ezen a szinten is tudjuk majd érvényesíteni.
0: A következő hónapokban egyszerre érdemes figyelni Dublinra és Pozsonyra. Írország az Európai Unió soros elnökeként olyan ügyeket próbál majd kezelni, mint a versenyképesség, a bővítés, a biztonság és a következő uniós költségvetés. Miközben Szlovákia a V4 élén azt próbálhatja bizonyítani, hogy a visegrádi együttműködésnek a politikai megosztottság ellenére is van még gyakorlati értelme. Gálik Zoltánt, a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, viszont.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak, akik csak most kapcsolták be készüléküket. Önök adáskezdő hírmagazinunkat, annak is az utolsó harmadik óráját hallgatják 2026. július 2-án, csütörtökön. Hírblokkunk után arról lesz szó, hogy a legfelsőbb bíróság szembe ment Donald Trumppal, aki az USA-ban született, az továbbra is amerikai állampolgárnak számít majd. Fél kilenc után pedig azt veszik górcső alá, hogyan viszonyulnak a lakosok a biztonságuk szemszögéből nézve az Európai Unióhoz. Előtte azonban a legfrissebb információk következnek Paszmár Léviától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Kezdetét vette a szlovák V4 elnökség. A Velencei Bizottság szakértői Budapesten vizsgálják majd a Súlyog Tamás leváltásáról szóló alkotmánymódosítási javaslatot. Ma már 30 fok alatti maximumok várhatók, következnek a részletek. A visegrádi csoport él és folytatni fogja tevékenységét, ezt tegnap jelentette ki Peter Pellegrini államfő a V4-ben betöltött szlovák elnökség megnyitása alkalmával a pozsonyi várban. Szerinte a visegrádi csoportnak nem mint szentimentális emléknek, hanem mint olyan eszköznek van jelentősége, amelynek segítségével Közép-Európa képes megfogalmazni érdekeit. Pellegrini úgy véli, hogy a V4 békét bejelentő nyilatkozatok csupán egyes politikusok vágyálmai voltak, amelyek nem vették figyelembe a valóságot. A szlovák kormány V4 elnöksége alatt a nemzetközi jog következetes betartásának alapelvét akarja szem előtt tartani. Fontosnak tartja azt is, hogy az országok tiszteletben tartsák az utat, amelyet más országok választottak belügyeik igazgatására, és ne avatkozzanak abba, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Szerinte a V4 országai újra erős regionális csoportot akarnak alkotni. Fico hangsúlyozta, hogy a szlovák elnökség prioritásai közé tartozik a béke kérdése is. Az éjszakai orosz támadások során az ukrán főváros Kijev ellen legkevesebb 5 ember életét vesztette, további 34-en pedig megsérültek, közölte Vitalij Klitschko, Kijev polgármestere. Timur Tkachenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője röviddel ezután közölte, hogy legkevesebb 8 ember vesztette életét. A BBC hozzátette, hogy jelenleg az egész városban 28 olyan helyszín van, amely a támadás következtében megrongálódott. Ezek főként lakóépületek és a polgári infrastruktúra létesítményei. Tkachenko szerint Kijev nagyon súlyos károkat szenvedett, az áldozatok között gyermekek is vannak, tette hozzá, és a 34 sérült közül 32-t kórházba kellett szállítani. A Kijev Independent című napilap az éjszakai támadást az orosz invázió 2022-es kezdete óta az egyik legsúlyosabbnak minősítette. Légitámadásokra és robbanásokra vonatkozó riasztásokat jelentettek Ukrajna más részeiről is, egyebek mellett a délkeleti Zaporizsia és Pavlohrad városokból, valamint az északkeleti Szumi és Harkiv városokból. Franciaország déli részén, Hiro megyében tegnap délután hatalmas erdőtűz tört ki, amely később gyorsan átterjedt a szomszédos Aude régióra is. Éjszaka 11 óráig a tűz 800 hektár erdőterületet emésztett el, közölték a helyi hatóságok a Le Monde napilap honlapja szerint. A tűz terjedését elősegítette a szárazság, a magas hőmérséklet és az erős szél. Két településről, amelyeket az erdőtűz fenyegetett, körülbelül 200 embert evakuáltak. Két kisebb tűz keletkezett Marseille közelében is, ahol több megelőző jellegű evakuálást rendeltek el. A tűzveszély miatt számos erdőterületet lezártak a nyilvánosság elől. A Velencei Bizottság küldöttsége ma érkezik Magyarországra. Az alkotmányjogi szakértői csoport megvizsgálja az alkotmánymódosítási javaslatot, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás államfő leváltását. Erről a HVG számolt be. A Velencei Bizottság az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete. A jogalkotási javaslat értékelésére múlt héten Magyar Péter miniszterelnök hívta meg a testületet. Kabinetje az államfő leváltásának elérése érdekében kezdeményezte az alkotmánymódosítást, amire Súlyog a Velencei Bizottsághoz intézett kezdeményezéssel reagált. A bizottság gyorsított eljárásban dönt a benyújtott javaslatról, feladata azonban kizárólag szakértői vélemények és értékelések kiadása, ezért nem tudja megakadályozni a készülő jogszabály parlamenti jóváhagyását.
0: Időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMO több nyugati és északi járásra elsőfokú zivatarriasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Pozsony előtt Malacka felől a D2-esen és Kassa előtt Gálszécs felől, mindkét helyen 10 perc a várakozási idő, és radar méri a sebességet a D1-esen Vedrődnél Nagyszombat felé, az R1-esen Nyitra kelet kijáratnál Nagyszombat irányában, és Szepsiben a főúton a városközpont felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: elmúlt az élet.
1: Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Harry Kane duplájával Anglia hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Kongót, a tengeren túli futball VB 21. játéknapjának első mérkőzésén a 8. döntőbe jutásért rendezett atlantai összecsapáson. Brian Sipenga nem kis meglepetésre már a 7. percben vezetést szerzett az afrikai csapatnak, és bár az angolok a folytatásban szinte végig rendületlenül rohamoztak, Kane csak a 75. és a 86. percben tudta bevenni az ellenfél kapuját. Anglia a legjobb 16 között, a társházigazda Mexikóval találkozik hétfőn hajnali 2 órától. Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2 arányban legyőzte Szenegált a 16-ot döntőben. Az afrikai együttes az első félidő közepén Habib Diarra révén szerzett vezetést, a második játékrész elején pedig Ismaila Sarr duplázta meg az előnyt. A hajrában a csereként beállt Romelu Lukaku váratlanul szépített, majd a csapatkapitány Yuri Tielemans egyenlített. A ráadás hosszabbításában a videóbíró segítségével megítélt 11-est, Tielemans a bal felső sarokba rúgta, így Belgium a VB eddigi legnagyobb fordítását végrehajtva jutott a 8. döntőbe. A belgák ellenfele a legjobb 16 között az amerikai válogatott lesz, amely 2-0 arányban nyert az utolsó fél órában emberelőnyben futballozó Bosznia ellen. A 45. percben Folarin Balogun lőtte az első gólt, majd a 61. percben kiállították. A hajrában az ember hátrány ellenére megduplázta előnyét a hazai gárda. Malik Tillman szabad rúgásból talált a hálóba. Figyelemre méltó, mindhárom társházigazda bejutott a 8. döntőbe. Elsőként Kanada, aztán Mexikó, harmadikként pedig az Egyesült Államok válogatottja került a legjobb 16 közé. Legalább 3 halálos áldozatot követelt kedd éjszaka Mexikóvárosban, a hazai futballválogatott VB 8. döntőbe jutásának ünneplése. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Fucsovics Márton 6-7-6-4-7-6-6-3 arányban legyőzte a 16-ként rangsorolt amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második felvonásában. A 32 között a 22. helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokinával találkozik, aki 6-3-6-0-6-3-ra búcsúztatta Marozsán Fábiánt. A sötétedés miatt kedden félbeszakadt és szerdán befejezett első fordulós mérkőzésen Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-6-2 arányban verte a német Daniel Altmaiert. Következő ellenfele a 13. kiemelt cseh Jiří Lehecska lesz. 3 év után távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Ibrahim Sissé, a francia belső védő az 5. játékos, aki a nyáron elhagyta a 36-szoros bajnokot. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Pözeny-Trnava 1-1, Pardubice-Zsilina 2-2, Olomouc-Kalica 0-0, Ferencváros-Karabach 1-0, MTK Vasas 3-1 és Zalaegerszeg-Ajka meglepetésre 2-3. Székesfehérvár önkormányzata rendkívüli közgyűlésen határozott a Videoton labdarúgó csapatának értékesítéséről. Az új tulajdonosa az Egyesült Államokban bejegyzett cég lehet, amely 775 millió forintot ajánlott a klubért. A pályázó szakmai és üzleti kapcsolatban áll a portugál Benficával. A női röplabda Európa Liga elődöntőjének visszavágóin Szlovénia-Szlovákia 3-0 és Svédország-Magyarország 3-1. A szlovénok és a svédek is 2-es győzelemmel jutottak a fináléba. Zak Brown határozottan igyekezett eloszlatni a Max Verstappen McLarenhez szerződtetéséről szóló találgatásokat. A Vökingiak vezérigazgatója ugyan elismeri a négyszeres világbajnok kivételes képességeit, ám leszögezte, Lando Norris és Oscar Piastri helye biztos a csapatnál.

0: 8 óra 18 perc van. Fontos döntést hozott az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága. Továbbra is amerikai állampolgárnak számít az, aki az Egyesült Államok területén születik, függetlenül attól, hogy a szülei milyen bevándorlási státuszban vannak. Donald Trump elnöki rendelettel próbálta volna korlátozni a születési jogon járó állampolgárságot, de a bíróság ezt elutasította. Erről beszélgetünk Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntök minden hallgatót.
0: Az Egyesült Államokban születettek, ugye automatikusan amerikai állampolgárok lesznek. Miért ilyen fontos az amerikai politikai és jogi gondolkodásban ez a 14. alkotmány kiegészítés, és miért tekintik sokan az amerikai identitás egyik alapkövének?
1: Hát, hogy amikor az Egyesült Államok megalakultak, éppen most lesz 250 éve, akkor nem volt teljesen világos, hogy ki számít amerikai állampolgárnak, és ezért erről a kezdetektől fogva komoly viták voltak. Ugye akkor még nem is volt szövetségi állam, ugye a szövetségi állam csak később jött létre, hanem az egyes gyarmatok, az egyes függetlenné váló gyarmatoknak külön voltak állampolgársági törvényeik, meg szokásaik. A dolog lényege az, hogy a britektől való elszakadásban nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ki számít amerikainak, kinek van szavazati joga, ki tud beleszólni a gyarmatok, függetlenné váló gyarmatok életébe, az új államforma kialakításába. És akkor ez úgy zajlott, hogy a főleg gazdag és gyakran rabszolgatartó fehér férfiak összeültek és meghatározták, hogy ki lehet állampolgár. Persze nyilván kizárták belőle a rabszolgákat. A polgárháború után a 19. század közepén azonban fölmerült az a probléma, hogy na jó, rendben van, de itt van ez a rengeteg fekete bőrű ember, akik nem állampolgárok, és ekkor az amerikai alkotmányt módosították, ez az híres 14. alkotmánymódosítás, 1868-as keretezésű, amelyben a feketéknek is elismerték az állampolgárságát, de akkor még mindig ott voltak az indiánok, az őslakosok, és az ő állampolgárságukat csak 1924-ben rendezték. Na, ez végig kemény viták tárgya volt, hogy kiszámítson bele, ugyanis hát a pártok elég gyorsan rájöttek, hogy ki az, aki rájuk szavaz, ki az, aki ellenük szavaz. És a republikánusok, a konzervatívok, inkább így mondanám, a konzervatívok végig úgy érezték, hogy nekik egy ilyen demográfiai áradattal kell szembenézniük, és ha meg akarják őrizni a saját privilégiumokat, vagy hogyha udvariasabban fogalmazok, a saját életmódjukat és az eddigi hatalmi pozíciójukat, akkor nekik valahogy föl kell venni ezzel a küzdelmet, és hát ez a mostani folyamatnak is a lényege, hogy Donald Trump elkeseredetten kézába próbálja megakadályozni azokat a demográfiai változásokat, amelyek nem kedveznek a republikánus pártnak, vagy ha úgy tetszik az Amerika közepén élő konzervatívabb vidéki körzetek lakosainak.
0: Kiket érintett volna leginkább ez az elnöki rendelet, hogyha életbe lép?
1: Ez borzasztó izgalmas, mert Donald Trump erről nem beszélt, vagy nem sokat beszélt. Amiről ő beszélt, az az, hogy ne jöjjenek Amerikába kínai, gazdag kínai asszonyok, vagy hölgyek, csak azért, hogy ott szüljenek gyerekeket, és aztán azok majd amerikai állampolgárok legyenek, mint hogyha ez egy nagyon fontos, vagy tömeges jelenség lenne. Ehelyett ugye a valóság az, hogy rengeteg illegális bevándorló él Amerikában, a számukat mondjuk 10-12 millió körébe csülik, akiknek a gyermekei bizonytalan státusban vannak, elméletileg vagy lennének. Elméletileg ők Amerikában, ha Amerikában születtek, akkor ők amerikai állampolgárok, még akkor is, hogyha a szüleik nem azok, és a szüleiket is esetleg még ki is lehet toloncolni Amerikából emiatt. De a gyerekek azok már amerikai állampolgárként látták meg a napvilágot. Na most ezekből is több millió lehet, és ugye, hogyha a Trump szándékai megvalósultak volna, akkor ezeket is ki lehetne toloncolni Amerikából.

0: többsége van, mégis ebben az esetben 3-6 arányban, vagy pontosabban szóval fordítva egy kicsit, az alkotmánybíróság többsége elvetette a trumpi megközelítést. Egyrészt formai okok miatt, másrészt azért, mert olyan hatással lenne az amerikai társadalomra, amit a legfelsőbb bíróság nem tudott elvállalni, vagy károsnak ítélt amerikai jövője szempontjából.
1: Mekkora pofon vagy vereség ez Trump számára, már csak azért is, ugye, ahogy ön is említette, hogy a konzervatív többségűnek tartják a legfelsőbb bíróságot. Mit üzen az, hogy ebben az ügyben mégis elutasították Trump álláspontját?
0: Hát az, hogy mindent azért ő sem tehet meg, és ahogy közelednek a félidős választások, úgy egyre jobban szűkül a mozgástere. Az amerikaiaknak egy hát jó fele, mondjuk 51% a legutóbbi felmérések szerint támogatják az állampolgárságnak ezt a korábbi formáját, tehát a születési jogon járó állampolgárságot, aminek egyébként a területi születési jog az csak az egyik fele, a másik fele az amerikai állampolgárságú szülők, legalább az egyik szülő után járó állampolgárság, tehát kétféle születési állampolgárság is van. De a lényeg az, hogy az amerikai többsége a mostani rendszerrel elégedett, és csak egy harmadnyi kisebbség az, amelyik tart ettől, és amelyik ezt meg akarja változtatni. Trump számára ez egy fontos, nagyon fontos téma, ugye sok minden más is a politikájában, e körül a demográfiai elmélet körül mozog, hogy a bevándorlók azok a liberális oldalt erősítik, ami vagy igaz, vagy nem egyébként, mert például sok spanyol ajkú rászavazott a legutóbbi választáson, ma mindegy, szóval az általános felfogás, és Trump is ezt képviseli, hogy a bevándorlók azok felborítják a politikai egyensúlyt Amerikában, és ha ez így lenne, akkor persze érthető, hogy miért mozgosít ekkora energiákat. Ez egy érzelmi kérdés nagyon sok amerikai számára, és hát egészen elképesztő javaslatok vannak, hogy akkor most mit kéne tenni, hogyha mégiscsak amerikainak számít mindenki, aki ott születik, hogy akkor a beutazókat rostálni kéne, és a terhes nőket nem szabad beengedni Amerikába, ez elképzelhető, hogy ezt hogy lehetne vizsgálni. De sok olyan eset is van például, hogy tartós munkavállalói vízummal vannak Amerikában emberek, tehát legálisan diák vízummal, vagy turista vízummal hosszabb ideig tartózkodnak Amerikában, de az ő esetükben gyakorlatilag kivéthetetlen, hogy ne szülessenek gyerekek időnként. De ezekre is vonatkozna a trumpi tiltás, ami egészen elképesztő ilyen embertelen helyzeteket teremtene, hogy a gyerek maradhat a szülőnek, meg azonnal el kell hagyni Amerikát, és ez milliós, akár milliós tételben is, vagy milliós létszámban is. Úgyhogy ez nem egy lényegtelen ilyen jogi formaság, ez nagyon sok embernek az életét határozhatja meg.
1: Végezetül a döntés után Trump vagy a republikánusok próbálkozhatnak még törvényi úton, esetleg alkotmánymódosítással, vagy ez politikailag és jogilag már teljesen lehetetlen pálya?
0: Hát Trump ezt helyezte kilátásba, hogy akkor majd a törvényhozáson keresztül próbálja meg ezt keresztül vinni, de hát ez eléggé reménytelennek tűnik. Az amerikai alkotmánymódosítása borzasztóan nehézkes és lassú folyamat, tehát Trump már rég nem lesz az élők sorában, amikor esetleg egy ilyen módosítás átmehetne, de az, hogy továbbra is napirenden tartja a kérdést, a témát, és hogy továbbra is uszít a bevándorlók ellen, akik szerint felhigítják az amerikaiak génállományát, és hát főleg azokat a bevándorlókat nem szeretni, akiknek más a bőrük színe, mint az övé. Az utóbbi időben például menedékjogot azt csak dél-afrikai fehéreknek adtak Amerikában. Korábban ugye nyilvánvalóan azok tudtak ilyen jogot kérni, menedékjogot kérni, akiknek a hazájukban veszélyben volt az életük. Hát ez teljesen nyilván valóan elárulja az igazi szándékokat.
1: Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése megerősítette, hogy az Egyesült Államokban továbbra is érvényes a születési jogon járó állampolgárság elve. Aki amerikai földön születik, az amerikai állampolgár lesz. Erről beszélgettünk Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval. További szép napot kívánok!
0: Viszont kívánom mindenkinek!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Adáskezdő hírmagazinunk záró fél órájában arról hallhatnak, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő bizonytalanság árnyékában a lakosok egyre pesszimistábbak. Az EU-t azonban egy biztonságos menedéknek tartják. Előbb még a regionális hírek. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: Tegnap reggel megkezdődött a tűzkárok felszámolása a Bárkányi sétáló utcán lévő épület együttesben, amelynek a tetőszerkezete égett le. A Városháza tájékoztatása szerint az elsődleges feladat az utca fölé belógó törmelék és a cserepek eltávolítása, valamint az épület további romlásának megakadályozása. Egy helyi építkezési vállalkozás felajánlott a városnak egy emelőkaras kocsit kezelőszerkezettel, valamint két szakembert magasban végzett munkákra. A törmelékek eltávolításában részt vesznek a városi közterület fenntartó alkalmazotta is. A hétfő hajnali tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják, a károkat előzetesen 3 millió euróra becsülik. Befejezték a rimaszombati Dúsa utcai óvoda új épületét, amely több mint 60 férőhelyet biztosít az intézmény számára. A helyi önkormányzat közel 1 millió eurót szerzett a helyreállítási alapból a projektre, amely a marginalizált roma közösség óvodájának eddigi befogadó képességét több mint háromszorosával növeli, tájékoztatott az óvoda és alapiskola igazgatója. Az új építésű házban 3 osztályterem található, amely 66 gyermeket tud befogadni, valamint egy étkezde, mosdó, zuhanyzó, illetve egy kabinet és egy terem a tanárok és a személyzet számára, pontosított az igazgatónő. Mint hozzátette, az új épületet a jövő tanévben veszik használatba. Az óvoda kapacitása 26-ról több mint 90-re nőtt, szeptembertől körülbelül 60 gyermek látogatja majd. Augusztus végéig ismét ingyenes strandbusz jár a Tatárik Emil termálfürdőbe Érsekújvárban. A busz minden nap közlekedik, amikor nyitva van a strand, közölte Klein Otokár a város polgármestere. Napi 8 járat indul a vasútállomástól a fürdőbe is vissza, a távolság 6 km, a menetidő körülbelül 20 perc. Az Arriva közlekedési vállalat üzemelteti a strandbuszt. A strandolókat szállító buszban 30 ülőhely és 82 állóhely van. Súlyeztett padlózatának köszönhetően kerekesszékkel és babakocsival is könnyen fel lehet rászállni. Digitális táblán tájékoztatják az utasokat, és ingyenes a wifi, tette hozzá az Arriva regionális menedzsere.
0: Időjárás.
2: A napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMU több nyugati és északi járásra elsőfokú zivatarriasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapat és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán, a Presovszkán a városból kifelé menet, rövid fennakadással számolhatnak, torlódik a forgalom, Pozsony előtt Malacka felül a D2-esen, 5-7 percre csökkent a várakozási idő, és radar méri a sebességet a D1-esen Vedrődnél Nagyszombat irányában, Őrsújfalun mindkét irányban, Pelsőc után Rozsnyó felé, Szepsiben a főúton, a városközpont felé, Kassa után Hernádszent István felé, Abaúszinán Kassa felé, és Kassa Olcsvár Kassa irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. A világpolitika az elmúlt években egyre bizonytalanabbá vált. Háború zajlik Ukrajnában, újabb és újabb konfliktusok robbannak ki a Közel-Keleten, közben az energiaellátás, a dezinformáció, a hibrid fenyegetések is erősen befolyásolják az emberek biztonságérzetét. Egy friss Euróbarométer felmérés szerint az európaiak egyre borulátóbban tekintenek a világállapotára, az Európai Uniót viszont mégis stabil és biztonságos menedéknek tartják ebben a zavaros környezetben. De mire elég ez a bizalom, és képes-e Európa valódi biztonsági szereplővé válni, akár egy európaibb NATO keretében? Erről is beszélgetünk Bendarzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye ez a felmérés azt mutatja, hogy az európaiak pesszimistábbak a világ jövőjével kapcsolatban, miközben az Európai Uniót mégis stabil pontnak tartják. Ez ellentmondás, vagy éppen logikus reakció egy bizonytalanabb korszakban?
1: Sőt, mi több, ugye rekord magas számok jöttek ki az Európai Uniós támogatottság mellett. Az európaiak 74%-a ezt mondta abban a felmérésben, hogy az Európai Unióval sokat profitált az országa, és nagyon jó döntés volt a belépés. Ez egy teljesen logikus reakció azokra a külső veszélyekre, körülményekre, amelyekkel szemben az európai állampolgárok az elmúlt években, vagy amelyeket megtapasztalták az elmúlt években. Ugye az orosz-ukrán háború, ami közvetlenül Európa szomszédságában történt. Nyilván nem ugyanúgy érinti, vagy nem ugyanúgy érzékeli ezt a háborút mondjuk egy portugál vagy spanyol állampolgár, mint egy nem tudom, észt vagy finn vagy egy lengyel állampolgár. A Európa keleti szárnyán sokkal nagyobb a veszélyérzet, a nyugati szárnyán kisebb a veszélyérzet, de ettől függetlenül ez a fajta veszélyérzet, a háborús kockázatoknak a percepciója az mindenhol növekedett, és hát ott van az iráni háború, ami hát ugyan nincs Európa közvetlen szomszédságában, mégis a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt, az árak, az infláció miatt, az energetikai válság, az energetikai sokkok, potenciális sokkok miatt begyűrözött az európai állampolgárok mindennapi életébe. De ugye ezek azok a konfliktusok, amelyek most az elmúlt években történtek, na de hát ez egy ilyen kumulatív görbe, tehát egyre több halmozódik ebben. Ugye 2010-es években jött az arab tavasz és a tömeges migráció, illegális migráció, ami Európa hát nem csak határait érintette, hanem Európa belsejében is lehetett érezni ennek a hatását. Majd az iszlám államnak a felemelkedése és az emiatt jelenkezett terrorveszély, ugye megint csak a 2010-es évekről beszélünk, majd pedig a Covid-válság, és akkor utána jött az orosz-ukrán háború, majd éppen az iráni háború. Szóval válságok hátán jelenkeztek az elmúlt időszakban. Ellenben az európai polgárok azt érezhették teljesen jogosan, hogy Európán belül, bár vannak kihívások, például a migrációs válság, de ennek ellenére sokkal stabilabb és sokkal biztonságosabb a helyzet, mint Európa határain kívül. És hát teljesen természetes reakció, hogy az európai állampolgárok emiatt fel is értékelték az Európai Uniót, és emiatt sokkal nagyobb fellépést is várnak az európai döntéshozóktól geopolitikai kérdésekben.
0: Számos szempontot említett, és kétszer vagy háromszor is kimondta a migráció szót, tehát nyilvánvaló, hogy az európai biztonság egyik neuralgikus pontja éppen az illegális bevándorlásból származik, illetve a menekült áradatból. A lakosság ugye sokszor a migrációt nem csak társadalmi vagy gazdasági kérdésként, hanem biztonsági fenyegetésként is érzékeli, hogy mennyire hála a politikusainak érzi így, és mennyire nem, az egy talán egy másik téma, de a migrációs nyomást mennyire növelhetik a mostani geopolitikai válságok? Most gondolok különösebb a közel-keleti és afrikai konfliktusokra.
1: Abszolút, hát teljes mértékben, hiszen a szíriai polgárháborúnak is alapvetően a a migrációs, Európába irányuló migrációs válság lett az egyik eredménye. Az arab tavasznak az Észak-Afrikából ugyancsak meginduló migrációs nyomás. Ugye nem csak az ottani helyzet destabilizálódása vezetett a migrációs nyomáshoz, hanem az is, hogy a korábban ott lévő, hát stabilnak tekinthető rendszerek, bármilyen rendszerek is voltak azok, hát a legtöbbjük erős autokratikus elemekkel rendelkezett, mégis a korábbi Európába kötött megállapodások révén megakadályozták állampolgáraik kiáramlását az országba, az Európai Unió irányába, és a rendszerek összeomlása után, legyen szó Líbiáról, Tunéziáról, vagy hát már említett Szíriáról, senki nem kontrollálta annyira határokat, és az ország nestabil helyzete okán sok ember indult meg Európa irányába. Ez a helyzet az továbbra is fennáll, egy tartós háború a Közel-Keleten, és most nem kizárólag az iráni háborúra gondolok, hanem az ebből fakadó regionális háborúra. Szerencsére itt nem tartunk, hanem úgy tűnik, hogy végül is a lezárás felé haladunk, és talán egy tényleges béke lesz a vége. No, de ha belegondolunk abban, hogy egy tartós szárazföldi műveletekkel járó Iránt, Irakot, a zöbölmenti országokat destabilizáló háború egy nagyon hasonló hatással járna, mint az arab tavasz, és megint csak emberek millióit indítaná el egy biztonságos kikötő felé, hogy az Európai Unió egy ilyen biztonságos kikötő, tehát azért mennek ezek a rossz körülmények között élő emberek Európába, mert azt gondolják, hogy itt sokkal jobb az élet, sokkal nagyobb a biztonság, és itt találhatnak menedéket. De ez a geopolitikai helyzet, és közben van egy hőmérsékletváltozásból, ugye globális felmelegedésből fakadó válság, ami pedig azt eredményezi, hogy a vízhelyzet, a romlása, az aszályok sorozatos folytatása miatt annyira ellehetetlenülnek az életkörülmények Afrikában, hogy megint csak emberek millióinak a mozgását eredményezheti Afrikától északra, tehát az európai országok irányába, és ezzel a veszéllyel azt gondolom, hogy az Európai Uniónak egyre inkább számolnia kell.
0: Kedves hallgatóink, a Patria Rádióban továbbra is Benderzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. A biztonságérzetet ugye nem csak a tényleges fenyegetések, hanem az információs környezet is alakítja. Mennyire torzítja a lakosság veszélyérzetét a dezinformáció és a háborús propaganda?
1: Hát mindenképpen torzítja, ez országtól függ. Nem minden országban, Európában vannak jó kiépített, mondjuk orosz dezinformációs bázisok. Van, ahol sokkal hatékonyabb tud lenni ez a propaganda, például a balti országokban, ahol jelentős számú orosz lakosság él, és ők sokkal hajlamosabbak arra, hogy ilyen híreket fogyasszanak. De olyan országokról is beszélhetünk, ahol hatásos a például az orosz dezinformáció, nem csak orosz dezinformáció van, különböző más geopolitikai szereplők is folytatnak ilyen dezinformációs kísérleteket. De ott is nagyon hatékony tud lenni ez a dezinformáció, ahol a lakosság elégedetlen a saját hatalmával, problémákat lát a saját hatalma politikájában, és ezért sokkal könnyebben elfogadja azokat az információkat, azokat az állításokat, amelyek szembe mennek az aktuális hatalom kommunikációjával. Ugyanez a helyzet sajnos Franciaországban, Németországban. Ha megnézzük ezt az említett Eurobarométert, hogy mely országokban a legpesszimistábbak az emberek, és a legnegatívabban látják a saját országa és a globális helyzetet, akkor Franciaország nem tudom, hátulról talán a második vagy harmadik helyen van. Olaszország is a három legrosszabb között van. Tehát nem azt gondolnánk, hogy esetleg nem tudom, közép-európai vagy rosszabb, szegényebb helyzetben lévő kelet-európai országok a legpesszimistábbak, és nem. Tehát mediterrán vagy nyugat-európai országokról van szó. Na az ilyen országokban, ahol a lakosság egyébként is elégedetlen a hatalom kurzusával, ott sokkal hatásosabb tud lenni ez a külföldi dezinformáció, és ha már az oroszokat említettem, de hangsúlyozom, nem csak oroszokról van szó, de ha már az oroszokat említettem, ők nagyon ügyesek abban, hogyan használják ki az adott országban a meglévő politikai feszültségeket, vagy történelmi feszültségeket, és más országban teljesen más szólamokkal és más hozzáállással próbálnak hatást gyakorolni a lakosságra. Tehát más fog állítani egy külföldi propaganda Magyarországban vagy Lengyelországban, és teljesen más lesz a megközelítése mondjuk Németországban, ahol leginkább mondjuk a migrációra fognak rámenni, hiszen a német állampolgároknak egy nagy része elégedetlen a német hatalom korábbi migrációs válság kezelésével. Ezek a dezinformációs stratégiák egyébként egy idő után csődöt is mondanak, vagy tudnak mondani. Most van egy jellemző példa, 2022-23 folyamán, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor az orosz RT, amelyet aztán később be is tiltották, ugye Russia Today, amit később be is tiltották Nyugat-Európában, olyan videókat terjesztett, amelyeken az szerepelt, hogy hogyan fog elfogyni az üzemanyag, a gáz és az áram az európai országokban, és hogyan fognak fagyoskodni például a karácsonykor, miközben nem lesz fűtés, nem lesz áram, és majd nem tudom, a kismalac fogja pörgetni a kereket, ami majd áramot termel az ünnepi asztalra. És egyébként ezek valós félelmek voltak az európai lakosság körében, mégis ugye eltelt néhány év, és most visszafelé sültek el ezek a videók, ezek az állítások, mert éppen ugye Oroszországban van egy nagyon komoly üzemanyagválság, és emberek órákat állnak a benzinkutak előtt, hogy megtankolják az autójukat, jobb esetben, mert számos régióban nem is kapható üzemanyag. Szóval, és nyilván, hogyha az európai állampolgárok viszont most ezt látják, ezt a helyzetet, akkor fellélegeznek, és azt mondhatják, hogy hú, hát nem is volt igaz az, amit mi gondoltunk, vagy amit mi féltünk néhány évvel ezelőtt.
0: Az előbbi Németországot említett, tehát Friedrich Merz, német kancellár arról beszélt, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia, vagyis Európának csökkentenie kell az Egyesült Államoktól való függését, és hát nyilván a biztonságérzethez a védelmi politika, adott esetben az európai, vagy egy erősebb európai védelmi politika is hozzájárulhat. Ezek mennyire reális stratégiai célok, vagy inkább politikai jelszavak?
1: Jól látható egy törés, vagy egy ilyen nagyon komoly feszültség számos európai ország és az Egyesült Államok között, és azok az országok, európai országok, ahol ez a fajta törés az jobban érvényesül, azok hangsúlyozzák ezt az európai stratégia autonómiát, hogy Európának külön kell válni az Egyesült Államoktól, és egy önálló védelmi politikát kell követni. Én nem gondolom azt, hogy van realitása annak, hogy Európa leváljon a NATO-tól. Ahhoz nem vagyunk elég erősek, nem, és rövid és középtávú perspektívában sem lehet ezt megtenni. Túl nagy áldozatot kellene hozni érte, tehát így is az európai országok jelentősen növelték a katonai kiadásaikat az elmúlt években. Most már tavalyi folyamán az európai átlag a GDP 2,1%-a, ugye ennyit fordítanak átlagban az európai országok a védelmi kiadásaikra. Ez 3-4 évvel ezelőtt még csak 1,6% volt, de még ez sem elég arra, hogy kiváltsuk a NATO-t és önálló tehát saját lábra álljunk, és azt mondhassuk, hogy nincs szükségünk a NATO-ra. Túl sokat kellene költeni, túl nagy fejlesztéseket kellene ezen a téren folytatni. Csak mondok egy példát, hogy a legtöbb európai precíziós rakétarendszer amerikai komponensekre épül, amerikai navigációra, amerikai rávezetésre épül, és ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra kiváltani. Szerintem nem is kellene, hiszen a nyugati szövetségi rendszer attól is erős, hogy együttműködünk egymással, és az Egyesült Államok, mint a világ legnagyobb katonai szereplője, a költségvetésének költségvetéséből több mint 1 000 milliárd dollárt költ katonai kiadásokra, ez több, mint az utána következő 9 ország összesen. Tehát ezzel nem lehet felvenni a versenyt, és szerintem nem is kell. Meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek erősítik az európai védelempolitikát, meg kell tenni azokat a lépéseket, és szerencsére ezeket a lépéseket tesszük is, szóval meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek az európai védelmi kapacitások interoperabilitását emelik, tehát az egymással való együttműködési lehetőségeket, képességeket növelik. Támogatni kell a közös beszerzéseket, tehát ugye sok esetben az elmúlt évtizedekben a védelempolitika, mivel ez egy nemzeti hatáskör, az arról is szólt, hogy mondjuk egy Lengyelország számára a legfontosabb katonai beszállító az Egyesült Államok, tehát az Egyesült Államoktól vásároltak a legtöbb katonai eszközt, a második legfontosabb katonai beszállító pedig Dél-Korea volt, ami hát lehet, hogy egyébként modern fegyverekhez juttatta Lengyelországot, de nem segítette a belső, tehát az európai képességeknek a fejlesztését és egymással való együttműködést, és az az irány, amiben az elmúlt években mentünk, az pedig arról szól, hogy hogyan tudjuk egymástól, európai országoktól vásárolni ilyen eszközöket, hogyan tudjuk javítani egymás hadseregének a katonai együttműködését, kommunikációját, hogy ezek együtt tudjanak hát együttműködni. És szerintem ez a jó irány, tehát anélkül, hogy valahogy kiváltanánk a NATO-t, és azt gondolnánk, hogy a NATO nélkül is erősebb tudunk lenni. Tehát a NATO megtartása, a NATO erősségeinek a megtartása mellett több lépést teszünk az európai tényleges katonai együttműködés irányába, és növeljük a saját képességeinket.
0: Végül, ha egy mondatban kellene összefoglalnia, a mostani Euróbarométer felmérés inkább figyelmeztetés Európának, hogy az emberek félnek, vagy inkább egy ilyen bizalmi szavazat az EU mellett egy veszélyes világban?
1: Szerintem egy nagyon jó látlelete annak, hogy mitől félnek az emberek, mert ha megnézzük az elvárásokat, hogy a barométer alapján, hogy mit várnak leginkább az emberek, akkor az első két helyen pont ezek a geopolitikai félelmek tükröződnek, az első helyen a védelem és biztonság jött ki, az emberek 39%-a azt mondta, hogy az Európai Uniónak a védelemre kellene több hangsúlyt fordítani, második helyen pedig az energiafüggetlenség. Ugye az egyik az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódik, a másik pedig az iráni háborúhoz, és szerintem ez egy nagyon jó demonstrációja annak, hogy az európai döntéshozóknak mire kell figyelni, és milyen irányba kell haladni.
0: A friss Euróbarométer felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy az európaiak egyszerre élnek növekvő bizonytalanságban és keresnek stabil kapaszkodót. A geopolitikai válságok, az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktusok, a migrációs nyomás és a dezinformáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a biztonság ma már nem elvont külpolitikai kérdés, hanem mindennapi társadalmi élmény. Bendarzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértőt, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen is a beszélgetést.
0: 8 óra 57 perc van, kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, ennyi fért napindító magazinunkba július 2-án csütörtökön. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. A reggeli szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket Zsabka Levente kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász Lászlót hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat 2026. július 2-án délelőtt. Ma arról is hallhatnak, hogy vajon érdemes-e betérni a múzeumba 9-12 éves gyermekként. Milyen élményeket, tapasztalatokat szerezhet a múltat felidéző tárgyak jóvoltából? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Entót Anikóval. Nem sokára jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szereden tegnap rendkívüli helyzetet hirdettek a vihar után. Ukrajna fegyvereit és technológiáit szövetségeseinek fogja értékesíteni. Ma már 30 fok alatti maximumok várhatók, következnek a részletek. Andrej Kurbel, a Szeret polgármestere a tegnapi heves vihar után rendkívüli helyzetet hirdetett ki a város területén. Az önkormányzat felméri a károk pontos mértékét és ellenőrzi a lakosoktól beérkező bejelentéseket. Ezt Zuzana Szlohácskova, a Szeredi Városháza munkatársa erősítette meg. A helyzetet a mentőszolgálatok és a városi alkalmazott szottak mellett a városi rendőrség tagja is figyelemmel kísérik. A város egyúttal a lakosok együttműködését kéri a vihar által okozott károk észlelése esetén. A rendkívüli hőség napjai után tegnap több helyen is viharok törtek ki Szlovákiában. Néhány helyen a heves eső, szél és jégeső kísérte. Áradásokról, letört ágakról és kidőlt fákról érkeztek jelentések. Az időjárás a közlekedést is megnehezítette. Több helyről is áramkimaradásról érkeztek jelentések. Eperjesen rendkívüli helyzetet hirdettek ki, a heves zivatarok következményeinek elhárításán Zsolnán, Rózsahegyen és más településeken is dolgoznak. Ukrajna tegnap jóváhagyott egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy fegyvereinek értékesítését és exportját. Ezzel a lépéssel az ország az Oroszországgal folytatódó háború alatt igyekszik növelni bevételeit, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy saját védelmi igényei továbbra is prioritást élveznek. Kijev 2026-ban felajánlotta katonai tapasztalatait azoknak az európai országoknak, amelyek érdeklődést mutattak az ukrán drónok és azok elleni védekezésre szolgáló technológiák iránt. Az ország több államnak is átadta harci tapasztalatait, például a közel-keleti konfliktus keretében. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök májusban bejelentette, hogy Kijev körülbelül 20 országgal dolgozik védelmi megállapodásokon. A cseh képviselők tegnap jóváhagyták azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti az államfő azon jogkörét, hogy kinevezze és visszahívja a nemzetközi szervezeteknél működő állandó képviseleti irodák vezetőit. Az ellenzék a javaslatot a koalíció részéről az államfővel való elszámolásként bírálta. Az elnöki hivatal szerint ez újabb kísérlet az államfő alkotmányos hatásköreinek korlátozására. Az X közösségi oldalon közzétett reakciójában Petr Pavel jelezte, hogy megfontolja további lépéseket. A javaslat szerint az állandó missziók vezetőit a külügyminiszter nevezné ki és hívná vissza. Ő ezt apró módosításnak tekinti, amely szerinte logikus. A javaslatot most a szenátus fogja megvizsgálni. A Velencei Bizottság küldöttsége ma érkezik Magyarországra. Az alkotmányjogi szakértői csoport megvizsgálja az alkotmánymódosítási javaslatot, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás államfő leváltását. Erről a HVG számolt be. A Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete. A jogalkotási javaslat értékelésére múlt héten Magyar Péter miniszterelnök hívta meg a testületet. Kabinettje az államfő leváltásának elérése érdekében kezdeményezte az alkotmánymódosítást, amire Súlyog a Velencei Bizottsághoz intézett kezdeményezéssel reagált. A bizottság gyorsított eljárásban dönt a benyújtott javaslatról, feladata azonban kizárólag szakértői vélemények és értékelések kiadása, ezért nem tudja megakadályozni a készülő jogszabály parlamenti jóváhagyását. Rövid sporthírek következnek Zsigáti Lászlótól.
3: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 16. döntőjében Anglia Kongó 2-1, Belgium Szenegál 3-2 hosszabbítás után és Egyesült Államok Bosznia 2-0. Fucsovics Márton 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 arányban legyőzte a 16. helyen kiemelt amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második felvonásában.
0: időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMU több nyugati és északi járásra első fokú zivatarriasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán a Presovszkán, a városból kifele menet rövid fennakadással számolhatnak, és radarméri a sebességet Bazin után Senkőc felé, Őrsújfalon mindkét irányban, Pelsőc után Rozsnyó irányában, Kassa után Hernádszent István felé, és Kassa-Olcsváron Kassa irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Tartalomismertetőn következik, lássuk az előttünk álló 3 órában, milyen beszélgetésekkel, témákkal kívánjuk megszólítani hallgatóinkat. Ezen óránkban egyebek mellett arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon érdemes-e betérni a múzeumba egy 9-12 éves gyermeknek, milyen élményeket, tapasztalatokat szerezhet a múltat felidéző tárgyak jóvoltából, hogyan mesél saját magáról a múzeum a saját gyűjteményén keresztül. Kicsit abszurd a kérdés, azonban Entó Tanikó helyreigazít bennünket, mert hogy másfél évvel ezelőtt megjelent egy múzeumi mesekönyve, amely már címével is felfedezésre serkenti olvasóit. Mi több, a szerző egy csapat lelkes gyerkőccel nem csak a könyvlapjain kalandozott, hanem bejárták a Selmecbányai Szlovák Bányászati Múzeumot is. A szóban forgó projektről 9:30 és 10 óra között hallhatnak. 2026. június elején 7. alkalommal zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az úgynevezett OVI sportoklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanítóképző tanszéke, valamint a magyarországi OVI sport alapítvány jóvoltából a mozgás képességek fejlesztése óvodások körében OVI sport elnevezésű tanfolyamot. Mi is ott voltunk a helyszínen, egy összeállítást is készítettünk, melyet 4:45 és 3:45 között közvetítünk. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg összeállításunkat, érdemes lesz. Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? A szóban forgó témát már a múlt hét folyamán megnyitottuk. Folytatjuk népszerű ankétunkat. 4:12 után további megszólalók válaszolnak a szóban forgó kérdésre, és megosztják hallgatóinkkal a legkedvesebb nyári élményeiket is. 4:30 és 11:30 között közvetítjük a szóban forgó nyári ankétot. Majd meghallgathatják legfrissebb színes hír összefoglalónkat, melyből megtudhatják, hogy fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél, de arról is hallhatnak majd, hogy kitalálta a NASA, hogyan lehetne megtankolni az űrhajókat az űrben. 3:45 után pedig menetrendszerű lapszemlénket közvetítjük. Arról hallhatnak majd, hogy miért érdemes fellapozni a nyár folyamán is a katedrát, illetve az irodalmi szemlét. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok.

Július 2-án Otto és Jenő nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Otto a német Otto névből származik, ami az ott kezdetű germán eredetű nevek beceneve, jelentése pedig birtok, vagyon. Míg a Jenő férfi név az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, török eredetű a jelentése az utónévkönyv szerint tanácsadó, bizalmas, miniszter. A török nyelvekben azonban a Jeni szó általánosságban újat, átvitt értelemben pedig ifjút jelent. Isten éltesse valamennyi névnaposunkat, természetesen születésnaposainknak is kedveskedünk a soron következő számmal.

Július 2-án is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket és világnapokat jegyez a szóban forgó dátum. 1881. június 2-án született Fonó Albert, a sugárhajtás elvének egyik első gyakorlati megvalósítója, a repülőgép sugárhajtómű feltalálója. A műegyetemen szerzett oklevelet majd magyar, német, belga, svájci, francia és angliai gyárakban dolgozott. Tanulmányai között szerepel az 1923-ban kidolgozott gőzkazán, valamint a bányászati légsűrűsítő berendezés. Szállítógépek és vasúti járművek önműködő fék és menet szabályozójára vonatkozó szabadalmát 1924-ben egy német gyár vette meg. Technika történeti jelentőségűek sugárhajtómű találmányai. 1894. július 2-án született André Kertész, Párizsban és Amerikában is élt magyar születésű fotós, a modern fotóművészet egyik megalapítója. Eleinte magazinoknak dolgozott, és akkor változtatta nevét az André Kertészre. Bár élete során három országban élt és alkotott, szavai szerint egyetlen nyelve a fotográfia volt, amely senki máshoz nem hasonlíthatóan beszélt. Táj- és városfotót, csendéletet, portré zsánerképet egyaránt készített, írja a kultúra.hu. Rögzítette az élet apró dolgait, a szokatlant, a meglepő képkivágást és látószöget kereste. A modern fotóművészeti látásmód formanyelv egyik megalapozójaként, a fotóesszé mestereként, a szubjektív, lírai dokumentarizmus fontos képviselőjeként tartják számon. Publikált és több szempontból is kutatott életműve mind a sajtófotóra, mind a fotóművészetre rendkívül nagy hatással volt. Számos kitüntetéssel ismerték el, többek közt 1983-ban megkapta a francia becsületrendet, 1986-ban posztumusz beiktatták a nemzetközi fotóművészeti hírességek csarnokába és múzeumába. Halála után hagyatéka több helyre került, egy része Argentínában élő öccséhez, 100 000 negatívját és levelezését a francia államra hagyta. Műveit őrzi az általa létrehozott New Yorki alapítványa is. 2005-ben a New Yorki Nemzetközi Fotográfiai Központ összegyűjtötte a világban található munkáit, és az egész életét felölelő kiállítással emlékezett rá. 2011-ben kisbolygót neveztek el róla, nevét őrzi a Merkur bolygón egy kráter is. A magyar sajtófotó pályázaton a legjobb emberközpontú dokumentarista pályaművet André Kertész nagydíjjal tüntetik ki. 1936. július 2-án született a humor nagymestere Hofi Géza. Az érettségit követ

kifigurázása, a gyors reagáló képesség volt. Poénjai generációk számára váltak szállóigévé, számos lemeze jelent meg, az első 1970-ben Hofi címmel. A magyar hanglemez kiadás történetében ez volt az első olyan felvétel, amely a humor műfajában készült. Munkásságát, szakmai teljesítményét 1970-ben és 73-ban Jászai Mari díjjal tüntették ki. 98-ban pedig megkapta a Kossuth díjat, 1997-ben pedig a közönség a Halhatatlanok társulatának tagjai közé választotta, s lábnyomát rögzítették a pesti Broadway-en. 2002. április 10-én hajnalban álmában érte a halál, a farkastéti temetőben helyezték örök nyugalomra, emlékét a Nagymező utcában felállított szobor is őrzi. 2011-ben az Örkény Színházban felavatták gránitban megörökített lábnyomát. Összegzi Hofi Géza életének állomásait a kultúra.hu. 1778. július 2-án hunyt el Jean-Jacques Rousseau, francia író és filozófus. Filozófiai eszméjei, államelmélete hatást gyakoroltak a francia forradalomra és az utókorra egyaránt. Radikális és forradalmi munkássága főművének, a Társadalmi Szerződés című műnek az egyik legismertebb sorával is jellemezhető, az ember szabadnak született, de mindenütt láncokat visel. Rousseau nézetei szerint az ember természetéből fakadóan jó, de a szerinte mesterséges társadalom megrontja. 1924. július 2-án alakult meg. Ennek emlékére az 1994. szeptemberében tartott párizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át a sportújságírók napjává nyilvánították, amit 1995-ben ünnepeltek először. 1806. július 2-án történt, hogy megjelent a Hazai Tudósítások, az első folyamatosan kiadott pesti újság első száma. 1844. július 2-án történt, hogy először adták elő a Pesti Nemzeti Színházban az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. Mindössze 12 évvel ezelőtt történt, hogy az amerikai haditengerészet 236 éves történelme során először léptettek elő nőt a legmagasabb rendfokozatba. Az afroamerikai Michelle Howardot tengernaggyá nevezték ki 2014. július 2-án. 7 évvel ezelőtt hunyt el Hárs Éva, a pécsi Janus Pannonius Múzeum egykori igazgatója, az első magyarországi kortárs képzőművészeti múzeum, a modern magyar képtár alapjainak megteremtője, a Zsolnai Kerámia nemzetközileg is elismert szakembere. Több mint 60 éven keresztül kutatta a gyár történetét, feldolgozta a díszkerámia termelést. A zsolnai kutatásban egyedülálló, mintegy 30 ezer adatos adatbázist hozott létre. Számos publikációja a könyve jelent meg a zsolnai kerámiáról. Július 2-án hunyt el Ernest Hemingway, irodalmi Nobel-díjas amerikai regényíró, novellista, újságíró, az Elveszett Nemzedék kiemelkedő tagja. Műveire jellemző a tömörség, amely mindig sokkal nagyobb mondani valót hordoz magában, mint ami olvasható. Írói hitvallása a jéghegyel volt, számára a tömören minden sallang nélkül megírt művek csak a jéghegy csúcsát jelentették, a sorok közötti olvasás elengedhetetlen volt. A történet valós tartalma mindig a felszín alatt játszódik, akár csak a vízfelszín alatti jéghegy. Kiválóan példázza ezt a Macska az esőben című rövid lélegzetvételű novellája, ahol egy szinte semmit mondó esemény álcája mögött a férfi és a nő közti elkeseredett drámának lehetünk tanúi. Leglíraibb írása az Öreg halász és a tenger, amelyben az öreg halásznak a tengerrel, a hallal, a természettel és emberi voltáért vívott küzdelmében a magára hagyatott egyén makacs hősiességét ünnepli. Műveiből több filmadaptáció is készült, mozgalmas életéről pedig többek közt a Papa című alkotás mesél. Ez volt az első hollywoodi film, amelyet Kubában forgattak az 1959-es forradalom óta.

0: Vajon érdemese betérni egy múzeumba 9-12 éves gyermekként? Milyen élményeket, tapasztalatokat szerezhet a múltat felidéző tárgyak jóvoltából? Mire szolgál egyáltalán egy múzeum? Hogyan mesél saját magáról a gyűjteményén keresztül? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Entót Anikó, író, irodalomtörténész, másfél évvel ezelőtt megjelent múzeumi mesekönyve, amely már címével is felfedezésre serkenti az olvasót. Mi több, a szerző egy csapat lelkes gyerkőccel nem csak a könyvlapjain kalandozott, hanem bejárták együtt a titokzatos selmecbányai szlovák bányászati múzeumot is. A következő percekben Entót Anikót hallják.
1: 3 évet szenteltem Selmecbánya felfedezésének, amikor a Szalamandra mosolya című regényemen dolgoztam. Hát elég erős kötődés alakult ki bennem a várossal, és kicsit megrémültem, amikor elkészültem a regénnyel, hogy most már nem lesz dolgom Selmeccel. És akkor kapóra jött egy rezidencia programra irányuló felhívás a Szlovák Bányászati Múzeumból, amire Selmeci mentorom Iveta Hovanová hívta fel a figyelmem. Igaz, hogy ez elsősorban múzeológusoknak, régészeknek, történészeknek, néprajzosoknak szólt. Nekem viszont kipattant a fejemből a múzeumi mesekönyv ötlete. Ezzel pályáztam, és nagy meglepetésemre el is fogadták. A rezidencia programnak köszönhetően lehetőségem volt bejárni a múzeumnak olyan tereit is, ahova turisták nem jutnak el. Például a tisztító műhelybe, a raktárba, a térképtárba vagy a fotótárba, ahol szakemberek avattak be munkájukba. Fotókat is rendelkezésemre bocsátott a múzeum. Hát csak mire a könyv megjelent, addigra politikai okokból leváltották a rezidencia programot támogató vezetőséget. Így kicsit légüres térbe került a meseregény. Egyébként kapható a múzeum pénztárában. Néhány példány el is kelt, valószínűleg magyar turisták jóvoltából. Korábbi könyveimben magam alakítottam a mesevilágot. Ez a regény viszont helyspecifikus, és törekedtem is arra, hogy a regénytér minden pontján megfeleljen a valóságnak. Hiszen éppen ez volt a tét, megmutatni, felfedeztetni ezt a konkrét múzeumot. Az épületet és a benne kiállított tárgyakat, ugyanakkor barátságossá, különlegessé, belakhatóvá is tenni. A komolynak vagy komornak ható intézményt, ami a csoda bekapcsolásából tűnt megvalósíthatónak. Az évszázados tárgyak nálam életre kelnek, az egyik főszereplőm például egy gomb, mely második József bányalátogatók köpenyéről gurult el, a másik pedig Rodi, vagyis a Rodonit nevű ásvány. És hát ezek a tárgyak helyet változtatnak, ismerkednek, kommunikálnak egymással, konfliktusba kerülnek, szolidárisak egymással, menekülnek, nyomoznak és buliznak is. De kölcsönöztem néhány képzelt lényt a bányászok hiedelem világából is. Az olvasói kaland közben pedig egy csomó minden kiderül a tárgyak hátteréről és a múzeum funkcióiról. Mindezt játékosan, sok humorral gondoltam el.
0: A QR kódok sok helyütt vizuálisan is gazdagítják a könyveket, így a te könyvedbe is bekerült ez a fajta, hát úgy mondom, hogy stratégiai elem, vagy pedig egyfajta lenyomata a mai kornak. Mindegyik közepében egy bányász lámpa látható, és természetesen illusztrációkat is tartalmaz. Szóljunk egy-két szót erről a megoldásról, erről a lehetőségről, amit talán szerzőként lehetőségként élsz meg, illetve éltél meg.
1: Igyekeztem interaktívvá tenni azzal, hogy vannak benne történetet megakasztó kérdés, találós kérdések, vagy éppen kvízek, amelyek elgondolkodtatják az olvasót, illetve számos QR kód is bekerült, melyek mögött valóságos múzeumi tárgyak fotói bújnak meg, rövid ismertetővel. Egyébként itt a nyelvi regiszter is más, kevésbé játékos, inkább szakszerű szövegrészek ezek. Más mesekönyvek is tartalmaznak QR kódokat, ez nem az én találmányom, de az a tapasztalat, hogy a mai gyerekek szeretik a meglepetéseket, és ezeket a technikai vívmányokat, a lehetőségeket és érdemes beépíteni. Mindenképpen rétegzettebbé válik így a könyv, és a tudásanyag is persze.
0: És arról még nem szóltunk, hogy az illusztrátor milyen fontos szerepet tölt be ebben a történetben, ebben a kötetben. Szóljunk egy kicsit erről a fajta láthatatlan munkáról is, mert ugye nagyon sokszor nem kap elég teret, figyelmet és fókuszt az illusztrátor, a műfordító, és sokszor maga a szerző sem, ugye itt most nem beszélhetünk műfordítóról, mert ugye te írtad a szöveget. Beszélgetésünk ezen pontján arra kérlek, hogy szóljunk az illusztrátorról.
1: Gyerekkönyvet nehéz elképzelni illusztrációk nélkül, ezt a könyvet a Selmecbányán élő Marcel Mészáros, illetve Petra Mészáros illusztrálta, rendkívül szellemes, a karikatúrák világát felidéző képek, szórakoztatóak és esztétikai ízlésformálóak is. Az illusztrátort Iveta Hovanová ajánlotta, és nagyon örülök, hogy vállalta feleségével együtt. Egyébként le kellett fordítanom szlovákra a kéziratot, egyrészt azért, hogy szakmai kontrollnak vessem alá, ezt Iletka végezte, másrészt pedig, hogy az illusztrátor is megértse.
0: Anikó, kérlek, arról is mondj néhány szót, hogy mit szóltak, vagy mit szólnak az olvasók a kiadványhoz. Úgy tudom, hogy a közelmúltban volt egy projekted a múzeumi mesekönyvvel kapcsolatban. Részletezzük ezt egy kicsit bővebben.
1: Egy ideig felnőtt olvasóktól kaptam kedvező visszajelzéseket, főképp szakmai olvasóktól és barátoktól. Szép recenziók is megjelentek. Ez persze mindig nagy öröm számomra, és hát izgat az is, hogyan olvassa az a korosztály, amelyiknek elsősorban szántam ezt a könyvet. Így megszólítottam az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondi György Gimnázium ötödikeseit, pontosabban az őket tanító magyar szakosokat, Dobos Csillát és Pásztor Mónikát, akik történetesen diákjaim voltak egykor. Hát mit szólnának egy olvasói vállalkozáshoz a könyvvel? Hát rögtön ráálltak. De el kell mondanom, hogy ennek van némi előzménye. Ugyanis a tanügyi reform jegyében egy tankönyvet fejlesztünk a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetében Petres Csizmadia Gabriellával és Bárci Zsófiával. És a tavalyi tanévben 8 negyedikes osztályban teszteltük ezt a munkáltató tankönyvet, mely az új kurikulumnak megfelelően a szövegértés elmélyítésére és az érzelmi intelligencia fejlesztésére szolgál elsősorban. A tesztelés közben nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztünk, a pilotírozásban résztvevő gyerekek az egy év alatt a játékos szövegfeldolgozó módszernek köszönhetően másképp olvasnak, és a pedagógusaik elmondták, hogy ötödikben csalódottak voltak, hogy nem folytatódtak ezek a feladatok. Hát ezt lehetett valamennyire pótolni ezzel a projekttel. Úgyhogy a Kisherceg mellé kapták feladatul házi olvasmánynak ezt a múzeumi mesekönyvet. Olyan nagyon nem tiltakoztak szerencsére. És hát nem voltam idegen számukra, hiszen látogattam a tesztelés során az óráikat. Beadtunk amúgy egy projektet a Kisebbségi Kulturális Alaphoz, a Szülői Szövetség vezetőjével, amely arra irányult, hogy minden gyerek megkapja a könyvet, illetve elolvasása után felfedezzük a múzeumot Selmecbányán. De sajnos a szakbizottság nem tartotta támogatásra érdemesnek.
0: Hogy épült fel a szóban forgó projekt, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig Entó Tanikóval beszélgetünk.
1: Egy foglalkozás sorozatot terveztem, melyet 3 alkalommal valósítottunk meg. 2 rendhagyó irodalomóra és egy kirándulás keretében. Az első foglalkozás voltak éppen ráhangolás volt a könyvre. Elbeszélgettünk a múzeumról, mint intézményről, és persze az olvasásról. Mindezt találós kérdésekkel, betűrejtvényekkel, kvízekkel tarkítva. Ekkor kapták meg a könyvet, belelapoztunk, jósolgattunk. Az egyik kislány felkiáltott, jé, ez a könyv beszél velem. Vagyis rögtön rátapintott az interakciós jellegére, hiszen számos esetben ilyen kérdéseket tesz fel a könyv. Mit gondolsz, kedves olvasó? Vagy tippeld meg, kedves olvasó? A második alkalommal már az olvasás folyamatának vége felé jártak, és itt ki kell emelnem mindkét pedagógus, Dobos Csilla és Pásztor Mónika támogató szerepét, végig gondosan felügyelték az olvasást, rendszeresen beszélgettek a gyerekekkel a regény eseményekről, jegyzeteket készítettek együtt, és nekem is beszámoltak mindenről. Ezt a foglalkozást szintén játékos feladatok jellemezték, miközben megosztották velem személyes élményeiket, kedvenc szereplőiket. Izgalmas volt, mi ragadta meg őket, sokszor egészen apró részletekben merültek el. Volt, aki felolvasta a kedvenc mondatát például, ez nagyon meghatott. És azt is tapasztaltam, hogy fogékonyak a nyelvi finomságokra és a humorra is. A harmadik alkalom pedig igazi nagy kaland volt, hiszen osztálykirándulás keretében elutaztunk a Selmecbányai Bányászati Múzeumba, ahol újabb és persze a könyvre épülő feladatsorokkal fedeztük fel az egzukos épületet, ahol sok izgalmas tárgyat láthattak a gyerekek. Párban és csoportban dolgoztak, rengeteget kérdeztek, alig várták, hogy megtalálják kedvenc tárgyaikat, vagyis a regény szereplőit. Az olvasóvá nevelés és az ismeretterjesztés remekül egybekapcsolódott ebben a projektben. A gyerekek nagyon nyitottak, sok új információt képesek befogadni. Úgy gondolom, teljesen másképp érzékelték a Bánya Múzeum kiállító tereit, mintha nem olvasták volna a könyvet előtte. Mivel a múzeumban már nem volt lehetőség a reflektálásra, levelet váltottunk, így a levél lassan feledésbe merülő vagy divatja múlt műfaját is gyakorolták, és hát hadd olvassak fel ezekből néhány mondatot. Kedves Anikó, a kirándulás egy pozitív élmény volt számomra, a könyv pedig érdekes és emlékezetes volt. A legjobban az a rész tetszett a könyvből, amikor Lorenzói Csúr és Malvina kiabálnak egymással két szobán keresztül. A múzeumban tetszettek a játékos feladatok, remélem találkozunk még a jövőben többször is. Vagy egy másik levélből. A múzeumban úgy éreztem magam, mint a gomb. A legjobban a kristályok és az érdekes kőzetek tetszettek. A Kammerhof olyan volt, mint egy labirintus. Vagy egy másikból. Ahogy a múzeumban sétáltunk, olyan volt, mintha mi lettünk volna a főszereplők. Vagy egy nagyon kedves levél. Kedves Anikó, nagyon jól éreztem magam a kiránduláson. Sok mindent tanultam, például segített a szókincsemet növelni a könyv, és azt akartam kérdezni, hogy a másik könyvben legyünk benne mi is az 5. B osztály. Nekem Selmec bánya tetszett a legjobban, mert olyan érzésem volt, mintha Olaszországban lennék, és a múzeum is tetszett. Az volt a jó a múzeumban, hogy már sok dolgot ismertem a könyv miatt. Például Kammerhof, Rodi, Gomb. Köszönjük ezt a sok élményt. Glück auf. Ez a Glück auf a bányászoknak a köszöntése, ezt megtanultuk együtt, és most így köszöntjük egymást ezzel a 30 gyerekkel. Glück auf azt jelenti, hogy jó szerencsét.
0: Végezetül pedig arra volnék kíváncsi, hogy van-e újabb hasonló terv kilátásban? Mind dolgozol éppen, mi az, amit megkívánsz valósítani, és lesz-e folytatása a szóban forgó projektnek?
1: Eredetileg azt terveztem, hogy a Szlovák Bányászati Múzeumnak mind az 5 részlegéről írok egy-egy meseregényt, hogy még sok időt tölthessek Selmec bányával vagy Selmec bányán. A Kammerhofról, vagyis a Bánya Múzeumról szóló könyv után elkészült az Óvár titka című ugyancsak múzeumi mesekönyv kézirata, ami most kiadásra vár. A többi intézményről, a Leányvárról, a Bányaskanzenről és a József Kollár galériáról azonban már nem írok, legalábbis a közeljövőben nem. Ez a felfedezős projekt és a belőle levonható tapasztalatok és élmények viszont megerősítenek abban, hogy hasznos dolog az ismeretterjesztésnek ez a formája. És hát támogatni kell a gyerkőcök olvasás értését. Bízom benne, hogy valóban emlékezetes lesz a gyerkőcök számára ez a kaland. Számomra feltétlenül az lesz.
0: Vajon érdemes-e betérni egy múzeumba 9-12 éves gyermekként? Milyen élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek a múltat felidéző tárgyak jóvoltából? Mire szolgál egyáltalán egy múzeum? Hogyan mesél saját magáról a gyűjteményén keresztül? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Entúth Anikó másfél évvel ezelőtt megjelent múzeumi mesekönyve, amely már címével is felfedezésre serkenti olvasóit. Mi több, a szerző egy csapat lelkes gyerkőccel nem csak a könyvlap kalandozott, hanem bejárták együtt a titokzatos selmecbányai Szlovák Bányászati Múzeumot is. Az elmúlt percekben Entúth Anikóval beszélgettünk.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlónk következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Dr. Kozmér Stella. Néhány éve már Angliában él, hamarosan viszont Oxfordban folytathatja tanulmányait a szlovákiai magyar származású szakember, aki az emberi evészavarokat kutatja. Hogyan ismerhetjük fel a helytelen táplálkozási szokásainkat, és mit tehetünk ellenük? Ezt is megtudhatják, ha elolvassák Szászi Fanni interjúját. Hogyan hangolódjunk a gyerekekkel közösen a nyári szünetre? A témát Károly Beáta járta körbe. Ismét jelentkezik a vasárnapi asztal melléklet. Nagy Zsófia ezúttal a forró nyári napokra ajánl recepteket, Hodosi Katalin pedig a férfiak evési szokásait elemzi. Ezeken kívül pedig találnak még a lapban interjút Geréb Ágnessel és Tunyogi Henriettel, színház és filmajánlót, duplaoldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval? És hogyan érte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla? Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, magazinműsorunk hallgatása közben. Nemrégiben zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az Ovi Sport oklevelek ünnepélyes átadása. Mi is ott voltunk a helyszínen, helyszíni riporttal is szolgálunk. Hamarosan meghallgathatják összeállításunkat, előtte azonban hírösszefoglalónkat közvetítjük. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Összesen 186 riasztásra vonultak ki tegnap a tűzoltók a kedvezőtlen időjárás miatt. Oroszország Kijev elleni nagyszabású támadásában 10 ember vesztette életét. Ma már 30 fok alatti maximumok várhatók, következnek a részletek. A kedvezőtlen időjárás miatt a tűzoltó és mentőszolgálat tegnap összesen 186 riasztásra vonult ki. Erről a közösségi médiában számoltak be, hozzátéve, hogy a legtöbb bevetés a Nagyszombat megyei régióban történt, ahol a tűzoltók 66 alkalommal avatkoztak be. Ezt követi Zsolna megye 27 bevetéssel, majd Trencsén megye, Pozsony megye, Nyitra megye, Eperjes megye és Kassa megye. A legkevesebb tűzoltói bevetést Besztercebánya megye területén regisztrálták, ott 9 alkalommal vonultak ki. Leggyakrabban a kidőlt fákat és letört ágakat távolították el az utakról, járművekről, épületekről és az elektromos vezetékekről, valamint az elárasztott helységekből vizet szivattyúztak és biztosították az erős szél által megrongált tetőket. Az orosz védelmi minisztérium ma közölte, hogy a hadsereg éjszaka nagyszabású támadást indított az ukrán főváros Kijev és más helyszínek ellen, válaszul a közelmúltbeli ukrán csapásokra. Ehhez nagy hatótávolságú és nagypontosságú fegyvereket vetettek be, amelyeket a levegőből, a szálasztföldről és a tengerről indítottak, valamint drónokat is. Ihor Klimenko belügyminiszter szerint összesen 11 ember vesztette életét, és több mint 30-an megsérültek. Az orosz minisztérium szerint a hadsereg kijevi és Kijev környéki katonai és energetikai létesítményeket, valamint a Cserkasszi, Csernyihivi, Dnipropetrovszki, kijevi és poltavai régióban található katonai repülőterek infrastruktúráját támadta meg. Az AFP hírügynökség hangsúlyozta, hogy ez azután történt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök figyelmeztetett, hogy Oroszország hatalmas támadást készít elő. Zelenszky tegnap hírszerzési információkra hivatkozva idő előtt befejezte dublini látogatását. Több száz mentőmunkás folytatta Venezuelában egy 43-es férfi kimentését, aki egy héttel ezelőtti, a közel 2300 ember életét követelő pusztító földrengés után rekedt a romok alatt. A venezuelai, chilei, kosztarikai, szálvadori, mexikói és amerikai mentők már 3 napja próbálnak eljutni hozzá. Hajnalban az AFP-nek azt nyilatkozták, hogy alig 1 méterre vannak tőle, de óvatosan kell dolgozniuk, hogy elkerüljék a múlt heti földrengés által megrongált közeli épületek összeomlását. Nelson Rodriguez, venezuelai ideiglenes elnök, 7 napos nemzeti gyászt hirdetett a földrengés áldozataiért, amely közép-európai idő szerint évfélkor kezdődött. Jorge Rodriguez, a helyi parlament elnöke tegnap bejelentette, hogy a 7,2-es és 7,5-es erősségű két pusztító földrengés halálos áldozatainak száma 2295-re emelkedett, a sérültek száma pedig meghaladja a 11 ezer főt. A földrengés 58.870 épületet rongált meg, vagy rombolt le, és közel 13 ezer ember maradt hajléktalan. Az ENSZ becslései szerint 50 ezer ember eltűnt. A görög kormánypárt az Új Demokrácia 3 politikusának házát érintő támadássorozat, amelyre tegnap reggel került sor Thesszalonikiben, egy halálos áldozatot és 4 sérültet követelt. Ez derül ki a legfrissebb rendőrségi jelentésből, amelyről az AFP hírügynökség számolt be. A támadásokért egyelőre senki nem vállalta a felelősséget. Hasonló támadásokat a múltban kis szélső baloldali csoportok hajtottak végre, tette hozzá a Katimarini hírportál. A támadásokat kemping gázpalackokból készített eszközök segítségével követték el. A rendőrség feltételezi, hogy mindhárom támadás elkövetője ugyanaz a személy. Hozzátette, hogy videófelvételeket gyűjt, amelyek segítenek majd az elkövetőt vagy elkövetők felkutatásában. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 16-od döntőjében Anglia-Kongó 2-1, Belgium-Szenegál 3-2 hosszabbítás után és Egyesült Államok-Bosznia 2-0. Fucsovics Márton 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 arányban legyőzte a 16. helyen kiemelt amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második felvonásában.
0: Időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHM több nyugati és északi járásra első fokú zivatar riasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán, a Presovszkán, a városból kifele menet 10 perc várakozással számoljanak, és radarméri a sebességet Pozsonyban, a Dolnozemszkán, a kórháznál, a városközpont irányában, Szenc után Blatné felé, és a D1-esen Kassa észak kijáratnál, Eperjes irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Lássuk, milyen tartalommal, beszélgetésekkel és összeállításokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló két órában. 2026. június elején, 7. alkalommal zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az úgynevezett óvi sportoklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanítóképző tanszéke, valamint a Magyarországi Óvi Sport Alapítvány óvoltából a mozgásképességek fejlesztése óvodások körében óvi sport elnevezésű tanfolyamot. Mi is ott voltunk a helyszínen, egy összeállítást is készítettünk, melyet 4:45 és 11:45 között közvetítünk. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg összeállításunkat, érdemes lesz. Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? A szobanforgó témát már a múlt hét folyamán megnyitottuk, folytatjuk népszerű ankétunkat, 11:45 után további megszólalók válaszolnak a szobanforgó kérdésre, és megosztják hallgatóinkkal a legkedvesebb nyári élményeiket is. 11:30 és 12:30 között közvetítjük a szóban forgó nyári ankétot. Majd meghallgathatják legfrissebb színes hír összefoglalónkat, melyből megtudhatják, hogy fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél, de arról is hallhatnak majd, hogy kitalálta a NASA, hogyan lehetne megtankolni az űrhajókat az űrben. 11:45 után pedig menetrendszerű lapszemlénket közvetítjük. Arról hallhatnak majd, hogy miért érdemes fellapozni a nyár folyamán is a katedrát, illetve az irodalmi szemlét. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: 2026. június 2-án, 7. alkalommal zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az Ovi Sport oklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanítóképző tanszéke, valamint a Magyarországi Ovi Sport Alapítvány jóvoltából a mozgás képességek fejlesztése óvodások körében Ovi Sport elnevezésű tanfolyamát. Az eseményt megtisztelte az Ovi Sport Alapítvány elnöke dr. Molnár Andrea, ifjabb Buzánszky Jenő, a legendás aranycsapat hátvédjének, idősebb Buzánszky Jenőnek a fia, és Hegedűs Gábor, az olasz focisuli alapítója. A jelenlévőket köszöntötte a kar dékánja Bese László, Dobai Beáta, a docensasszony pedig röviden ismertette a programot, illetve a tanfolyam jelentőségét. Bognár Attila egyetemi oktató pedig a motorja az Ovi Sport oktatásának a Selyén. Az eseményről készült összeállítást Ürge Tamás kollégám készítette.
1: Mi is az Ovi Sport? Az esemény elején erről beszélt Bognár Attila tornatanár, a Selye János Egyetem egyetemi oktatója, aki egyben moderátora is volt a rendezvénynek.
2: Elmondhatjuk, hogy eddig közel 370 hallgató végzett, akitől számos pozitív visszajelzést kapunk, hogy az itt tanultakat milyen jól tudják alkalmazni az oktatásuk során. Egyetemi tanulmányainak végéhez érve nem csupán egy diplomát szereznek, hanem egy olyan plusz gyakorlati tudást is kezükbe vesznek, amelyet az Ovi Sport tanfolyam biztosított. Sok időt, energiát és elhivatottságot fektettek abba, hogy a legkisebbek mozgásfejlődését a legmagasabb szakmai szinten támogathassák. Az Ovi Sport nem csupán játékos testmozgás. A képzés során elsajátították, hogyan kell a korai életszakaszban megalapozni az egészséges életmódot, fejleszteni a koordinációt, a finom motorikát és a közösségi szabályrendszert. Amikor kilépnek majd az egyetem kapuján, az önökre bízott gyermekeknek nem csak nevelőik, hanem az első sportszakmai mentoraik is lesznek. Az önök kezében van a jövő generációjának testi és lelki egészsége. Köszönöm a kitartást, a szakma iránti alázatot, és kívánom, hogy a pályájuk során az itt megszerzett módszertani tudást mindig azzal a gyermeki nyitottsággal és lelkesedéssel alkalmazzák, amelyet a legkisebbektől kapnak majd vissza. Különösen nagyra értékelem a befektetett munkát, hiszen ez a tanfolyam a pihenésre szánt hétvégéken zajlott. Önök a szabadidejüket áldozták fel a fejlődésért, de visszajelzések alapján egyáltalán nem volt teher. Ezek a napok rendkívül jó hangulatban, játékosan és felszabadultan teltek. Saját bőrükön tapasztalhatták meg azt, amit a gyerekeknek fognak átadni, hogy a mozgás nem kényszer, hanem tiszta öröm és közösségi élmény. Ez a pozitív energia, ami a hétvégi órákat jellemezte, a jövőbeli munkájuk alapköve lesz. Vigyék hírét a mozgásnak, és gratulálok mindannyiuknak. És végezetül egy olyan mondással szeretném ezt az egészet lezárni, hogyha a testmozgás tablettába lehetne csomagolni, higgyék el, hogy ez lenne a leggyakrabban felírt és leghasznosabb gyógyszer. Én kívánok mindenkinek a pedagógiai életben, a szakmai gyakorlatban minden jót, és tudom, hogy ez az út, amire önök rálépnek, ez nem lesz zökkenőmentes. És ha végigcsinálták az egyetemi éveket, akkor tőlem a végén mindig csak egyetlen egy mondatot hallhattak, hogyha bármilyen probléma is adódik, oldd meg! Most pedig megkérném a Selye Egyetem dékán urát, hogy szóljon pár szót a végzős hallgatókhoz.
1: A Selye János Egyetem tanárképző karának dékánja Bese László következik.
3: Én is szeretnék csatlakozni kollégámhoz a gratulációban, azt, hogy végigcsinálták ezt a képzést, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez a képzés, ami a gyakorlati egyetemi képzésüknek a része volt, ez egy hasznos kiegészítője lesz a későbbi pályafutásuknak. És szeretném azt is ezzel kapcsolatban ajánlani maguknak, hogy a jövőben is bármiféle plusz képesítést tudnak szerezni pedagógus szövetségnek, akár az egyetemünknek, bármely szervének, továbbképzései lesznek. Ne álljanak meg ott, hogy megkapják majd egyszer itt, amikor itt fognak ülni szépen talárokban a diplomájukat, hanem mindig legyenek nyitottak, és bővítsék az ismereti körüket, és ezáltal tudnak mind jobban alkalmazkodni a maguk felé támasztott kihívásokhoz. A tudás, amit megszereznek, az nem egy lezárt doboz, amelyik itt véget ér nálunk az egyetemen, hanem egy fokozatosan tágítható kör, és ennek mindig alkalmazkodnia kell ahhoz, amit a gyerekek, illetve a szülők és az egész társadalom elvár tőlünk. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani így üzenetként maguknak. A másik, az pedig a sport szeretete és a mozgásnak a szeretete. Ez sokkal többről szól, tudjuk mindannyian, mint az élsport, bár az élsport is nagyon fontos szerepet játszik közösségünk életében, de nagyon fontos, hogy kisgyerekkortól szakszerűen szerettessék meg a gyerekekkel a mozgást, hogy megleljék együtt a mozgás örömét. Ennek az örömnek a felfedezése, megmutatása. Én matematikát tanítottam sok évig közoktatásban, ott is ez volt az egyik kulcskérdés, hogy nem megtanítunk valamit, hanem hogy képesek vagyunk-e megszerettetni. És azt hiszem, hogy az önök hivatásában és abban, amit most elsőjét jutottak, ez hatványozottan igaz. Mert a matematika megfelelő ismerete nélkül hát el lehet érdegélni, mondjuk meg őszintén, bár a pénzügyekben azért hiányzik, de egészség nélkül, egészséges életmód nélkül nagyon nehezen lehet, és nagyon buktatókkal lehet végig teljesíteni az életet. Úgyhogy kívánom maguknak, hogy munkájuk, hivatásuk gyakorlása során tudjanak támaszkodni az itt megszerzett ismeretekre, és még egyszer én is sok szeretettel gratulálok önöknek. Köszönöm.
1: A Magyarországi Ovisport Alapítvány elnöke dr. Molnár Andrea következett a Selye János Egyetem konferencia központjában az Ovisport oklevelek ünnepélyes átadásán.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon nagy öröm és büszkeség az alapítvány, és jó magam számára is, hogy immáron 7. alkalommal tudjuk itt átadni ezeket a diplomákat. Külön öröm, hogy folyamatosan 100 fölötti, néhány évet kivéve, de 100 fölötti létszámban végeznek itt hallgatók. És ezt azért szeretném kiemelni, mert több magyarországi egyetemen is próbálkoztak ennek a módszernek a bevezetésével, de továbbra is úgy látom, hogy az egész Kárpát-medencében ez az egyetem a legsikeresebb ebben az oktatásban. Úgyhogy mindenképpen csak hálával és köszönettel tartozom Dobai Beátának és mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy ez a képzés itt elindulhasson, és ilyen kiváló módon, ilyen fantasztikus oktatókkal, ilyen szuper magas színvonalon kapjátok meg ezt a képzést. Én még egyszer a hálámat és a köszönetemet szeretném ezzel kapcsolatban kifejezni, és bízom benne, hogy a jövőben is több és több hallgató lesz, aki el fogja végezni ezt a képzést. Az Ovisport Közhasznú Alapítványt 2011-ben alapította Buzánszky Jenő, Jáncinek az édesapja, abban a szellemben, hogy intézményi kereteken belül meg tudjon valósulni egyfajta sportág specifikus testnevelés, de ahogy itt az előttem szólók is elmondták, a legfontosabb az az, hogy megszerettessük a gyerekekkel a sportolást, és a mindennapjuk természetes részévé váljon. Mert hogyha az óvodások megszokják, hogy minden nap sportolunk, és ezt az általános iskolában nem teszik tönkre, és ott is a mindennapjuk természetes részévé válik az, hogy sportoljanak, akkor én azt gondolom, hogy közösen együtt tudunk tenni azért, hogy egy sokkal egészségesebb, testben, lélekben egészségesebb nemzedéket tudjunk felnevelni. Buzánszky Jenő bácsi ebben hitt. Ő, amikor elindította az Ovisport Közhasznú Alapítványt, akkor úgy volt vele, mint az az öreg ember, aki diófát ültet, hogy nem fogja látni a termését annak, amit ő annó elültetett, de én azt gondolom, hogy fölülről lát minket, és fölülről büszke arra, amit mi csináltunk 2011 óta, büszke rátok is, és én mindig azt szoktam mondani, hogy Jenő bácsi azt mondta nekem a halálos ágyán, hogy az ő hagyatéka az ne csak abban merüljön ki, hogy szobrokat állítunk, utcát nevezünk el róla, vagy teret, hanem neki az volt az álma, és az volt a célja, hogy a Buzánszky hagyaték az a gyerekek mindennapos mosolyában testesüljön meg, amikor sportolnak, azon metódus szerint, amit ez az alapítvány képvisel. Ő erre tette föl az életét, úgyhogy én azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy ti is a Buzánszky hagyaték részévé váltok azáltal, hogy átveszitek ezt a diplomát, és köszönöm nektek azt, hogy nap mint nap fogjátok hirdetni azokat a fajta tiszta, őszinte magyar elveket, amit Buzánszky Jenő és az aranycsapat tagjai életük során mindig is hirdettek. Úgyhogy én köszönöm nektek is, én mindig elmondom, hogy az óvodapedagógusok a legfontosabb szövetségesei az Óvisport Közhasznú Alapítványnak, és szerintem az egyetemnek is, mert hiába építünk mi pályát, adunk oktatást, írunk könyveket, adunk meg mindent, ha ti nem nyitjátok ki az Óvisport pálya ajtaját, vagy ti nem

0: Vai Beáta docens asszonyt, hogy szintén szóljon a hallgatókhoz. Docens asszonynak nagyon sok mindent köszönhetünk az alapítvány, illetve az OISport elindításáért is az egyetemen, és az első lépésektől kezdve ott volt az OISport létrejötténél.
1: Kedves hallgatóink, 2026. június 2-án 7. alkalommal zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az OISport oklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanító képző tanszéke, valamint a magyarországi OISport alapítvány jóvoltából a mozgásképességek fejlesztése óvodások körében OISport elnevezésű tanfolyamát. Az eseményről sugárzott összeállításunkban most Dobai Beáta docensasszony következik.
2: Egy kicsi visszatekintést szeretnék önöknek bemutatni, hogy hogy is indult, és milyen sok kollégának kellett ahhoz hozzájárulnia, hogy egyáltalán az egyetemünkön az OISport program elindulhasson. Előzmények az, hogy óvópedagógus képzésen vettem részt annak idején, tehát én a nagymúltú lévai pedagógiai szakközépiskolában végeztem, és a családom is ezen a vonalon indult el, tehát édesanyám is óvónő volt, úgyhogy én az óvodában nőttem fel egész életemben. Majd ezt követően voltam olyan szerencsés, hogy az akkori testnevelési főiskolán Budapesten a Sporttudományi és Testnevelési Egyetemen végeztem, ahol szintén megmaradtam az óvópedagógiai részlegen, tehát a óvodásoknak a testmozgás fejlesztésével foglalkoztam. Majd Szlovákiában ugye megindult a anyanyelven való képzés, és hol találkoztam először is egy óvisportpályával. Felmásztam egy kerítésre, mert valami újat láttam az udvaron. Hát ugye, aki elhivatott a sport iránt, az már mindjárt lesz, fú, milyen jó, nem repül ki a labda, hú, ez mi lehet? És elkezdtem utána járni, hogy mi is ez a pálya. Hát nagy segítőim voltak. Az elnök asszonyt ismerte Pető Attila, aki a református teológiai karon dolgozik, és már mindjárt találkozón meg is beszélték, hogy fú, ez egy jó képzés, és itt van egy kolléganő, aki hát nyitogatja szárnyait, hogy ezt meg szeretné valahogy tanulni és továbbvinni. Ehhez kellett az akkori rektor úrnak a hajlandósága elsősorban. Majd elmentünk különböző képzésekre, hogy lássam, hogy élőben mi is ez. Majd össze kellett, hogy jöjjön a dékáni kollégium, ahol az akkori dékánasszony és természetesen a tanszékvezető asszonynak is a jóváhagyása kellett, hogy mint C-típusú tantárgy bekerüljön a programba. Meg kell köszönni az akkori kollégáknak, hogy rábólintottak, hogy ez induljon el itt az egyetemünkön. A Selye János Egyetem hallgatói ugye Dél-Szlovákia minden szegletéből járnak hozzánk, és már, ahogy említette kollégám, számos hallgató végezte el, plusz a magyarországi hallgatóiknak. Annyi az előnyük, hogy több mint 500 ilyen pálya van már az óvodákban, és hogyha valahova pályáznak munkahelyre is van plusz egy ilyen oklevél, akkor ez nyomhat alatban. Különböző képzések, gyerekekkel is foglalkoztunk, meghívtuk a kisgyerekeket, és azoknál mindjárt ki is tudták próbálni egy pár éven keresztül egyik óvoda, amint átvettük a hallgatókkal, jöttek az óvisok, és mindjárt élesbe próbálták ki a hallgatók, nagyon jó szakmai tapasztalatra tettek szert, amit későbbiekben is ugye, amikor kikerültök az életbe, tudtok alkalmazni. De ahogy én láttam a tanár úr megosztásaiból, itt is nagyon jó hangulatú órák voltak, és lehetett látni az önök arcain, hogy élvezik azt, ami tudást kapnak a kollégámtól. Nagyon fontos a pálya, hogy európai certifikáttal, tehát elismervénnyel működik, és minden oda van figyelve, hogy a óvodáskorú gyerekeknek a balesetmentessége, és hát Kazal volt a beceneve Buzánszky Jenő bácsinak, és az Z betű, azt mindenki tudja, hogy ez a kettes, ugye, a

0: ez száma. Segédeszközöket megkaptuk hozzá, volt sajtóhír, hogy átadásra került, az óvodások birtokba vehették ezt a pályát. Fejlődött az egyes sporták kidolgozása is, mert ugye indult a focival, a ovi focival, foci kézi, foci tenisz, és fokozatosan hozzájött a röplabda, a tollaslabda és a kosárlabda is. Fontos volt számomra kiemelném az integrációt, tehát a mai óvodákban rengeteg az olyan kisgyermek, aki valamilyen problémával küszködik, vagy nem az épek fejlődési szintjén vannak, hogy azokkal is tudjunk foglalkozni. Erre is van egy szakkönyv. Aztán az első oklevél átadás az 2019-ben történt meg, és most már vagyunk a 7. számú oklevél átadás. Ha a számok nem ülnek, az nem matematikai csalás, hanem volt egy Covid közben, akkor kimaradt egy év. És nagyon örülök annak, higgyék el, hogy nekem a legnagyobb örömöm az, hogy egy stafétát olyan kollégának tudtam átadni, aki ezt a szellemiséget viszi tovább, és adja tovább önöknek. Ez számomra a legnagyobb dicséret, hogy vannak még kollégák, akik ennek az elhivatottságnak a megtestesítői, és önök egy olyan hivatást választottak, amiben a mozgásnak óriási szerepe lesz. Nem csak az, hogy a mozgás megszerettetésben, hanem ezek a mozgások kihatással vannak a tanulásra is, a későbbiekben a gyerekek számára. Úgyhogy büszke vagyok kollégámra, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jól viszi tovább ezt a gondolatmenetet.
1: A rendkedvéért mondom el, hogy az említett kolléga Bognár Attila egyetemi oktató.
0: 2025-ben ugye egy évi értékteremtő közösségekért díjban részesült az Ovisport közhasznú alapítvány, büszkék lehetünk rájuk, és tényleg ők is mindent megtesznek az országban és a határon túl is, hogy segítsék a gyerekek fejlesztési lehetőséget. Itt a ovisport.hu honlapot azt érdemes, kedves hallgatók, figyelni, mert utólag vettem észre, hogy volt egy pályázat meghirdetve a felvidéki óvodák számára. Most az befagyasztva van jelenleg, de majd későbbiekben azért ajánlom, hogy néha látogassanak el a honlapra, mert ha lehet pályázni egy ilyen pályára, akkor mindenképp tegyék meg, és ezzel is fejlesztik az óvodai sporttevékenység lehetőségét ott, ahol pont tevékenykednek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és további sok sikert, jó egészséget, és tényleg az előttem szólókhoz csatlakozva, és köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket. Vigyék ezt a szellemiséget tovább, és a megoldásokat keressék, ne az, hogy miért nem tudjuk a kisgyermekekkel megszerettetni a mozgásos tevékenységet. További sok sikert kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Hegedűs Gábor az olasz focisuli alapítója az Ovisport oklevélátadó ünnepségen, a Komáromi Seje János Egyetemen egyebek mellett ezeket mondta.
2: Hegedűs Gábor vagyok, Debrecenben a tanítóképző főiskolán voltam hosszú ideig, illetve a testnevelési főiskolán és egyetemen a szakedzői a labdarúgás szakképzésben voltam az egyik tanár. Amikor itt állok és azt mondják, hogy mit akarok én a óvodásokkal kapcsolatban, egy kicsit a történelmet vissza kell pörgetni, mindennek van egy története. Ugye a maga az ovisportnak is van egy története, az már egy következmény volt. Tehát én Olaszországban dolgoztam hosszabb ideig, és mikor hazajöttem, más képzési rendszerek voltak. Két kis gyermekem volt, akkor egy 3 éves és egy 6 éves gyermek, és Magyarországról úgy mentünk el, hogy nem volt igazán a mozgással kapcsolatos, óvodai mozgással kapcsolatos kifejezetten erős program. Ennek azért is volt érdekessége, mert abban az időben maguk nagy része, amikor született, még a számítógép is akkor kezdett bejönni. Hát ma már, hogyha bárhova bemennek egy gyereknek, minimum egy iPhone van a kezében, ő azzal akar sportolni, ugye? Nagyon jó meccseket lehet játszani, sőt egymás között is. Más volt az élet, a gyerekek többet mozogtak. Most kocsikkal érkeznek, kocsikkal viszik őket iskolából, oda iskolából vissza. Visszatérve, Amikor hazajöttem, akkor gondoltam arra, hogy még a lányom utána még pont óvodába felsőbe volt, hogy hova kerülhetne. És akkor elindítottunk egy programot itt 10 városon keresztül a főiskolás hallgatóimmal közösen, és egy 10 év után egyszer Budánszki Jenőt, illetve Andrát meghívtuk egy rendezvényre, ahol 600 gyerek, óvodás gyerek vett részt ezen a programon, és akkor Jenő bácsi beleszeretett ebbe az egészbe. Akkor Andrea édesapjával egy speciális pályát készítettünk a testvérének, Andrea testvérének, és ezzel gyakorlatilag elindult az országos program, amiről már beszéltek, hogy hány helyre el is került ez az egész. Miért indítottam én ezt el az egészet? Mert én úgy láttam, hogy ide a kiskorosztályok képzésére nem edzőkre van szükség, hanem óvodapedagógusokra, akiknek egy bizonyos tanfolyammal, mint többek között ez a tanfolyam is, ad egy olyan alapot, amivel ők szívesen a gyerekek elé állnak, akár közösen játszanak, és így megszerettetik a sportot. Mert csak azzal, hogy beszélünk róla, azzal nem lehet. Vannak dolgot, amelyeket ha gyakorlatban nem csináljuk, és agitáljuk, abból nem nagyon lesz semmi. Abban az időben egyébként elég kevés létesítménnyel rendelkeztek az óvodák és az iskolák is. Magyarországon viszonylag a kormány elég sok támogatást adott a sportra, többek között erre a programra is nem 2 forint került. Több 100 pálya épült nem csak Magyarországon, hanem a határmenti magyar lakta területeken is körbe, de legmesszebb még Albániába is sikerült az alapítványnak egy ilyen programot létesítményen, és utána jöttek Magyarországon is a pályák, és ma már olyan szintre emelkedett, hogyha felbontanak egy műfüves pályát, akkor jelentkeznek az óvodák, hogy ők szeretnének saját maguknak csinálni egyet, mert nincs meg az alajagi keretük. Egyébként 24 óvoda tartozik hozzám, amikor elkezdtem ezt a programot, akkor 58 óvodám volt, de mivel Debrecenben több sportegyesület volt, így akkor felülről jött határozott intézkedéssel elvettek tőlünk egy párat, de hát ez logikusnak is tűnt, hogy legyenek a többi sportegyesületeknek is, hiszen ott minél több helyről lehet kiválasztani a gyerekeket, annál több tehetség fog kikerülni. Egy példát szeretnék erre mondani, Debrecennek az utolsó mérkőzésén, annak a Debrecennek, aki most 4. lett a bajnokságban, 5 játékosom játszott, aki 14 éves koráig nálam volt, ha hallottak Dzsuzsák Balázsról, vagy Bárány Donátról, vagy Szűcs Toniról, ezek mind Dzsuzsák a legtöbbet 108-szor játszott magyar válogatott játékos, valamint egy 17 és egy 18 éves játékosom került most be az utolsó mérkőzésen a Debrecen csapatában. Miért jó ez a gyerekeknek? Nagyon sok olyan dolgot tudnak fejleszteni, ami a mozgásnak az alapjai. Ezek ugye a mozgás, ezeket tanulták, ha ezek nincsenek meg, és nem tanítják maguk, akkor a későbbiekben ezek a gyerekeknek nagyon nagy hiánnyal fognak bekerülni az iskolába, és maguk már egy előkészítő. Én azért is örülök neki, hogy látom, hogy a fiatal korosztály, fiatal és középkorosztály van jelen, viszont pont az volt a probléma az óvodákban is, hogy azok a idősebb kolléganők, akik, mert általában kolléganők vannak, 99%-ban, azok már nehezen nyúlnak hozzá a gyerekekhez, hogy mozogjanak közösen velük. De maguknak biztos, hogy ha ezeket a könyveket, vagy az anyagokat forgatják, vagy most már az interneten is nagyon sok anyag van, akkor bizony fognak találni. De elég-e az óvodában elkezdeni ezt? Magik egy agitálók is lehetnek, hogy megkérik a szülőket, hogy netán-tán segítsenek otthon egy ilyen mozgásra. Most itt egyik unokámat szeretném mutatni, amikor ilyen kis feladatokra hajtom őket. Ugrás, bújás, hengergőzés. Ezek mind a természetes gyakorlatokban vannak. Már otthon, ha egyszerűen a szülőknek, vagy megcsinálja ott egy-két gyerekkel, és ők hazamennek otthon, elmesélik, biztos, hogy fogja kérni, hogy ővele is csinálja meg. Ezeket a szülők miatt ajánlanám, hogy maguk egy kicsit segítsék, agitálják a szülőket a mozgásra. Tehát ne az legyen, hogy hazamennek, mindenki ülj be a televízió elé, és nézzed a filmet, amíg én éppen más csinálok, hanem igazán aktívan vegyenek részt a gyermeknek ilyen jellegű fejlesztésében is. Én gratulálok önöknek, sok sikert kívánok, és remélem, hogy a gyerekeknek sok örömmel lesz a magukkal való közös munkában. Köszönöm szépen!
1: Hegedűs Gábornak, az olasz focisuli alapítójának az Ovisport oklevél átadó ünnepségen a Komáromi Seje János Egyetemen elhangzott hozzászólásából idéztünk. Bognár Attila tornatanár, a Seje János Egyetem egyetemi oktatója veszi át és adja át a szót.
3: Köszönjük szépen Hegedűs Gábornak a bemutatót, és most pedig megkérném a hallgatók nevében Szetei Viktóriát, hogy tartsa meg beszédét.
4: Tisztelt dékán úr, tisztelt tanszékvezető asszony, docens asszony, tisztelt vendégeink és kedves diáktársaim! Engem érte megtiszteltetés, hogy néhány szót szólhatok az abszolváns hallgatók nevében az Ovisport két szemeszteres képzésprogram nyújtotta tapasztalatokról. Szerintem bátran állíthatom, hogy a jelentkezésünk során egyikünk sem gondolta volna, hogy e képzés ilyen mértékű kreativitást, szakmai tudást, figyelmet, fizikumot és csapatmunkát igényel. Kreativitás a segédeszközök használatában, a gyakorlatok alkalmazásában és variálásában. Az egyetemen szerzett testnevelés tárgyaknak alkalmával elsajátított tudást remekül be tudtuk építeni az Ovisport gyakorlati képzéseibe. Az órák során a figyelem és összpontosítás elengedhetetlen volt a gyakorlatok pontos és helyes kivitelezése érdekében. A csoportot összekovácsolta a csapatmunka, a versenyhelyzetek, amiben szívesen vett részt mindenki. Családias, jókedvű hangulatban teltek az órák, melyek során temérdek tapasztalati tudásra tehettünk szert, elmélyítve kognitív tudásunkat, valamint építhettük készségeinket és képességeinket. Mindannyiunk számára fontos a testmozgás, az egészséges életmódra való nevelés, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy a jelen generáció mozgáskultúráját nagy mértékben befolyásolja az információs technológia jelenléte. Törekedni fogunk arra, hogy a képzés által megszerzett tudást és tapasztalatokat a lehetőségeinkhez mérten, a legnagyobb igyekezettel és elszántsággal a jövőben integrálni tudjuk az óvodában szakmánk során. Végezetül szeretnénk megköszönni Bognár Attila tanár úrnak a fáradhatatlan munkát, mozgásszeretetre való inspirálást és tudásanyagot, melyet rendelkezésünkre bocsátott, megfűszerezve zenével, lendülettel és színes ötletekkel, praktikákkal, melyek gazdagították a képzést. Köszönjük a rengeteg alapozó gyakorlatot, a mozgásos játékok módszertanának bemutatását, mely a mozgásbeli hiányosságok pótlására is megoldás jelent a gyermekek számára. Köszönjük az alapítvány elnökének, dr. Molnár Andrának és ifjabb Buzánszky Jenő úrnak a program kidolgozását és együttműködését, hiszen nélküle ez a képzés nem valósulhatott volna meg az egyetemünkön. Valamint minden kedves vendégnek és részvevőnek köszönjük a jelenlétet.
3: Köszönjük szépen Viktóriának a beszédet, és most pedig megkérném dr. Molnár Andreát, ifjabb Buzánszky Jenőt és dr. Bese László dékán urat, hogy vegyenek részt az oklevél átadásában. A hallgatók pedig nevük hallatán egyesével jöjjenek ki és vegyék át az oklevelet.
1: És következett az oklevelek átadása. Az egyik okleveles Ovisport abszolvenst megszólítottam, majd ifjabb Buzánszky Jenőt, az öreg Buzánszky a legendás aranycsapat hátvédjének a fiát, illetve a Magyarországi Ovisport Alapítvány elnökét, dr. Molnár Andreát hallják.
5: Senálková Szintia Viktória vagyok, Pélláról érkeztem, most vagyok másodikos, óvodapedagógiát hallgatok, ott vagyok most másodéves, jövőre lesz a bakalár munka, szóval reméljük meg lesz.
1: Ha három dolgot kérdeznék, hogy mitől volt érdekes ez az Ovisport képzés, mit mondana?
5: Már új dolgokat is megtanultunk, tényleg ott volt az, hogy olyant, amit fel tudunk használni a gyerekekhez, ez nagyon érdekes volt. Tényleg utána a másodiknak ott volt az, hogy tapasztalatot kaptunk. Nem az, hogy könyveket, végre tényleg megpróbálhattuk, és minden eszköz ott volt, és tényleg most már gyakorlatot tudunk a gyerekeknek adni.
1: Tehát egyfajta duális képzés.
5: Igen, igen, igen, az, annak is mondhassuk, duális képzésnek. Tényleg az, hogy láttuk a gyakorlatot, nem csak képeken, nem csak könyvekben, nem csak elméletben, hanem mink megpróbálhattuk, az, az sok volt, az nagyon.
1: Végezetül gyermekkori álma, hogy óvópedagógus legyen?
5: Az, hogy óvópedagógus, nem tanár akartam lenni, és azt most ide jutottunk, de biztos, hogy megyek tovább mögörre, hogy a gyerekekkel is foglalkozhassak iskolában.
1: Sok sikert, gratulálok, köszönöm szépen.
5: Köszönöm én is.
1: Buzánszky Jenő az idősebb, az édesapja. Hogy született meg benne ez az ötlet? Mit árult el önnek, hogy miért volna jó az óvodásokkal foglalkozni egy óvisport keretében?
6: Ugye édesapámat, Buzánszky Jenőt mindig az utánpótlás nevelés foglalkoztatta leginkább, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség berkein belül is ugye az utánpótlásért felelős alelnöki posztot látta el. Neki ez magától értetődő volt, hogy a jövő generációba kell energiát fektetni, hiszen csak úgy tudunk tovább lépni, hogyha őket fel.
1: Amikor felkínálták ezt a fajta képzést a határon túli magyaroknak, magyar egyetemeknek, milyen visszhangra találtak?
6: Hát a határon túli egyetemek részéről ugye a Sely János Egyetemmel van partnerkapcsolatunk, úgyhogy róluk tudok beszélni. Dobai Beátában egy olyan harcos társra találtunk gyakorlatilag itt a felvidéken, aki az óvisportnak a szellemiségét teljes messzélességgel vállalta, és ő minden idejét és energiáját ebbe fektette, hogy itt is meg tudjuk honosítani a programunkat.
1: Milyenek a visszajelzések innen a Selye János Egyetemről, illetve a hallgatóktól, illetve Magyarországról az óvisport programmal kapcsolatban?
7: Az óvisport program ugye amíg teljes valójában tudott működni, kizárólag pozitív visszajelzések voltak. Ugye az óvisport program úgy néz ki, hogy mi egy óvodába építünk pályát, adunk a pályához megfelelő eszközkészletet a különböző sportágak gyakorlásához, illetve egy speciális óvodapedagógus képzést végeztünk helyben, abban az óvodában, azokkal az óvodapedagógusokkal, ugye, akik ezt megkapták. Amíg ez a program működött, addig nagyon pozitív visszajelzés volt. Sajnos forráshiány miatt a pályaépítési része az elmaradt, úgyhogy, illetve sajnos az oktatás része is, úgyhogy most már rendezvényekre koncentrálunk, különböző sportágakban kupákat rendezünk, most éppen az Ovi kosára a legnépszerűbb kupasorozatunk. Ennek a programnak a keretében több száz gyerek vesz részt egy évben, sőt mondhatni 1000 fölötti létszámmal is tudunk dolgozni, és bízunk benne, hogy valamikor, amikor a költségvetési források megengedik, akkor ez a program folytatódni tud. Több egyetemmel is kötöttünk együttműködési megállapodást, de nagyon büszkén mondhatom el, hogy a Selye János Egyetemmel kötött megállapodás működik a legjobban. Itt fantasztikusan valósul meg a képzés, évről évre több hallgató jelentkezik, talán egy-két év volt, amikor ebben visszaesést tapasztaltunk, de ez nyilván Covid-hoz vagy egyéb ilyen dologhoz volt köthető, de én azt gondolom, hogy most idén 118 hallgató kapott diplomát, ami egy nagyon szép szám, és bízom benne, hogy ez minden évben megmarad, illetve növekedni tud. Szerintem ez a szám önmagáért beszél, hogy hetedik év után is ilyen sokan jönnek, hiszen hogyha nem lenne jó a képzés, vagy nem vennék használt a hallgatók a gyakorlatban, akkor biztos nem terjedne ennek a képzésnek a híre. Úgyhogy mi nagyon köszönjük a Selye János Egyetemnek, Dobai Beátának és mindenkinek, aki ebben részt vett a közreműködést, mert nélkülük ugye ez nem valósulhatott volna meg.
1: Mi várható az újonnan fölállt magyar kormánytól a sport támogatás kérdésében, ha lehetek konkrét, az óvi sport program támogatását illetően?
6: Én nagyon bízom benne, hogy az új kormány részéről is meg fogjuk kapni, ugye ha már hazabeszélek az új sport nevében, akkor meg fogjuk kapni azokat a támogatásokat, amik megillet minket, talán mondhatom így, hiszen rengeteg munkát és egy nagyon nagy elérés biztosítunk ugye a gyerekek sportoltatásában.
7: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi, amit jelen pillanatban látunk, és amit ígért az új kormány, az, hogy ez egy szakmai kormány lesz, szakmai vezetéssel, szakértő kormány, úgyhogy mivel nálunk elég komoly szakértők dolgoztak ennek a programnak a megvalósításán, egy elég komoly szakmai háttér van mögöttünk, ezért bízom benne, hogy ez megfelelő módon lesz értékelve.
1: Amennyiben egy óvoda úgy dönt, hogy beszáll be az óvi sportprogramba, milyen alapfelszerelés kell az induláshoz, és ennek mekkora anyagi háttér kell?
7: Hát jelen pillanatban ugye nem tud az alapítványunk támogatást adni, úgyhogy ez 100%-os saját finanszírozásban tud megvalósulni. Egy ilyen program, a pálya, eszközkészlet, oktatási program, ez körülbelül egy ilyen 22-23 millió forint bruttó, tehát ez a magyar 27%-os áfával növelt összegről beszélünk. Nyilván, hogyha itt felvidéken valósul meg, akkor ez mínusz áfa, vagy a helyi áfát kell befizetni, attól függ, hogy ugye hogy vannak itt az adójogszabályok. Ez körülbelül egy ekkora érték. Mi ezt az értéket már több mint 500 óvodába vittük el. Számos határon túli óvodába is eljutottunk, Kárpátalján, Vajdaságban, illetve Erdélyben. Sajnos felvidéken ezt nem tudtuk megvalósítani, csak itt az egyetemen található egy pálya, de ahogy mondtam, bízom a szakmaiságban és a szakértő kormányzásban és abban, hogy a határon túli magyarságra a továbbiakban is komoly gondot fogunk fordítani, és talán ebbe a szellemiségbe bele tud férni az, amit mi az elmúlt bő 15 évben képviseltünk.
1: Ifjabb Buzánszky Jenőt, az öreg Buzánszky, a legendás aranycsapat hátvédjének fiát, illetve a Magyarországi Ovisport Alapítvány elnökét, dr. Molnár Andreát hallották. Most pedig Dobai Beát, a docensasszony, illetve Bognár Attila egyetemi oktató beszél az ovisport oktatásáról a Selye János Egyetemen. Az ovisport C-típusú tantárgy. Ez mit takar?
8: A szlovákiai oktatás egyetemi oktatási rendszerében a választható képzést jelenti. Az azt jelenti, hogy a ovisport tananyagát a hallgatók választhatják egy külön tantárgyon belül. Aki él ezzel a lehetőséggel, az tisztában van azzal, hogy ez olyan tudást ad a hallgatók számára, amelyet az óvodai oktatáson belül nagy mértékben tudják használni, képesség és készség szinten fejleszteni a gyermekeket, nem csak testileg, hanem szellemileg is, mert kognitív képességet is fejlesztünk ezekkel a gyakorlatokkal.
1: Nagyon rejtetten, de azért elhangzott itt az előadásokban, a fülvezetőkben, a hozzászólásokban, hogy nagyon sok gyereknek nagyon korán ott a mobiltelefon a kezében. Rejtve vagy nyíltan, ez ellensúlyozni próbálja ezt az nem egészséges mobilfüggőséget?
3: Mondhatnám azt is, hogy igen, ellensúlyozni próbáljuk. Sajnos a digitális eszközöket nem tudjuk a gyerek életéből kizárni. De mi pontosan minél többet szeretnénk a hallgatóknak átadni abból a metodikai módszerből, hogy hogy lehet a gyereket rászedni, hogy letegye az elektromos kütyűt, és inkább menjen és mozogjon.
1: Mi volt az, ami tanár urat megfogta, hogy igazában az oroszlán részét vállalta, és vállalja ennek a képzésnek? Miért? Jó, tudom, csinosak a leendő óvó nénik, de most komolyra fordítva a szót.
3: Komolyra fordítva a szót, ahogy mentorom, docensasszony Dobai Beáta az óvodában nevelkedett nagyon sokat. Én is elmondhatom, hogy pedagógus családból származom. Édesanyámmal én is rengeteget töltöttem az óvodában, és mindig is szívem ügye volt a gyerekeknek a sporthoz való szeretetének a megadása. És úgy döntöttem, hogy én ezt, amíg bírom és tudom csinálni, nagy örömmel és nagy szíveséggel teszem.
1: Aki ezt a beszélgetést hallgatja a rádióban, és úgy dönt, hogy leendő óvópedagógusként, vagy már tapasztalattal rendelkezőként, vagy sok tapasztalattal rendelkezőként, az évszámot most nem mondom, szeretne bejelentkezni, mit csináljon?
8: Maga a képzés a Selye János Egyetemen belül indult, és elmondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencében az elsőként itt az egyetemünk karolta fel ezt a képzést. Ahhoz ide kell járni a Selye János Egyetemre, az óvóképzésbe, és így fel tudja venni ezt a programot, amelyet tovább fejlesztheti még az elméleti tudását a gyakorlati képzéssel.
1: Az idei diploma osztó valamitől más volt, mint a korábbiak. Mitől?
3: Nagyon más volt. Én kellemesen meglepődtem a résztvevők számától. Maga a tanfolyam alatt is én örültem, hogy ennyi óvópedagógussal lehet együtt dolgozni,
9: és az ünnepség, ez mindennek a megkoronázása. Tehát jók voltak az előadások, köszönöm még egyszer a hallgatóknak az aktív részvételt, és elmondhatom, hogy egy gyönyörű napot tudhatok magam mögött.
10: 2026. június 2-án 7. alkalommal zajlott Komáromban a Sejé János Egyetem konferencia központjában az óvi sport oklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanítóképző tanszéke, valamint a Magyarországi Óvi Sport Alapítvány óvoltából a mozgásképességek fejlesztése óvodások körében óvi sport elnevezésű tanfolyamát. Az eseményt megtisztelte az Óvi Sport Alapítvány elnöke, dr. Molnár Andrea, ifjabb Buzánszky Jenő, a legendás aranycsapat hátvédjének, idősebb Buzánszky Jenőnek a fia, és Hegedűs Gábor, az olasz focisuli alapítója. A jelenlévőket köszöntötte a kar dékánja Bese László. Dobai Beáta docensasszony pedig röviden ismertette a programot, illetve a tanfolyam jelentőségét. Bognár Attila egyetemi oktató pedig a motorja az óvi sport oktatásának a sejjén. Az eseményről készült összeállítást Ürge Tamás szerkesztette.

Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval? És hogyan érte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla? Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk utolsó harmadának kezdetén. Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Múlt héten is megnyitottuk ezt a témát, e héten pedig folytatjuk. Jöjjön egy kis részlet ankétunk második részéből.
2: Azt gondolom, hogy abban a nyárban jó gyereknek lenni, ahol egy kicsit nagyobb a szabadság, és egy kicsit az ember kifújhatja magát, és azt teheti, amihez tényleg kedve van. És ebben bizony a pihenésnek nagyon nagy szerepe van, kiengedni a gőzt, nem mindig csak élményeket hajhászni. Tehát most nagyon sokszor beszélünk itt kirándulásokról, hogy szerezzen a gyerek tábort, hogy élményekkel teljen a nyár, minden pillanatot be akarunk osztani. Én ennek nagyon-nagyon ellenzője vagyok. Én azt gondolom, hogy épp az a jó a szünetbe, hogy egy kicsit kiereszthetjük a gőzt, és tényleg azt tehetjük, amihez kedvünk van.
1: Hamarosan részletezem mai műsorunk hátra levő tartalmát, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Összesen 186 riasztásra vonultak ki tegnap a tűzoltók a kedvezőtlen időjárás miatt. Kijevben holnap gyásznapot tartanak a 13 ember életét követelő hatalmas támadás miatt. Ma már maximum 30 fok várható, következnek a részletek. A kedvezőtlen időjárás miatt a tűzoltó és mentőszolgálat tegnap összesen 186 riasztásra vonult ki. Erről a közösségi médiában számoltak be, hozzátéve, hogy a legtöbb bevetés a Nagyszombat megyei régióban történt, ahol a tűzoltók 66 alkalommal avatkoztak be. Ezt követi Zsolna megye 27 bevetéssel, Trencsén megye, Pozsony megye, Nyitra megye, Eperjes megye és Kassa megye. A legkevesebb tűzoltói bevetést Besztercebánya megye területén regisztrálták, ott 9 alkalommal vonultak ki. Leggyakrabban a kidőlt fákat és letört ágakat távolították el az utakról, járművekről, épületekről és az elektromos vezetékekről, valamint az elárasztott helyiségekből vizet szivattyúztak és biztosították az erős szél által megrongált tetőket. Szlovákiában 2007 óta csak nem megháromszorozódtak a községek, városok és megyék kiadásai. Ez derül ki a közpénzekről szóló elemzési adatokból, amelyeket a Munkáltatók Országos Uniója, a RUZ állított össze, és amelyek bemutatják a közpénzek hosszú távú alakulását Szlovákiában. Erről Petra Podhorcová, a RUZ szóvivője számolt be. Míg 2007-ben az önkormányzatok kiadásai 3,8 milliárd eurót tettek ki, 2025-ben ez az összeg már 11,2 milliárd euró. Az inflációt is figyelembe véve, az önkormányzatok kiadásai az elmúlt 18 évben reálértékben körülbelül 80%-kal nőttek. Ugyanilyen ütemben nőttek bevételeik is, amelyek 3,8 milliárd euróról 11,1 milliárd euróra emelkedtek. A helyi önkormányzatok kiadásai és bevételei hosszú távon szinte azonos szinten mozognak, mivel a törvény a községek, városok és megyék számára csak minimális hiányt és eladósodást engedélyez. A RUZ szerint az önkormányzatok kiadásainak növekedése újra felveti működésük hatékonyságának kérdését. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ma a Kijev elleni hatalmas orosz támadás után megerősítette, hogy 13 ember vesztette életét, és több mint 90-en megsérültek. Elmondása szerint Oroszország több mint 70 rakétával és közel 500 drónnal támadta meg Ukrajnát. A főváros polgármestere Vitali Klitschko kijelentette, hogy ez volt az ellenség eddigi legnagyobb támadása a főváros ellen. Az orosz támadás utáni mentési műveletek folytatódnak, a mentők átkutatják az épületek romjait, embereket keresnek, és a lakosoknak nyújtanak segítséget, tájékoztatott Zelenszkij az X-en. Több mint 20 kerületből jelentettek károkat az ukrán fővárosban, amelyek többségében lakóépületeket érintettek. Megsérült egy mentőállomás, egy kutatóintézet, egy szálloda és több vállalkozás is. Harkiv megyében 5 ember megsérült, köztük egy gyermek, 2 sérültet regisztráltak Kijev megyében is, ahol az orosz támadások célpontja a polgári infrastruktúra volt. Az ukrán elnök szerint Oroszország északa Cserkaszi, a Dnipropetrovszki, a Szumi és a Zaporizsjai megyét is támadta. Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai vezetője ma bejelentette, hogy új szankciókat javasol az orosz katonai ipari szektor támadó szervezetek ellen. Az új szankciók az ukrán főváros Kijev lakóépületei ellen elkövetett hatalmas orosz támadásokra adott válaszként születhetnek. Addig fogjuk növelni a kiadásokat, amíg Oroszország meg nem érti, hogy nem nyerhet, írta Kallas az X-en. Hozzátette továbbá, hogy az EU kijevi missziójának munkatársai jól vannak. Andriy Sibihak külügyminiszter felszólította a szövetségeseket, hogy ne halogassák az Ukrajna légivédelmére vonatkozó döntéseket. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 16. döntőjében Anglia Kongó 2-1, Belgium Szenegál 3-2 hosszabbítás után és Egyesült Államok Bosznia 2-0. Fucsovics Márton 6-7-6-4 7-6-6-3 arányban legyőzte a 16. helyen kiemelt amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második felvonásában.
0: Időjárás.
3: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, de a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMU több nyugati és északi járásra első fokú zivatarriasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar mérje a sebességet Pelsőc után Rozsnyó irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

tartalom ismertetőn következik, lássuk magazinunk záró órájában, milyen beszélgetéseket és témákat kínálunk. Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? A szobaforgó témát már a múlt hét folyamán megnyitottuk, folytatjuk népszerű ankétunkat, 4:12 után további megszólalók válaszolnak a szobaforgó kérdésre, és megosztják hallgatóinkkal a legkedvesebb nyári élményeiket is. 4:30 és 11:30 között közvetítjük a szobaforgó nyári ankétot. Majd meghallgathatják legfrissebb színes hír összefoglalónkat, melyből megtudhatják, hogy fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél, de arról is hallhatnak majd, hogy kitalálta a NASA, hogyan lehetne megtankolni az űrhajókat az űrben. 3:40-12 után pedig menetrendszerű lapszemlénket közvetítjük. Arról hallhatnak majd, hogy miért érdemes fellapozni a nyár folyamán is a katedrát, illetve az irodalmi szemlét. A hangmester Zsapka Levente nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk múlt hét folyamán megkezdett ankétunkat, melyben arra kerestük, és a soron következő percekben is keressük a választ, hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Van-e közös emléke a nyárnak generációkon és országhatárokon át? Mit jelent a vakáció, a szabadság, a közösség, a felfedezés, és mitől válik egy nyár valóban a gyermekkor aktív részévé? Mai ankétunkban a szlovákiai magyar és a magyarországi magyar közélet jeles képviselőit kérdezzük, természetesen a teljesség igénye nélkül arról, szerintük milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Felidézik saját gyermekkori élményeiket, és arról is beszélnek, hogy mit tartanak ma fontosnak. A közösen eltöltött időt, a biztonságot, az élményeket, a játék határtalan szabadságát, vagy éppen azt, hogy a gyermekeknek legyen idejük és örömük egyszerűen csak gyermeknek lenni. A következő percekben tehát nyári ankétunk második részét hallgathatják meg. Elsőként Görcs Linda néptáncpedagógus válaszol.
1: Hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyereknek lenni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Szülőként, pedagógusként, gyerekként, és tényleg így emlékeket felidézve is, hiszen azáltal, hogy pedagógus vagyok, egy kicsit évről évre áttélem ezt, ennek az izgalmát, hogy a gyerekekkel együtt várjuk mi is felnőttként a nyári szünetet, és most, hogy azért már nekem is a gyerekeim óvodások lettek itt, természetesen anyai szívvel is várom azt, hogy jön ez az időszak, amikor újra egy kicsit együtt lehetünk. És nálam ez a kettő egy kicsit így össze is mosódik, és össze is folyik azzal, hogy a gyerekeimnek próbálom azt a biztonságot, azt a környezetet megteremteni, amit annak idején mi is megkaptunk édesanyánktól, és amire a legszívesebben emlékezek vissza. Ugyanis ha tőlem megkérdik, hogy mi a legkedvesebb nyári élményem, vagy mi az, amit igazán emlékezetesnek tartok, akkor soha nem egy nagy kirándulásról mesélek, hanem mindig arról, hogy milyen szerencsés gyerekek voltunk az öcsémmel, hogy édesanyánk magánvállalkozóként megengedhette magának azt, hogy mindig a nyári szünetet, ezt a két hónapot, ezt velünk tölthesse otthon. És ezt már gyerekként is éreztük és megértettük, hogy mennyire szerencsések vagyunk, mert láttuk azt, hogy a kortársaknak bizony nyári szünet is sokszor be van osztva, hogy táborról táborra kellett menni, vagy a nagyihoz, ha kellett, ha nem. Mi is nagyon szívesen jártunk táborokba, nagyon sok néptánc táborba vettünk részt, mi is jártunk a nagyszülőkhöz, de volt egy stabil, biztonságos háttér, hogy tudtuk azt, hogy mi otthon lehetünk, mert nekünk anyukánk az otthon van. És ez egy olyan felüdítő érzés és élmény mai napig, ami bennem van, hogy talán lehet, hogy a pályaválasztásomban is jelen volt, mert én is mindig ezt akartam a gyerekeimnek adni, és most, hogy pedagógus vagyok, újra ezt érzem, hogy mennyire jó, hogy jön a tanév vége, és akkor én együtt lehetek a gyerekekkel, és kicsit olyan ez, mint az anyasági, hogy újra 0-24-ben együtt leszünk, és semmi nagy dolgot nem tervezünk be, hanem már az is egy jó dolog, amikor reggel együtt főzhetünk, amire évközben épp, hogy este gyorsan valakinek van egy pici ideje, ilyenkor egy kicsit több idő van erre. Lehet jó kis lepényeket dagasztani, és van idő fagyizni, van idő arra, hogy este sokáig fönt maradjunk, csillagokat nézzünk, és ne a napirendre gondoljunk és aggódjunk, hogy mert reggel korán kell kelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abban a nyárban jó gyereknek lenni, ahol egy kicsit nagyobb a szabadság, és egy kicsit az ember kifújhatja magát, és azt teheti, amihez tényleg kedve van. És ebbe bizony a pihenésnek nagyon nagy szerepe van, kiengedni a gőzt, és nem mindig csak élményeket hajhászni. Tehát most nagyon sokszor beszélünk itt kirándulásokról, hogy szerezzen a gyerek tábort, hogy élményekkel teljen a nyár, minden pillanatot be akarunk osztani. Én ennek nagyon-nagyon ellenzője vagyok. Én azt gondolom, hogy épp az a jó a szünetbe, hogy egy kicsit kiereszthetjük a gőzt, és tényleg azt tehetjük, amihez kedvünk van. Nagyon jó lenne, ha ezt minden felnőtt megtehetné, és egy kicsit kiszakadhatna a munkahelyéről. Ugye a karácsonyi hajrába szoktuk ezt érezni, hogy mindenki várja a szünetet, de azért ott is rengeteg a teendő, mindenki sütfőz. És ez a nyári szünet az, amikor nem kell készülődni, nem megyünk sehová, hanem tényleg arra kell egy kicsit fókuszálnunk, hogy mihez van kedvünk, hogy legyen időnk elmenni fagyizni, legyen időnk egyet sátorozni, pihenni, jól érezni magunkat. Számomra a legkedvesebb élmények azok a legközelebbi falusi tóhoz, egy kavicsködőrhöz kötődnek, hogy minden nap azt vártuk, hogy anyu végre megfőz, délután kipihenjük egy picit magunkat, és akkor bringára pattanunk, és bicóval mentünk át a kavicsködőrhöz fürdeni, és ez minden egyes nap más izgalmat hordozott magába, mert volt olyan nap, amikor nagyon meleg volt, és akkor picit nem tudom, leégtünk, vagy százszor kellett bekenni a hátunkat, volt olyan nap, hogy elkezdett egy picit cseperegni az eső, akkor siettünk, hogy ne ázzunk el. Tehát hiába minden nap ugyanoda mentünk, ugyanahoz a tóhoz, általában ugyanazokkal az emberekkel, mert leginkább unokatestvéremék és ugye a faluban élő gyerekek jöttek oda fürdeni, és mégis mindig vártuk, már azt vártuk, hogy ki mit fog kicsomagolni, akinek éppen barack volt otthon a fán, az barackos lepényt készített, a másik az kuglófot sütött, és már vártuk azt, hogy ki mit fog a táskából elővenni, és akkor piknikeztünk, fürödtünk, és szuperul éreztük magunkat, és ezek az élmények sokkal mélyebben élnek bennem, mint a kirándulások. Tehát a kirándulások is nagyon-nagyon szuper dolog, amikor az ember egy újat fedez föl, egy szépet lát, de nem tudom, a gyerekként ezt tényleg mennyire tudtuk értékelni, mondjuk egy szép épületet, vagy egy múzeumot. Inkább ezek az élmények azok, amik bennem maradtak, hogy mennyire jó volt az, hogy minden nap mentünk, és fürödtünk, és pihentünk, és sokáig fönt lehettünk. Természetesen néptáncosként rengeteg olyan élmény is ért bennünket, amiben úgy gondolom, hogy szintén nem minden gyermeknek van része, hogy mi a baráti körünkkel mehettünk táborozni, nem kellett aggódni, nem kellett új barátságokat kötni, már legtöbbször ezt nem úsztuk meg, tehát ha mentünk valahova, akkor ott születtek új barátságok, de volt egy olyan baráti körünk, akiben maximálisan megbíztunk, akikkel szerettünk együtt lenni, időt tölteni, és mi rengeteg külföldi turnén vettünk részt, nagyon sok napközis táborba, ottalvos táborba, ahol mindig volt munka, tehát azért a táncos táborok egy kicsit ilyen olyanok, mint egy összpontosítás, vagy mint egy edzőtábor, de mellette mindig ott volt a pihenés, ott volt a szórakozás, és a mai napig, ha összeülünk azzal a baráti körrel, akkor az ott történt sztorik, és azok az élmények építik mai napig a barátságunkat, amiket gyerekként átéltünk. Így azt gondolom, hogy a legfontosabb a nyárban, amiben jó gyereknek lenni, hogy legyen tényleg a gyereknek egy megfelelő háttér, ahol szeret lenni, legyen az nagyszülőnél, családban, édesanyánál, apukánál, bárhol, ahol egy kicsit el tudja magát engedni, és tud pihenni, meg tudja élni ezt a szabadságot, és hát tényleg jó az, hogyha van egy kicsit szülői jelenlét, úgy, ahogyan nekünk annak idején édesanyánk, hogy azért az a gyerek ne csak nyáron máshol töltse azt a nyarat, mert én tudom, hogy a mai szülőknek nagyon nehéz megoldani a 2 hónapot, hogy jelen legyenek, és a gyerekeknek meg sok esetben nem annyira jó az, amikor táborról táborra járnak, és a nagyszülőkhöz vannak letéve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jó nyár az a szülői jelenlét, és talán ezeknek a kis apróságoknak, mozzanatoknak, fagyizásoknak az összessége kell, hogy legyen.
0: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Első megszólalónk Görcs Linda néptáncpedagógus volt, a következő percekben pedig Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, pletykakutató árulja el nekünk, milyen az a nyár, amelyben örömteli a gyermekkor.
2: Abban a nyárban jó gyermeknek lenni, ahol van nagyszülő. Ahol a nagyszülő megkapja a gyermeket valamikor a nyár elején, a szülőktől aztán visszaadja pár héttel később, bezúzott térdel, sárosan és lebarnulva, egy kicsit, nem nagyon természetesen gondoljunk az ózonra. És azért említem ezt a dolgot, mert kutatások bizonyítják, hogy a nagyszülők egyre kevesebbet vannak az unokákkal, a szülők pedig egyre többet vannak a gyerekekkel. És a nagyszülő tud olyan dolgokat megmutatni, ami egy katicabogárról szól, egy lassan érő, de azért észrevehetően érő szilváról szól, vagy akár csak a piacra ballagásról, hanem éppen kertes házban van szó. A nagyszülőnek van az a rutinja és a biztonsága, ami a nyár lassúságába egyfajta lazaságot is behoz, és egészen biztos, hogy ez a kapcsolat megerősíti az értékek átadását a gyerekek felé, és a gyerekeknek pedig mindannyian mindannyiunknak kivétel nélkül fantasztikus forrásokat jelent ez felnőtt korukban is, hogy visszagondolhatnak a nagyszülőkkel töltött nyarakra.
0: Milyen kedves nyári élményről tudnál beszámolni hallgatóinknak, milyen gyerekkori nyári élményt idéznél meg itt beszélgetésünk olyan kétunk ezen pontján?
2: Ma belegondolva abba, hogy óvodás kisgyerekként úgy döntöttem, hogy nagymamám buksi kutyája lesz a párnám, és hevert a földön, én pedig szépen ráfeküdtem, vagy cirogattam a fűszállal a baromfi

0: vagyok az Úr, és azt csinálok, amit akarok.
1: A következő percekben ankétunk kérdésére dr. Petres Csizmadia Gabriella, egyetemi oktató, a Katedra folyóirat főszerkesztője válaszol.
2: A nyár szerintem minden gyerek képzeletében a szabadsággal, az örömmel, a fölszabadultsággal azonosul. Én úgy gondolom, hogy akkor érzi jól magát a gyermek, hogyha ezeket meg tudja élni. Tudom, hogy szülőként és mindenféle szabályokkal próbáljuk a gyereket nevelni, amit ő korlátozásnak tud megélni. Lehetséges, hogy a nyáron egy picit ebben is megengedőbbnek kell lennünk. Az a jó a gyereknek, hogyha sok impulzus éri, de olyan impulzus éri, ami sokszor apró csodákkal is azonosulhat. Tehát nem kell feltétlenül fesztiválról fesztiválra járni, bár biztosan a gyerek élvezi ezeket, vagy táborozásokat az egész nyarat táborozással kitölteni, de jó, ha mindenből picit csipeget tud olvasni, ebben a nagy hőségben vissza tud vonulni, hogyha már olvas, vagy mesét hallgatni, történeteket befogadni, meg rá tud csodálkozni a pillangókra, a napsütésnek a vándorlására, élvezni tudja a reggeli terasz hűvösét, élvezni tudja a délutáni nap melegét. Tehát nagyon fontos, hogy picit meg tud állni az idő, talán nyáron a gyerek is ezt jobban megérzi. Ugye leginkább a felnőttek érzékelik ezt a nyári szabadságolás során, hogy másképp tud telni az idő, de a gyerek számára is ez egy fontos momentum tud lenni. Én úgy gondolom, hogy fontosak a találkozások a nyár folyamán, amikor barátokkal, a családdal, vagy új kapcsolatok teremtésével találkozik a gyerek, tehát elmegy valamilyen rendezvényre, rengeteg, ugye, hál' Istennek a szabadtéri rendezvény, nagyon fontosak a táborozási lehetőségek, nagyon fontosak a rokon látogatások, tehát a nyár az az időszak, amikor találkozunk. Számomra ez a legmeghatározóbb, legértekesebb. Számomra ez tud a legvonzóbb lenni a nyárban. A legkellemesebb nyári élményeim közé nekem is a gyerekkori élmények tartoznak. Nagyon sok szeretettel emlékezem vissza a nagyszülőknél töltött időre, amikor az utcában található gyerekekkel, az utcába látogató, vagy eleve ott élő gyerekekkel kint voltunk, szabadon játszottunk, vagy aztán meg a nagy mamával együtt sütöttünk, az állatokat gondoztuk, tehát ezek mind nagyon szép élmények voltak, mert a bensőségességet, a felszabadultságot, az örömöt fejezték ki, és mindig alig vártam, hogy a nyári szünetben egy-egy hetet töltsek a nagyszülőknél. Ugyanakkor meghatározó volt a gyerekkoromban a cserkészet, ez inkább már a kamaszkoromat kísérte. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a kamaszkoromat cserkészkedéssel, cserkésztáborokban tudtam tölteni, magam is szervezőként is, őrvezetőként is. A cserkészetből rengeteg gondolatot, a neveléshez való hozzáállást, pedagógiai attitűdöt hoztam magammal, amit akár az egyetemi oktatás során is alkalmazok. A természethez való kapcsolódásom ott alapozódott meg, és ezt máig fontosnak tartom. A szép, kellemes nyári élmények közé sorolom ezeket a cserkésztáborokat. És talán ezekből nőtték ki magukat, a kettőnek az ötvözetéből a felnőttkori szép nyári élmények, amikor a férjemmel természetben túrázni tudtunk menni, nagy túrákat tudtunk tenni. Általában a Kiskárpátokat szoktuk bejárni, és akkor várromokat meglátogatni. Ugyanakkor nagyon szép nyári élmény tudott lenni, amikor egy-egy szép városban a kulturális emlékhelyeket meg tudtuk látogatni.
1: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Erről kérdeztem a szlovákiai magyar és a magyarországi magyar közélet jeles képviselőit. Van-e közös emléke a nyárnak generációkon és országhatárokon át? Mit jelent a vakáció, a szabadság, a közösség, a felfedezés, és mitől válik egy nyár valóban a gyermekkor részévé? Ezúttal három megszólalónk volt, elsőként Görcs Linda néptáncpedagógus válaszolt, másodikként Svetelszky Zsuzsanna pletykakutató, szociálpszichológus állt hallgatóink rendelkezésére, végezetül pedig dr. Petres Csizmadia Gabriella, a Katedra folyóirat főszerkesztője, egyetemi oktató árulta el, hogy szerinte milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Ankétunk második részét hallották az imént, én pedig ígérem, hogy a nyár folyamán folytatjuk még a témát.

0: Legfrissebb színes hírösszefoglalónk következik a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: Idén is februárban érkeznek meg a Samsung idei csúcstelefonjai, a Galaxy S26 készülékek. Ezeket követték márciusban a pénztárca barátabb Galaxy A37 és A57 mobilok. Június utolsó napjaiban pedig bemutatkozott a dél-koreai gyártó egyik legolcsóbb mobilja, a Galaxy A27 5G, amit teljesítménytől függően 350 vagy 500 eurós áron lehet hazavinni július 3-át. Ezért a pénzért idén is egy 6,7 hüvelykes Super AMOLED kijelzős telefont kapunk 120 Hz-es képfrissítéssel. A burkolat alatt egy 4 nanométeres gyártástechnológiával készült Snapdragon 6 Gen 3 lapkakészlet dolgozik. Az akkumulátor 5000 mAh-órás, 25 wattos vezetékes töltéssel. Jó hír, hogy nem hiányzik a tárhely bővítés lehetősége, aminél 2 terabájt a plafon. A hátlapon 3 kamera várja a felhasználókat, egy 50 megapixeles optikai képstabilizálással felvértezett főegység, egy 5 megapixeles ultraszéles, illetve egy 2 megapixeles makromodul. Az előlapon egy 12 megapixeles selfie kamera kapott helyet, amit mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a szoftveres támogatás kifejezetten hosszú, hiszen a Samsung 6 Android főverzió frissítést ad, és ugyanennyi éven át biztosítja a biztonsági csomagokat. A 2 év alatti kisgyermekek több mint 70%-a használ már képernyőket világszerte egy új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyő használat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet. Ma már szinte minden ország hatóságai azt ajánlják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyermekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. Szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy 3 éves kor alatt 0 perc legyen a gyermekek képernyő ideje, és óvodás korban se haladja meg a napi 30 percet. Egy 4 angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be. Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyermekek számára az első évek különösen kritikusak a megfelelő testi és szellemi fejlődés szempontjából. A bizonyítékok arra mutatnak, hogy a 2 éves kor alatti képernyőhasználat egyebek mellett elhízáshoz, alvási problémákhoz, látásromláshoz, viselkedési zavarokhoz, szocializálódási nehézségekhez is vezethet. Annak érdekében, hogy a jövőben a tudósok a mélyűrbe is küldetést tudjanak indítani, az kell, hogy az űrszerkezetet meg lehessen tankolni a Föld körüli pályán. Bár a művelet egyszerűnek tűnhet, főleg úgy, hogy évtizedek óta van lehetőség a repülőgépeket is megtankolni a levegőben, valójában egy komoly mérnöki kihívásról van szó. Itt jöhet képbe az L3 Harris nevű amerikai vállalat, ami egy lehetséges megoldást dolgozott ki a problémára a NASA mérnökeivel közösen. A cég egy kirocsatoló nevű eszközt fejlesztett ki, amit úgy kell elképzelni, mint a benzinkúton a töltőoszlop pisztolyát. Travis Belcher, a NASA mérnöke szerint a kifejlesztett eszköz többször is csatlakoztatható és leválasztható, a rendszer pedig teljesen automatizált, így az űrhajósoknak nem kell űrsétát tenniük a folyamat elvégzéséhez. A technológia teszteléséhez mínusz 180 Celsius fokos folyékony nitrogént küldtek át a rendszeren, miközben a csatlakoztatást és a leválasztást többféle konfigurációban is kipróbálták. Mindez lehetőséget adott arra, hogy a mérnökök tanulmányozzák, milyen hatással van a rendszerre a hőmérséklet többszöri extrém megváltoztatása. Bár az elsődleges tesztek sikeresek voltak, a szakemberek szerint még eltart egy ideig, mire valóban használni lehet a megoldást.

0: nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. A következőkben Petres Csizmadia Gabriellát, a Szobanforgó kiadvány főszerkesztőjét hallják.
1: A Katedra folyóirat a tanév hónapjait kíséri az útján, tehát szeptembertől júniusig tesz közzé új cikkeket, új írásokat. A nyári szünetben a szerkesztőség is szabadságol. Azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes a folyóiratot a nyári szabadság alatt is lapozni, hiszen digitális folyóirat lévén szabadon elérhetőek, akár az utolsó 33. évfolyam írásai, akár a korábbi lapszámnak az egyes írásai. Ha felszeretném hívni a figyelmet néhány írásra, akkor talán a 33. legutóbbi évfolyamnak a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre. Vagy Burbély Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt úgy gondolom a márciusi-április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt. Vagy Nagymészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába, és ott alapon belül igyekeztünk hazai közösség szervező társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Hellery Tók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szobanforgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.

0: A nyár folyamán is értékes olvasnivalót kínál olvasóinak az irodalmi szemle. Lássuk, miért érdemes a forró nyári hónapokban is irodalmi szemlét olvasni. A Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjének, Németh Zoltánnak lapajánlóját közvetítjük.
1: Az irodalmi szemle nyári dupla száma rendkívül gazdag, és egy kicsit zavarban is vagyok, hogy kire hívjam fel a Pátria Rádió hallgatói figyelmét. Végül úgy döntöttem, hogy főként a tájainkról származó, vagy itt élő írókra, költőkre, azaz a szlovákiai magyar irodalom alakjaira irányítom a figyelmet. Kezdve a kisgyarmatról származó Varga Imrével, ővé ugyanis a lapszám kezdőverse, amely a Memento Mori, az emlékezz a halálra gondolatából eredeztethető késő középkori haláltánc műfajának az újraírása. Külön kiemelném a kortárs szlovák próza blokkot, a hazai pénzes tíme a Vályi Horváth Erika és Csanda Gábor fordításaival, de például a szlovák szerzők közül is Daniela Kapitányová, délszlovákiai, Komáromban élő szerző. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a hömpölygés a struktúrák fölött a lokális találkozásai a Kozmikussal című interjúra, az ipolysági Entó Tanikó beszélgetésére a lévai Forgács Miklóssal, illetve a peredi származású Szász Pál eszéprózájára a különféle szláv és nem szláv démonokról. Az irodalom és az irodalmi érték nem szűkíthető regionális meghatározottságokra, de az irodalmi szemle célja az, hogy a kortárs szlovákiai magyar irodalom legjobbjai megjelenjenek a labban.
0: Az imént Németh Zoltán, az irodalmi szemle főszerkesztője ajánlotta a Szóban forgó kiadványt. Én pedig folytatnám, mert hogy az irodalmi szemle nyári dupla száma egyszerre három nagyobb tematikus blokkot tartalmaz. Az olvasó összehasonlítást találhat a kortárs szlovák prózáról, három tanulmányt a Dasein analízis köréből, valamint klasszikus magyar irodalmi, pontosabban vers összeállítást angol fordításban találhat a tisztelt olvasó. Emellett pedig kortárs magyar szerzők verseit, prózáját és kritikáit, illetve egy beszélgetést is közöl a lap. A nyári dupla számot a dunaszerdahelyi születésű Zsigrai Eszter képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Munkáiban elsősorban természetes anyagokat használ, az ecoprint a növényi festés, a lumenprint a fotogram és a fitogram kísérleti technikáit, amelyekben a levelek, a növényi nedvek, a fényérzékeny felületek és a vegyi reakciók nem csupán eszközök, hanem aktív alkotótársak. Az irodalmi szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kérem, önök is olvassák a forró nyári hónapokban az irodalmi szemlét.

Kedves hallgatóink, lassan el is érkezünk mai magazinműsorunk végéhez. 2026. július 2-án egy rekkenő nyári délelőttön ez volt a nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsora. Köszönöm, hogy velünk töltötték a délelőttöt, bízom benne, hogy tartalmasan telt. A hangmester Zsabka Levente nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Récsei Noémi. A mi hamarabbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Kezdetét vette a szlovák V4 elnökség. Szlovákiában jelenleg 9 településen van érvényben rendkívüli helyzet. Kievben holnap gyásznapot tartanak a 17 ember életét követelő hatalmas támadás miatt. Ma többnyire 30 fok alatt alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A visegrádi csoport él és folytatni fogja tevékenységét, ezt tegnap jelentette ki Peter Pellegrini államfő a V4-ben betöltött szlovák elnökség megnyitása alkalmával a pozsonyi várban. Szerinte a visegrádi csoportnak nem mint szentimentális emléknek, hanem mint olyan eszköznek van jelentősége, amelynek segítségével Közép-Európa képes megfogalmazni érdekeit. Pellegrini úgy véli, hogy a V4 végét bejelentő nyilatkozatok csupán egyes politikusok vágyálmai voltak, amelyek nem vették figyelembe a valóságot. A szlovák kormány V4 elnöksége alatt a nemzetközi jog következetes betartásának alapelvét akarja szem előtt tartani. Fontosnak tartja azt is, hogy az országok tiszteletben tartsák az utat, amelyet más országok választottak belügyeik igazgatására, és ne avatkozzanak abba, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Szerinte a V4 országai újra erős regionális csoportot akarnak alkotni. Fico hangsúlyozta, hogy a szlovák elnökség prioritásai közé tartozik a béke kérdése is. Szlovákia területén jelenleg 9 rendkívüli helyzetet hirdettek ki ivóvízhiány, árvizek és szélviharok miatt. Ezt Matyej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője közölte. 3 esetben hirdettek ki rendkívüli helyzetet ivóvízhiány miatt az Eperjes megyei Pityaz és Jarovnice, valamint a Beszterczebánya megyei Brencsov településen. Az árvizek miatt 2 rendkívüli helyzetet hirdettek ki a Zsolna megyei Makov és az Eperjes megyei Lackova településeken. 4 helyen szélvihar miatt hirdettek ki rendkívüli helyzetet az Eperjes megyei Lipániban, Hnyezneben, Eperjesen és a Nagyszombat megyei Szereden. Az adatok a hétfő és szerda közötti időszakra vonatkoznak. A rendkívüli hőség napjai után tegnap több helyen is heves zivatarok alakultak ki Szlovákiában. Az időjárás megnehezítette a közlekedést is, és több helyről áramkimaradásokat jelentettek. Szlovákiában 2007 óta csak nem megháromszorozottak a községek, városok és megyék kiadásai. Ez derül ki a közpénzekről szóló elemzési adatokból, amelyeket a Munkáltatók Országos Uniója állított össze, és amelyek bemutatják a közpénzek hosszú távú alakulását Szlovákiában. Erről Petra Podhorcová, a RUZ szóvivője számolt be. Míg 2007-ben az önkormányzatok kiadásai 3,8 milliárd eurót tettek ki, 2025-ben ez az összeg már 11,2 milliárd euró. Az inflációt is figyelembe véve az önkormányzatok kiadásai az elmúlt 18 évben reálértékben körülbelül 80%-kal nőttek, ugyanilyen ütemben nőttek bevételeik is. A helyi önkormányzatok kiadásai és bevételei hosszú távon szinte azonos szinten mozognak, mivel a törvény a községek, városok és megyék számára csak minimális hiányt és eladósodást engedélyez. A RUZ szerint az önkormányzatok kiadásainak növekedése újra felveti működésük hatékonyságának kérdését. 17-re emelkedett a Kijev elleni hatalmas orosz támadás áldozatainak száma, és több mint 90-en megsérültek. Volodymyr Zelenszky elmondása szerint Oroszország több mint 70 rakétával és közel 500 drónnal támadta meg Ukrajnát. A főváros polgármestere Vitali Klitschko kijelentette, hogy ez volt az ellenség eddigi legnagyobb támadása a főváros ellen. Az orosz támadás utáni mentési műveletek folytatódnak. A mentők átkutatják az épületek romjait, embereket keresnek, és a lakosoknak nyújtanak segítséget, tájékoztatott Zelenszky az X-en. Több mint 20 kerületből jelentettek károkat az ukrán fővárosban, amelyek többségében lakóépületeket érintettek. Megsérült egy mentőállomás, egy kutatóintézet, egy szálloda és több vállalkozás is. Harkiv megyében 5 ember megsérült, köztük egy gyermek, 2 sérültet regisztráltak Kijev megyében is, ahol az orosz támadások célpontja a polgári infrastruktúra volt. Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai vezetője ma bejelentette, hogy új szankciókat javasol az orosz katonai ipari szektor támogató szervezetek ellen. Az új szankciók az ukrán főváros Kijev lakóépületei ellen elkövetett hatalmas orosz támadásokra adott válaszként születhetnek. Addig fogjuk növelni a kiadásokat, amíg Oroszország meg nem érti, hogy nem nyerhet, írta Kallas az X közösségi oldalon. Hozzátette továbbá, hogy az EU kijevi missziójának munkatársai jól van. vannak. Andrii Sibihák külügyminiszter felszólította a szövetségeseket, hogy ne halogassák az Ukrajna légivédelmére vonatkozó döntéseket. Több száz mentőmunkás folytatta Venezuelában egy 43 éves férfi kimentését, aki egy héttel ezelőtt a közel 2300 ember életét követelő pusztító földrengés után rekedt a romok alatt. A venezuelai, chilei, kosztarikai, szálvádori, mexikói és amerikai mentők már 3 napja próbálnak eljutni hozzá. Hajnalban az AFP-nek azt nyilatkozták, hogy alig 1 méterre vannak tőle, de óvatosan kell dolgozniuk, hogy elkerüljék a múlt heti földrengés által megrongált közeli épületek összeomlását. Delcy Rodríguez, venezuelai ideiglenes elnök 7 napos nemzeti gyászt hirdetett a földrengés áldozataiért, amely közép-európai idő szerint éjfélkor kezdődik. Jorge Rodríguez, a helyi parlament elnöke tegnap bejelentette, hogy a 7,2-es és 7,5-es erősségű két pusztító földrengés halálos áldozatainak száma 2295-re emelkedett, a sérültek száma pedig meghaladja 11 ezer főt. A földrengés 58.870 épületet rongált meg vagy rombolt le, és közel 13 ezer ember maradt hajléktalan. Az ENSZ becslései szerint 50 ezer ember eltűnt. A Velencei Bizottság küldöttsége ma érkezik Magyarországra. Az alkotmányjogi szakértői csoport megvizsgálja az alkotmánymódosítási javaslatot, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás államfő leváltását. Erről a HVG számolt be. A Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete. A jogalkotási javaslat értékelésére a múlt héten Magyar Péter miniszterelnök hívta meg a testületet. Kabinetje az államfő leváltásának elérése érdekében kezdeményezte az alkotmánymódosítást, amire Súlyog a Velencei Bizottsághoz intézett kezdeményezéssel reagált. A bizottság gyorsított eljárásban dönt a benyújtott javaslatról. Feladata azonban kizárólag szakértői vélemények és értékelések kiadása, ezért nem tudja megakadályozni a készülő jogszabály parlamenti jóváhagyását.
0: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Harry Kane duplájával Anglia hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Kongót a tengeren túli futball VB 21. játéknapjának első mérkőzésén a 8-döntőbe jutásért rendezett összecsapáson. Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak. Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2 arányban verte Szenegált. A VB történelem legkésőbbi góljával a hosszabbítás 125. percében értékesített 11-essel jutottak tovább a belgák. A legjobb 16 között az amerikaiakkal mérkőznek, akik 2-0-ra nyertek az utolsó fél órában emberelőnyben futballozó Bosznia ellen. Figyelemre méltó, mindhárom társházigazda bejutott a 8-döntőbe. Elsőként Kanada, aztán Mexikó, harmadikként pedig az Egyesült Államok. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. Fucsovics Márton bejutott a wimbledoni teniszbajnokság 3., Alex Molcsán pedig a 2. fordulójába. Marozsán Fábián viszont kiesett. A szlovák és a magyar női röplabda válogatott is alul maradt az Európa Liga elődöntőjében. Mindkét együttes 2-2 vereséget szenvedett. Előbbit a szlovén, utóbbit pedig a svéd csapat búcsúztatta.
0: Időjárás.
1: Ma napos és kellemesen meleg idő várható, majd délutántól elsősorban az ország nyugati és északi részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig egy hideg front érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, délen és keleten lesz a legmelegebb. Az SHMO több nyugati és északi járásra elsőfokú zivatarriasztást adott ki, a zivatarokat helyenként erős széllökések, intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Érsekújvárban, a Kapisztori utcán, a Kománjanszká irányában. 10 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt benn.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A hőség és az aszály miatt gyengébb lehet az idei termés. 17-re emelkedett a kijevi orosz támadás halálos áldozatainak száma. Változóan felhős égbolt és élénk szél mellett legfeljebb 30 fokot mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A rendkívüli hőség és a tartós szárazság várhatóan rontja az idei aratás eredményeit Szlovákiában, jelentette ki Robert Fico kormányfő a szenci határban tett aratási szemlén. Hangsúlyozta, hogy a végleges mérleg még korai, ugyanakkor a terméshozam várhatóan elmarad a tavalyitól, és jelentős regionális különbségek is várhatók. A gazdák szerint különösen a takarmánynövények, a búza, az árpa, a repce, valamint az öntözetlen kukorica és cukorrépa sínli meg az aszályt. A kormány az uniós agrártámogatások megőrzését sürgeti, emellett öntözésfejlesztési beruházásokat tervez egy köz- és magánszféra együttműködésén alapuló program keretében. Az idei aratás idő előtt már június 10-én elkezdődött a komáromi járásban. A betakarítás az időjárás és a gabona eltérő nedvesség tartalma miatt azonban lassan halad. Jelenleg 9 rendkívüli helyzet van érvényben Szlovákiában az ivóvízhiány, az árvizek és a viharok okozta károk miatt, közölte Matyej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője. 3 településen a vízhiány, 2 községben az áradások, 4 városban és községben pedig a heves szélviharok miatt rendeltek el rendkívüli intézkedéseket, az Eperjesi, a Besztercebányai és a Zsolnai kerületben, valamint a Nagyszombat megyei Szereden. Az elmúlt napok rendkívüli hőségét országszerte intenzív zivatarok követték, amelyek felhőszakadással, erős széllel és jégesővel érkeztek. A viharok közlekedési fennakadásokat, helyenként áramkimaradásokat is okoztak, több térségben pedig villámárvizek veszélyére figyelmeztettek. A nagyszombati vízmű több településen is a vízforrások hozamának csökkenését tapasztalja a tartós aszály és a rendkívüli hőség miatt. A legsúlyosabb helyzet Kaplaton, azaz Koplotóce községben van, ahol már korlátozni kellett az ivóvízellátást, mivel a település egyetlen kútja nem képes fedezni a megnövekedett nyári fogyasztást. A vízmű tartálykocsikkal és a víztározó feltöltésével biztosítja az ellátást, miközben arra kéri a lakosságot, hogy az ivóvizet kizárólag alapvető szükségletekre használják. A szolgáltató hangsúlyozza, kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését és minden más nem létfontosságú vízhasználatot. 17-re nőtt a kijevet ért éjszakai orosz rakéta és dróntámadás halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig meghaladja a 90-et. Az ukrán elnök közlése szerint Oroszország több mint 70 rakétát és csaknem 500 drónt vetett be, a főpolgármester pedig a háború eddigi legnagyobb főváros elleni támadásának nevezte az akciót. Kijevben holnapra gyásznapot hirdettek, eközben a Kreml jelezte, hogy tovább fokozza a katonai nyomást Ukrajnára, míg az Európai Unió újabb szankciókat készít elő az orosz hadiipar támogató szereplőkkel szemben. A német szövetségi ügyészség szerint a 2022-es Nord Stream gázvezetékek elleni szabotázsakció egyik vádlottja ukrán állami tisztségviselők utasítására vett részt a támadás előkészítésében. A vád szerint a férfi ukrán katonaként társaival közösen dolgozta ki a robbantás tervét, hogy megszakítsák az orosz gázszállítást és ezzel csökkentsék Moszkva háborús bevételeit. A nyomozás szerint a csoport egy bérelt vitorlással jutott el a Balti-tengerre, ahol robbanó szerkezeteket helyezett el a vezetékeken. A gyanúsítottat tavaly Olaszországban fogták el, majd Németországnak adták ki. A német ügyészség közlése a vádiratban szereplő állításokat ismerteti, amelyekről a bíróság később dönt.
0: Időjárás.
1: Félig derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző délután, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, északon 18 fokig is lehűlhet, élénk északi, északnyugati szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lezárták a D2-es autópálya pozsonyi bevezető szakaszát Stupava irányából. A Lamacsi út és Patronka felé tudnak kerülni. Baleset történt a D1-esen, Vágóhely előtt Pöstjén felől, fennakadást itt azonban nem jelentenek. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcssal.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ma a Keleten a helyzet asszociációs változatát hallhatják. Először is üdvözlöm két vendégemet, Péter Krisztina kézművest, a Tália Színház anyagbeszerzőjét. Szervusz Krisztina, köszöntelek.
3: Szia Szabolcs, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Valamint Ötvös Annát, a Márai Sándor emlékkiállítás kurátorát. Szervusz Anna, örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm a meghívást Szabolcs, köszöntelek és a hallgatókat is.
2: Ahogyan már említettem, ez most a Keleten a helyzet asszociációs változata lesz, amelynek a lényege nagyon egyszerű. Itt van előttünk a két kötetes magyar értelmező kéziszótár, mindketten véletlenszerűen rámutattok egy-egy szóra, és megpróbáljátok elmondani, vagy kitalálni, hogy ez a szó hogyan kapcsolódik az életetekhez. De mindezek előtt arra kérek benneteket, hogy mondjatok egy közös vonást és egy különbözőséget, ami köztetek van, és talán kezdjük a közössel. Anna, milyen közös vonást látsz magatokban?
4: Hát én is dolgoztam a Tália Színházban.
2: Volt olyan, hogy közösen dolgoztatok? Volt olyan
4: azt idő? Hiszem, hogy egyetlen hónap.
3: Igen, ugye? Meg a kiállítást együtt készítettük 2013-ban. A Márai kiállítást, amikor a plakátokat összegyűjtöttük.
2: A világ kulturális főváros, amikor
3: volt. Igen, és akkor ünnepélyes évadnyitót szerveztünk, és akkor volt az a megnyitója, és akkor eldöntöttük annával, hogy összegyűjtjük szinte a világ minden tájáról a Márai, ahol bemutattak Márai darabot, plakátokat. Még Chiléből is kaptunk egyet.
4: Így van, tényleg.
2: Akkor ez egy közös projektetek igen. volt. Dolgoztatok a színházban, de elmondható, hogy mind a ketten szeretitek a színház világát?
4: Engem nagyon elvarázsolt a színház világa. 1999-ben kezdtem a Tália Színházban, nem hosszú ideig dolgoztam, pár évig, és megmaradt ez a varázs. Tehát én nagyon szeretem a színházat. Most már csak nézőként.
2: Hogy van egy rendezőasszisztensi diplomád, vagy végzettséged, vagy mi a jó kifejezés erre?
4: Igen, végeztem egy rendezőasszisztensi tanfolyamot a Magyar Televízióban, még anno a Szabadság téren, abban a gyönyörű tőzsdeépületben. Egy éven keresztül tartott, és filmrendezőasszisztenseket képeztek. Nekem megadatott ez a szerencse is, tehát, hogy én színházi rendezőasszisztensként kezdtem el dolgozni a Tália Színházban, de később Kerekes Péterrel, a dokumentumfilm rendezővel filmen is dolgoztam, tehát megtapasztaltam mind a két világot, a film is ugyanolyan varázslatos.
2: Téged is egyből magával ragadott a színház, Krisztán?
3: Persze, én mindig oda vágytam egy kicsit. Kosztümök, díszlet, gyerekkorom óta elvarázsolt. Mindig, ahogy jöttek Szepsibe, szerintem az összes előadást láttam, és csodáltam a színészeket, és most még már úgy örülök, hogy ott vagyok közöttük 16 éve.
2: Na és te látsz valamit, amiben ti különbözőek vagytok, bármit, nem kell ennek negatív tulajdonságnak lenni?
3: Hát különbözőek, igen, biztosan, hogy különbözőek vagyunk. Szerintem, ahogy együtt dolgoztunk, akkor ez kijött, mert én inkább az ilyen... Nem mondom, hogy művészeti részét vettem ki a kiállításnak, de inkább abban jeleskedtem. Anna meg inkább a kutató munkát csinálta körülötte, úgyhogy talán ez. Ő a türelmesebb, jobban kidolgozta a munkáját, én meg inkább a kiállítás részét, azt inkább ezt a...
4: Igen, és én ezt...
3: Igen, inkább. Ez a különbség köztünk szerintem.
4: Irigylem is Krisztinát, tehát, hogy az ő vizuális látásmódja, a kézügyessége, tehát, hogy én nagyon szeretnék olyan ügyes lenni, és olyan szépen rajzolni, olyan szépen festeni, és olyan fantáziadús, akár kosztümöket, díszleteket létrehozni, tehát, hogy én nekem ez hiány, és ezt nagyon sajnálom.
2: De fogjunk is hozzá a szótárazáshoz. Ki szeretné kezdeni? Kezdje Kriszta. Egyet. Csak úgy forgass ki.
3: Készülődik. Ez hosszasan vagy körülményesen neki készül, neki indul, elindul.
2: Te hosszasan szoktál készülődni?
3: Nem. Én türelmetlenebb vagyok, én szeretem gyorsan. Ha valamit eldöntök, akkor rögtön és gyorsan, és csinálom. És ez néha negatív is, mert lehet, hogy jobban rá kellene készülnöm a dolgokra.
2: mindig elfelejtem a saját játék szabályaimat, nem nekem kéne ezteket kérdezni, hanem neked mi jut erről a szóról eszedbe. Azt is mondd el, légy szíves.
3: A készülődés.
2: A készülődés. Mi az, ami így először beugrott, hogy elolvastad?
3: Hát pont ez, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy néha visszavehetnék, gyors vagyok a munkában, és mindig rám szólnak, hogy olyan energiabomba vagyok, hogy rögtön mindent, és mindent akarok, és meg akarom csinálni, hogy nem gondolom át, néha jó lenne kicsit lelassítani, nagy levegőt venni, és úgy nekiindulni a dolgoknak, hanem nem készülődök. Nálam nincs ilyen.
2: Hogyha ezt elárulhatjuk, az életedbe elég fontos szerepe van az időbeosztásnak, ugyanis te Miskolcon élsz jelenleg, onnan jársz be Kassára, a Thália Színházba, és akkor gondolom vonathoz, vagy bármilyen közlekedési eszközhöz vagy kötve, nem mindegy, mikor indulsz el, nem mindegy, mikor érsz haza.
3: Hát igen, pontosnak kell lennem, főleg most. Két éltű vagyok, itt szoktam mondani, vagy két laki. Itt is, meg ott is lakom, Kassán is és Miskolcon. És igen, be kell osztanom az időt, ugye már, hogy két gyerekem is van, ővelük is kell foglalkoznom, munkába is megyek, el kell érnem. Jó, be kell osztanom az időt, az biztos. Úgyhogy át kell gondolnom ezeket. És a kisebbik lányom pedig olyan, hogy nem szeret késni sehonnan. Velem mindenhova időbe kell menni, és korán kell menni. A másik lányom meg pont az ellentét. Úgyhogy érdekes.
2: Kassa Miskolc, szóval te hogy érzed? Mind a két helyen ott vagy. Mi a különbség, mi a közös?
3: Na, mind a két város szeretem. Persze Kassa az egy szívügy, azt imádom, azt soha nem tudnak lemondani Kassáról. Mind a két város nagyon szép. Vannak, most már látom a kötődéseket, ugye mindig megnézem a régi épületeket, házakat, imádom ott is Miskolcon is, itt is Kassán, úgyhogy ez úgy közös bennük. Vannak különbségek, ugye az emberek mentalitásában is van különbség, de szeretem mind a két várost.
2: Anna, készülődés?
4: Nagyon szeretek készülődni. Tehát, hogy én nekem az egy ilyen áldott idő valamire rákészülni. Lehet, hogy kicsit túl sokáig is készülődöm, ez talán rám jellemző, hogy én egy ilyen lassú ember vagyok, de engem ez mindig nagyon kitölt valamire készülni.
2: Hogy néha még fontosabb, mint maga a dolog, amire készül.
4: Abszolút. Például én reggel is nagyon sokáig készülök munkába. Tehát ugye nekem az egy ilyen én idő az ébredéstől, addig még beérek és kinyitom a Márai Sándor emlékkiállítást.
2: Jó, de a ruhákat válogatod?
4: Dehogy nem, dehogy egyáltalán nem. Az a legutolsó.
2: A sminkedet csinálni?
4: Nem, egyáltalán nem ilyenek, nem tudom. Így konkrétan látod, nem tudom elmondani, de nem ruha és nem smink.
2: Hanem talán reggeli.
4: A reggeli, igen, ez fontos, a teafőzés, a torna, mert azért korral jár, tehát most már meg kell tornáztatni az izmokat.
2: Tornázom minden reggel?
4: Igen, szükségem van rá sajnos, vagy szerencsére, és én nagyon szeretem, hogy besüt a nap a konyhánkba. Tehát, hogy ez télen-nyáron, ez egy felüdítő érzés, hogy reggel kimegyek, és akkor süt a nap, és akkor én ott egy kicsit így... Sajnos most már a lányok nincsenek otthon, ugye három lányunk van, kirepültek, úgyhogy... A múltkor eszembe jutott, hogy Istenem, milyen volt az, amikor 5:30-kor keltem, és három gyereknek reggeli 10 órai ruha, be van-e pakolva, iskolába rohanás, villamosra, odaérni az iskolába. Tehát, hogy ezt így elfelejtettem.
2: Ha jót könnyű megszokni.
4: Igen, elmúlt ez a rohanás.
2: De azért gondolom, mennyire hiányzik is ez az embernek. Mármint az a része, hogy hát nem, nincs nyüzsgés körülötte.
4: Nem, én olyan típusú ember vagyok, hogy mindig azt fogadom el, ami van. Tehát az a jó, amiben vagyok. Nem vágyok sem jobbra, sem rosszabbra. Mindig hozza az élet, ugye?
2: És hogy a közlekedési eszközöknél vagyunk, te biciklivel is szoktál járni, ugye a Márai Sándor emlékkiállítása Mészáros utcában Kassán, és te is itt a belváros szélén laksz valahol. Tehát gyalog és biciklivel szoktál járni?
4: Igen, többnyire gyalog, ugye télen főleg, és most még nem húztam elő a biciklimet, mert a Márai Sándor emlékkiállítás épületében rekonstrukció folyik, tehát éppen felújítjuk a bejáratot, a lépcsőházat, a verandát, és nincs helye most biciklinek, úgyhogy most ez a gyaloglás, ez most még májusban is tart.
2: De szerintem te az elsők között voltál még, mert volt egy ilyen biciklis boom, aztán utána jött ez a roller boom, de te egy az elsők között voltál, aki ilyen, ez a piros biciklis nő, aki a Fő utcán ott száguldozik leföl.
4: Igen, ez a piros bicikli az már lassan 20 éves, úgyhogy arra szükségem volt a három gyerek mellett, mert ha éppen nem a gyerekeket vittem iskolába, vagy valamilyen szakkörre, akkor nagyon gyorsan kellett bevásárolnom, vagy eljutni A pontból B pontba, és a belvárosban ez a leggyorsabb, tehát a bicikli. És parkolójegyet sem kell venni. Ez nagyon jó.
2: Jöjjön a te szabad, Anna, most akkor.
4: Igen. Elköltözik. Párszor költöztem életemben. Ugye Lekenyében elég sok időt töltöttem gyerekkoromban.
2: Ez Gömör?
4: Gömörben található, és Lekenyéből költöztünk Gömörhorkára, ami a két falu között 2 kilométer van. Azért volt fontos költözés, mert a saját házunkba költöztünk, amit a szüleim építettek, és ezután, ez 1983-ban történt, és ezután én 1999-ben, 27 évvel ezelőtt költöztem Kassára. És ez meghatározó volt az életemben, mert én úgy éreztem, hogy én Kassán szeretnék élni.
2: De ezt egyből érezted, vagy csak hogy ide jöttél?
4: Ezt előtte éreztem, tehát amikor én a Kassa történetével foglalkoztam az egyetemen, ebből írtam a diplomamunkámat, akkor beleszerettem a városba, és én úgy döntöttem, hogy ha törik, ha szakad, én Kassán fogok élni. És ez 99-ben megtörtént, és azóta itt élek, és nagyon szeretem ezt a várost, és nem tudom elképzelni, hogy elköltöznék innen. Nagyon remélem, hogy nem fog erre sor kerülni, de hát soha nem tudhatjuk, hogy mit hoz az élet.
2: Gömörhorkát, ha már megemlítetted, a 80-as években volt valószínűleg Gömörhorka így olyan értelemben a csúcson, hogy olyan különleges település volt, mert volt úszodája, jól mondom, strandja, és egy óriási kultúrháza.
4: Így van.
2: Amivel így ugye, hogy kirította.
4: Igen, mert hát Gömörhorkán volt a cellulóz és papírgyár, ahol több száz ember dolgozott, és hát ugye a munkásoknak építették a kultúrházat, most nem tudom megmondani, hogy mikor, de a Tália Színháznak ott volt az első premierje.
2: Tényleg, ez is egy kapocs, milyen érdekes.
4: Abszolút, 1969-ben, igen, november. A két úr szolgálja.
3: November 9?
4: Lehet, novemberben. Én azon ugye nem voltam, mert még nem éltem, de a szüleim minden egyes Tália darabra elvittek minket. Mindig ott ültünk az első sorokban, és ez egy ilyen hagyomány volt, jön a Tália, mi megyünk. És én szerintem akkor szerettem bele a színházba. Tudom, hogy volt egy darab, a Csapodár Madárka, nagyon csúnya szavakat is használtak a színészek, és akkor ott pirultunk az első sorokban a gyerekek, meg hát ilyen obszén jelenetek voltak. Tehát, hogy nekem a színház az egy olyan dolog volt, ami ilyen nem mindennapos, ünnepélyes dolog. Úgyhogy igen, erre aszociálok a Gömörhorkai Kultúrházról, és a stranddal kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy éppen amikor oda költöztünk Gömörhorkára 80-as években, akkor megszűnt a strand. Valahogy nem tudom, vagy probléma volt, vagy anyagi probléma, vagy fizikai probléma, és azután már, mikor az én gyerekeim megszülettek a 2000-es évek, 2010 körül nyitott újra, és én tulajdonképpen akkor úsztam, hogyha mentünk nyaralni a szüleimhez, akkor úsztam a gyerekeimmel a Gömörhorkai bazinban, medencében. Akkor újra nyitott, tehát újra nyitott. Tehát gyerekkoromban valahogy nem emlékszem, hogy jártunk volna. Zárva volt ez az érzésem, és 2010-es évek elején újra nyitott.
2: És miért van az, hogy Gömörhorkáról, Ötös Annát kivéve, általában Dusza nevezetőek a híresek, hogy olyan sok ott a Dusza?
4: Nagyon, nagyon, igen, ez egy...
2: Mert említsük még, hogy van egy Dusza János nevű fizika professzor.
4: Igen.
2: És van egy Dusza István, aki ugye? Már nem él, aki ilyen újságíró és színikritikus volt.
4: Igen, igen, igen, rokonok voltak édesapámnak mind a ketten.
2: Az ott egy gyakori név.
4: Igen, nagyon, az Ötvös is, és a Dusza is egy gyakori név Gömörhorkán.
2: Hát csak nem elővel írjátok.
4: Nem, mi nem vagyunk arisztokraták, azt szoktam mondani, mi iparosok vagyunk. Tehát iparos, ötvös.
2: De hogy valóban ötvös, voltak ötvös felmenők?
4: Lehetséges, még nem jutottam el addig, hogy nyomozzam a családi nevünk eredetét. Meg lehet, valószínűleg.
2: Péter Krisztina, neked a költözés? Te ugye Szepsiben nőttél föl?
3: Igen, Szepsiben nőttem fel. 21 évesen kerültem Kassára. eljöttem táncolni Kassanra, és itt maradtam egészen mostanáig, de négy éve meg már Miskolcra is költöztem.
2: Úgyhogy. De milyen ez a két lakiság? Ezt mondd már, amennyit ebből elárulhatsz, hogy ez tud működni, ez a műfaj?
3: Tud, igen. A lányoknál teljesen bejött, a kicsi az teljesen ilyen rugalmas, sőt, ő még Bodolóba is jár a nagyihoz, a Szepsi mellett, ott lakik a nagyi, elég gyakran, úgyhogy ő teljesen rugalmas, ő annyira megszokta, és most már én is, és mondták, hogy na, még bírod, és meddig fogod ezt? Én meddig? Hát a lányaim kirepülnek, én már mindig utazni fogok, most már én ezzel teljesen tisztában vagyok, meg lehet szokni, érdekes, ugye ott is olyan csodabogár vagyok, hogy ott is kérdezgették, hogy de hogy, és akkor Kassáról? Igen, Kassáról. Itt is, ott is. De rengeteg embert megismertem, sőt, még a vonaton is megismerek embereket. Az is érdekes, hogy...
2: Hát ha ezt mondod egyszer, hogy szembe jött velem, hogy egy vonaton megismerkedtél egy újságíróval, aki aztán írt rólad egy cikket, ilyen nagy benyomást tettél rá, jól emlékszek, hogy volt
3: ez
2: ilyen?
3: Nem, ez a kislányomnak az osztálytársnőjének az anyukája, ugye jöttek az első szülőértekezletek, meg szülinap, és akkor ott a Dalma mondta, hogy de anya Kassán dolgozik a színházba, és utazik, és egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy ez most hogy van, és akkor ő megállított, hogy meséljek már magamról. Na, és akkor így született egy cikk, igen, Miskolcon, az egyik újságban, helyi újságban megjelent, hogy ilyen csodabogár vagyok.
2: Ami még közös bennetek, az a néptánc is, de igen. Hát, ha még lesz olyan téma, amit kiforgatok, megpróbálom nem elfelejteni, mert azt is szerintem kevesen tudják, hogy Ötvös Anna a Ifjú Szíveknek a néptáncosa volt, Péter Krisztina pedig a Bódvának és a Új
3: Nemzedék is, aztán volt az Abaúi Barátok köre, nem is tudom, látod, elfelejtettem már pontosan, azt a Richter Csik Misi alapította, és összeszedte a keletről a táncosokat, úgy voltak Rozsnyóról, Szepsiből, Kassáról, már ilyen kicsit idősebb táncosok voltunk, de nagyon jó volt.
2: Forgassunk!
3: Szemben, arcával, elülső oldalával, valaki, valami arca, elülső oldala felé fordulva.
2: Jó, neked mi jut eszedbe róla?
3: Szemben. Hát, amikor úgy szembe kell nézni a dolgokkal, az előfordul, ugye, hogy úgy meg kell oldani dolgokat. Talán ez jut eszembe most főleg, hogy meg kell oldani tényleg olyan dolgokat, ami nem egyszerű. Nekem ez jut eszembe.
2: Nem lehet elbújni, szembe kell nézni.
3: Igen.
2: Kitérhetünk arra, hogy neked az első férjed meghalt?
3: Persze.
2: Hogy a Péter Zsolt volt az első férjed. Hát akkor gondolom szembe kellett nézni pár dologgal.
3: Igen, nem volt egyszerű. Ott maradtam 20-valahány évesen, egy 3 éves kislánnyal, és emlékszem, amikor megtörtént ez a dolog, megkaptam a telefont, hogy elment, elaludt, és akkor tudom, hogy édesanyámat felhívtam, egyedül voltam otthon a Bogival, a Bogi aludt, teljesen haláli nyugodtság volt a lakásban, nagyon érdekes volt különben, és akkor anyukám azt mondta, hogy hát vagy szemben nézel ezzel az egész helyzettel, fölállsz, és mész tovább, vagy összeomlasz, ez a kettő van, és akkor szembe kellett néznem, nem volt egyszerű.
2: Hát ez nem akarok rád még nagyobb nyomást tenni, de neked az édesapád is korán ment el.
3: Igen, ő is korán ment el, és ez úgy egymás után volt. Ez úgy kezdődött, hogy édesanyám betegségével kezdődött. Ő szerencsére itt van közöttünk, jó vége lett. Azután jött édesapám, ő is nagyon hamar, nagyon gyorsan elment, és alig bírtuk feldolgozni azt az egészet, mert egy nagy darab emberből, hát egy... összetört kis ember lett, és aztán elment, és aztán pár évre pedig jött a Zsolt, hogy szinte pár hónap alatt.
2: És milyen ezt így nőként, úgyhogy van egy gyermek, és tényleg ott maradsz, és tényleg szembe kell nézni a dolgokkal, és össze kell magad szedni valahogy.
3: Igen, össze kellett magam szedni, és erősnek kellett lenni a gyerek miatt is. Ő tudta, soha nem hittem el, hogy 3 évesen a gyerekek ennyire felfogják a dolgokat, pontosan tudta, hogy mi történik, mi van most, ezért is könnyű helyzetem volt vele, és szembenéztünk mindennel, és próbáltam túlélni, mert tényleg az első év az a túlélésről szólt, de sok segítőm volt, barátok, rokonok, édesanyámnak nagyon sokat köszönhetek, ő sokat segített, És akkor kezdett Oviba járni Bogi, és az is sokat segített. Akkor ismertem meg Annát is, és kezdtem munkába járni, és akkor jött az életembe a színház is, akkor léptem be a színházba 2010. januárjában. Ugye ez áprilisban történt, és becsöppentem, és akkor megismertem a Cibula Petit, aki akkor rendezte a színházban a Csizmás Kandúrt, és azt mondta, hogy tudok neked egy nagyon jó munkát, akkor volt Kollár Péter az igazgató, és akkor festettem életem első díszletét úgy, hogy még soha előtte semmi nem tudtam róla, de ők megbíztak bennem, és azóta is hálás vagyok nekik, az egy nagyon, akkor az úgy megmentett, úgy értelmet adott mindennek, hogy kaptam egy ilyen munkát.
2: Anna jön, de előtte talán mondjuk el, hogy Péter Zsolt tanár volt, és a szlováki magyarok többségének ő egy néptánc koreográfusként volt ismert, táncos és koreográfusként. Anna, szembe, neked erről mi jót eszedbe erről a szóról?
4: Most én, ha nem haragusztok, én most rákötnék Kollár Péterrel. Mert ahogy elhangzott a neve, és Krisztina mondja, hogy tőle kapta ezt a nagy feladatot, vagy a lehetőséget, hát én Péternek két nagy lehetőséget köszönhetek életemben, és ez egy az volt, hogy a Thália Színházban is dolgozhattam, tehát ő volt az, aki bizalmat szavazott nekem. A másik dolog pedig a Márai Sándor emlékkiállítás ötlete megvalósítása egyáltalán, hogy létrejöhetett, ez Kollár Péternek köszönhető, és nagyon gyakran eszembe jut, és nagyon hiányzik a kassai magyaroknak a mai napig.
2: És akkor, hogy én erőltetetten azt mondjam, hogy szentbe babám, ha szeretsz, és akkor
4: néptánc.
2: Nem szoktál vele dicsekedni, hogy te ifjú szívekes táncos voltál, ezt így csak az életrajzodból sikerült így mindig megtudni.
4: Mert nem táncoltam hosszú ideig, nem táncoltam meghatározó ideig. Egyébként ez is Gömörhorkán történt, az ifjú szívek fellépett nálunk, és én nagyon elől ülhettem, és arra emlékszem, hogy gyönyörűen forog a lányok szoknyája. És én akkor eldöntöttem, hogy én néptáncos szeretnék lenni, mert én ilyen szoknyát

0: de hétvégén felléptünk, ez jobban bennem maradt, és ez jobban meghatározóbb, mint egyáltalán az egyetemi évek, vagy az egyetemből bármi. Sajnos, vagy nem tudom, hogyan nevezzem, de ez a néptánc korszak, ez így lemosta. Tehát, hogy engem ez köt inkább Pozsonyhoz, és igazán nem szerettem meg Pozsonyt, tehát, hogy nem sajnáltam, mikor el kellett onnan jönni, úgyhogy nagyon könnyen lemondtam a néptáncról, mert tudtam, hogy ha eljövök Pozsonyból, akkor már nem fogok táncolni.
1: Abban az időszakban az ifjú szívek a Csemadok székházban próbált?
0: Persze, igen.
1: Még nem volt meg ez a saját?
0: Meg volt, ott irodák voltak, és lehet, hogy a kórus ott próbált, vagy a zenészek, de a néptáncosok a Csemadok székházban táncoltak egymás mellett a szőttessel. Tehát az egyik teremben a szőttes táncolt, és a másik teremben az ifjú szívek.
1: Te forgatsz onnan.
0: Falu. Én egy falusi lány vagyok. Számomra ez meghatározó, és 27 éve élek városban, és ez is meghatározó. Tehát, hogy igazán nem tudom az sokszor eldönteni, hogy akkor most én falusi vagyok, vagy városi, de mind a két élet stílust szeretem, és otthon érzem magam benne.
1: Hát sőt, most már az életednek szerintem az utóbbi 11-12 évét pedig a polgárság kutatására fordítod.
0: Tulajdonképpen igen, tehát ugye a polgárság, ugye a Grosschmidt családon keresztül, ez egy olyan világ, amiben úgy érzem, hogy vagy beleszületik az ember, vagy nem. És hát én nem születtem bele, tehát azért is mondom én büszkén, hogy én falusi lány vagyok, de az érdeklődésem az kiterjed a polgárság iránt.
1: Hát most lehet, hogy nehéz helyzet elé állítalak, de majd kibújsz. Hogy én érzek ilyen kognitív diszonanciát, én is földművesek vagy parasztok leszármazottja vagyok, Hetedíziglen, szóval semmi közöm a kassai polgársághoz, nem volt az őseimnek semmi érintkezési pontja. A jelenlegi kassai magyarságnak szerintem 80 vagy a 90% az, mint hozzám hasonlóan, meg hozzád hasonlóan, vidéki gyökerekkel följött a városba, és szerinted tudunk mi ezzel bármit is kezdeni, hogy ezek nem a mi házaink?
0: Persze, de ez modern honfoglalás, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen át kell vennünk a szerepét azoknak, akik nincsenek itt, vagy akik meghaltak. Tehát akik elmentek, mert ez a mai napig ugye jellemző Kassára, tehát az elvándorlás, és szerintem a magyarok közül is nagyon sokan mennek el Kassáról. Sok látogató kérdezi, ugye, akik főleg Magyarországról érkeznek, hogy milyen az aránya a magyarságnak Kassán a többségi szlovákokhoz képest, és hát pontosan tudjuk mi hárman is, hogy szórvány magyarságban élünk Kassán, és szomorkodhatunk e felett, meg örülhetünk is, hogy még vagyunk. Mindig elmondom a kérdezőknek, hogy a kassai magyarok nagy része az vidékről érkezett Kassára, és már nagyon kevés történelmi család, régről itt élő család él Kassán. Igyekszünk tehát, hogy éljük a mindennapokat, mindenki a saját igényéhez képest, és nem tudom, hogy milyen lesz 10 év múlva Kassa, vagy mennyi magyar fog itt élni, és hogy fog kinézni a kassai magyarok élete, mert ez állandóan változásban van.
1: Hogy lezárjunk téged, etettél tyúkot gyerekkorodban?
0: Persze, abszolút tyúkot, kakast, meg is csipet. Szerintem disznót is, tehát, hogy biztos kimentem a nagymamámmal, amikor a disznókat etette, mert élveztem, ahogy a moslékot beleöntik a vájúba, és akkor ők röfögve nekiesnek, és falnak, zabálnak. És én nagyon szerettem a tyúkudvart. Izgalmas volt. Mindig történt valami. És hát imádtam a kis csibéket. Sajnos egy-kettőt meg is folytottam gyerekkoromban, mert agyon nyomorgattam őket, de hát ez így színházi szóképpel élve fogyó kellék volt a kis csibe.
1: Krisztina, neked arról, hogy falu?
2: Hát nekem a faluról a néphagyomány, a népi motívumok jutnak eszembe elsősorban, mert ugye festek is, és nagyon-nagyon szeretem a népi motívumokat festeni. Textilre, falra, úgyhogy nekem, hogyha azt mondják, hogy falu, akkor mindjárt a kerámia jut eszembe, a viselet, úgyhogy nekem ez, hát meg ugye elfelejtettem előbb mondani, hogy a Fehér Lilium szálba is táncoltam, a Nagy Ildikó nénihez kerültem,

0: Elsős voltam, és onnantól 6 éves koromtól talán, nem is tudom, 30 éves koromig sikerült táncolni. Na úgyhogy nekem a faluról ez a népi hagyományok, a népi motívumok, a viselet, ez jut eszembe.
1: És ugye úgy is vezettünk fel téged, mint aki kézműves. Neked ez honnan jött, és ezt próbáld meg létszás behatárni, mert tényleg, hogy mondod, hogy látom, hogy mindig ilyen tulipános motivunkat festesz bármire. Honnan jönnek az inspirációk, és hogy jössz rá, hogy ezt mire, hogy kell festeni, milyen színnel?
0: Szerintem ezt gyerekkoromból hoztam, otthonról, anyukám is festett, nem népi motívumokat, de festegetett ő is, sőt, a nagyapám az szobrokat készített, egyszerű kőműves ember volt, de otthon farigcsált fából, és volt az udvarunkon egy ilyen agyagos domb oldal, oda Petőfit megformázta, és anyukám mesélte, hogy jártak a csodájára, és nézték, hogy ott van Petőfi arcképe a domb oldalon.
1: Szepsibe,
0: igen, igen. Tégla utcában volt egy ilyen cseresznyefa, és a cseresznyefa mögött volt egy ilyen domb oldal, az ilyen agyagos volt, és akkor ő azt oda kiformázta. A szobrokat meg én elhoztam, azok ilyen kisebb szobrok, és otthon őrzöm őket, úgyhogy otthonról hoztam, anyukám nagyon sokat kézi munkát, kivárt, horgolt, kötött, a nagymamáim is, sőt rajzoltak is, és azt úgy megszoktam, hogy ha jött valami, vagy hétvége volt, akkor mindig édesanyámmal valamit készítettünk, és ez így megmaradt, és akkor így fokozatosan jött, hogy aztán megszületett a Bogi, és akkor úgy elkezdtem vele, úgy vele is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy hát akkor festek egy tulipános ládát, egy ilyen ékszerdobozt kipróbáltam, és akkor mindig jött valami új, és egyik ismerősöm, aki mézes kalácsokkal foglalkozik, a Vranai Erika Csécsből, ő mondta, hogy hát de ez milyen jól mutatna textilen, és akkor ő ilyen bogarat ültetett belém, hogy na, akkor ezt ki kell próbálni, és azóta festek textilre, pólókra, ruhákra, bármire.
1: Forgassunk egy új szót.
0: Tusrajz.
1: Na hát, talán maradjunk ugyanazon a ösvényen, de ugye megint eljárt a szám, mióta erről szóról eszedbe.
0: Hát erről a grafika jut eszembe, ez is egy ilyen családi vonal, mert a Bogim, a Zsolt apukája, Péter László, ő is grafikával is foglalkozott, gyönyörűen rajzolt, és hát most meg az unokája grafikusnak készül, úgyhogy ez valahogy, meg a mi családunkban is, ugye unokatestvérem is rajzol, a Peti, úgyhogy ez a grafika, grafikus, ez úgy benne van a családunkban, vonalban benne van.
1: És te nem bántad meg, vagy hogyha újraindulnál, nem próbálnál meg mondjuk díszlettervezői szakon elindulni, hogy... Mondod, hogy mindig ez vonzott, de valószínűleg ez vonzott. Visszatart, hogy nem sikerült.
0: Igen, én ruhatervezéssel akartam foglalkozni, el is mentem Pozsonyba, kétszer is felvételiztem, biztattak, hogy menjél, mert mindig bekerültem a második fordulóba, ami azért már nagy dolog volt, mert ott nagy szórás volt, de a második után úgy azt mondtam, hogy már én nem megyek többet, felkerültem, akkor már itt voltam Kassán, egy ruhatervezőnél dolgoztam, és akkor azt mondtam, hogy hát nekem már erre nincs szükségem, mert én már egy ruhatervező mellett dolgozom, divatbemutatón volt akkor, és úgy, de most már bánom, most úgy kitartóbb lennék, hogyha most újra kezdhetném, akkor biztosan, hogyha ez nem sikerült, akkor elindultam volna kicsit más irányba, színházi világba.
1: Mert így mindig kapsz ilyen feladatokat, de azért nem tartósan. Ugye tudom, hogy most legutóbb is, hogy festetted a díszletet te magad is, hogy bevontak ebben.
0: Igen, igen, most már ez a negyedik díszletem volt a színházban. Érdekel is maga a folyamata, hogy készül a díszlet. Ugye kapcsolatban vagyok a díszletgyártóval, és ő olyan típusú ember, aki el is mondja, hogy mit, hogy, és milyen csavar, és hogy, és milyen deszkából. Szóval ez nagyon érdekel engem, meg eleve a tervező, ha megjön, csodálom őket, gyönyörű tervekkel érkeznek, és ugye már ezzel a technikával, hogy minden számítógépen is forgatja, a számítógépen is mutatja, szóval el tud varázsolni nagyon, és nagyon érdekel, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most már ez a negyedik díszlet, és hogy a tervezőkkel így, meg a gyártóval együtt tudok dolgozni.
1: Hát de ugye a hivatalos beosztás, az anyagbeszerző, az micsoda?
0: Amúgy. Hát minden. Minden, ami a színházba kell, színházzal kapcsolatos, az hozzám tartozik, én rendelem meg, én veszem meg, én szerzem be, de akkor lubickolok igazán, amikor készülünk egy darabra, és meglátom a terveket, vagy a ruhaterveket, vagy a díszletterveket, vagy a kelléklistát, és akkor jön az igazi feladat, amikor olyan feladatokat kapok, hogy hű, gondolom, és akkor nekiindulok.
1: Mi volt a legbizarabb esetleg, ha eszedbe jut egy-kettő?
0: Hát volt egy pár, volt amikor Gadus Erika jött, a ember tragédia, és mondta, hogy hát Krisztikém, hát nyers hús kell, de nem vihetünk fel nyers hús a színpadra. Valami tessék, hozta nekem a szivacsot, a ragasztót, a ragasztópisztolyt, és akkor ebből csinálj valamit. És megcsináltuk.
1: És lett nyers hús.
0: És lett nyers hús, igen, amit használtak a színpadon. Elég ő élethűre sikerült, úgyhogy örültem neki. Vagy szalonnát kasíroztunk, abban a Bogim is besegített, azt is szivacsból, mert ugye nem vihettünk fel rendes szalonnát a színpadra. Vagy gőzgombócot készítettünk az indul a bakterházba, ott is ki kellett kísérletezni, mert ugye rendeset nem használhatunk, mert a kosztümöket, hogy ne piszkoljuk össze, amikor dobálják a gőzgombócot, úgyhogy otthon kísérleteztem ki, hogy miből, hogy az messziről úgy nézzen ki, mint hogyha, de ne legyen az, és a formáját megtartsa, úgy működjön, de azt hiszem, hogy sikerült.
1: De hogy mi nézők ebből nem érzékelünk annyira semmit, hogy ezt nem gondoljuk el, hogy ennek embereknek a többnapos munkája van benne, hogy ez a szalonna úgy nézzen ki, ahogy.
0: Igen, ez azért egy folyamat, mert ugye ki kell találni, hogy miből legyen, hogy tényleg úgy nézzen ki, ki kell kísérletezni, van, amikor elsőre nem is sikerül, akkor gondolkodunk, vagy a díszlet elemeken, például a tányérok a falon, hogy miből készüljenek el, hogy legyen, vagy volt olyan asztal, pontigazgató úr Cajlik József rendezte azt a darabot, ahol mondta, hogy de fel kell ma emelni tányérostól, poharastól az asztal tetejét, és akkor akkor miből legyen az asztal teteje, hogy az könnyű legyen felemelni, de viszont azt kell, hogy tányér is legyen rajta, meg poharak, úgyhogy azért ez egy munka, igen.
1: Én arra emlékszem, hogy egyszer egy könyörögtél, hogy az emberek adják neked az umakart.
0: Igen.
1: De nem tudom, ez magyarul, hogy van ez az umakart, vagy ez egyáltalán Magyarországon ismert fogalom, ez a fürdőszobák voltak régen.
0: Ilyen régi szocis fürdőszoba, belsőt kellett szerezni, igen, és az most már nagyon ritka, de sikerült Király Helmecről egy úr jelentkezett, hogy most szedi szét a régi fürdőszobáját, és mehetünk, és ingyen odaadja. Ő is örült, mert megszabadult tőle, és mi is örültünk, mert most már ez ritkaság. Igen, van, ezt a szociális hálót nagyon nagy szeretettel használom, mert régi kincsekre rá tudok bukkanni, akár régi hintára, meg pontosan faluról ilyen régi dolgokra, és szerencsére szívesen odaadják az emberek.
1: Ötvös Anna, tusrajz?
2: Nagyon sajnálom, hogy nem tudok rajzolni, hogy nem része az életemnek. Kiskoromban nagyon sokat rajzoltam, tehát hogy én nagyon boldog lennék, ha tudnék tussal rajzolni, és volna egy ilyen alkotói énem is, mert talán ez hiányzik legjobban az életemből, hogy valamilyen kézzel készített dolgot létrehozni. Leggyakrabban varrok, sokszor kimerül abból, hogy javítok ruha darabokat, de szoktam kis levendulás zsákokat varni, és az úgy engem megnyugtat.
1: És van varrógéped?
2: Van egy komoly varrógépem, egy cseh gyártmány, akkor vette nekem a férjem, amikor a gyerekek megszülettek, mert úgy éreztem, hogy szükségem lesz varrógépre, és tényleg szükségem van. Sokszor a mindennapokban.
1: De én nadrágot is fel tudsz hajtani?
2: Abszolút. Már cipzát is tudok varni.
1: Az már egy magasabb szín.
2: Abszolút. Számomra igen.
1: Jöjjön a te szabad, Anna.
2: Igen. Indiszkréció. Bizalmas ügy kiteregetése, tapintatlan kíváncsiság. Erről Lola jut eszembe, Márai Sándor feleségem, mert ugye ő nekem az állandó témám. Íróként, történészként a kedvenc személyiségem.
1: Hadd szúrjam közül, hogy a lányaid azt mondták, hogy már ők úgy tekintik, hogy Lola is veletek él.
2: Igen, de ez az idő már elmúlt. Tehát, hogy volt egy nagyon intenzív időszak, amikor abszolút vele foglalkoztam, és ő nagyon, nagyon taszította őt az indiszkréció. Tehát, hogy ő egy nagyon visszafogott személyiség volt. Ő is egy polgári családból származott Kassáról, és nagyon fontos volt számára a neveltetés, a viselkedés. És ezt gyakran leírja a naplójában, hogy nem szereti az indiszkrét embereket. Tehát, hogy neki a legfontosabb az, hogy hogy ő meg tudja védeni a saját életét, magánéletét, és hogy ez ne legyen kiteregetve, mert hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy, a, hogy ő hogyan él a magánéletében, vagy hogyan viselkedik vele a férje.
1: Egy nagypolgári családból származott Macner Lola, és a te kutatásaidból tudjuk, hogy azért ott voltak nagyon szűkös idők, amiket át kellett élnie ugye a Máre Sándorral közösen, hogy bármikor is egy korholt? Hogy hát, hogyha nem tudom, hogy lett volna, ő most teniszezhetne Svájcba, és ehelyett ő most egy elárusító nő New Yorkban.
2: Nem, nem. Egyáltalán mindig az volt a szavajárása, hogy, hogy az áldásokra kell odafigyelni. Tehát annak ellenére, hogy ő zsidó családba született, megkeresztelkedett, és ő tényleg járt templomba imádkozni, és mindig imádkozott mindenkiért, az egész családért, erőért, kegyelemért, egészségért, és mindig másokért. Tehát, hogy ő az a típusú ember volt, aki a legrosszabb élethelyzetből is mindig igyekezett kilábalni, és mindig a pozitív oldalakat kiemelni. Tehát amikor volt egy dollárjuk éppen azon a héten, mert még nem érkezett meg a csekk a Szabad Európa Rádiótól, akkor egy dollárért vásárolt be, és abból készített vacsorát, de minden esetre örült annak az egy dollárnak. Tehát nem azt sajnálta, hogy miért nincs 100, hanem hogy van egy. Tehát, hogy ő az az ember volt, aki mindig az adott helyzetben megállta a helyét, soha nem sajnálta azt, hogy mi lett volna, ha. Tehát az ő szótárából ezt hiányzott.
1: Indiszkréció, Péter Krisztina?
3: Hát, nem is tudom, nem egy könnyű szó. Talán nekem a színházi világ jut eszembe ebből, hogy a színház maga. Ugye, hát nem, most nem akarok a színészekre semmit mondani. A lányom is szokta mondani, a Bogi, hogy anya, ti jött ma, mind színészek voltok. És tényleg van benne valami, hogy egy kicsit úgy elnyel ez a színház világa. Azért mondtam mindjárt, hogy nekem mindjárt színház jut eszembe erről, mert tényleg van ott egy ilyen feelingje, tudod, bejössz a színházba, és akkor már mindjárt, de még a néző is másképp viselkedik a színházba, mert ugye jön egy bemutató, és akkor mindenki mosolyog, mindenki köszönti egymást, és akkor volt úgy, hogy volt vendégem, eljött velem bemutatóra, és mondta, és nézett szét, hogy ez... Mi? Hát mondom, mi ilyenek vagyunk. Mindenki köszönti egymást, puszi és mosolyog, úgyhogy amint belépsz egy színházba, ott mindenki szerintem egy kicsit megváltozik, és nekem ez, ebből a szóból ez jön le, a színház világa.
1: Jó, akkor még, és valószínűleg az utolsó szó lesz.
3: Vár.
1: De ige vagy főnél?
3: Vár valamire, bekövetkezik valami. Igen.
1: Utazó vonatokkal gondolom ott is kell várni elég gyakran. Hogy viseled a várakozást?
3: Jaj, azokat jól, azt élvezem azért, mert megfigyelem az embereket. Én úgy, Bogim is szokta is mondani, hogy anya, ne nézd annyira az embereket. De én lehet, hogy kiskoromból megmaradt, és a dálmám is ilyen, hogy én úgy szeretem megnézni az embereket, megfigyelni ki, hogy viselkedik, hogy van felöltözve, milyen az arca. Ez úgy érdekel engem. Nem tudom miért, de úgy na, ezeket a várakozásokat szeretem.
1: Pedig azt nem szokták szeretni ezen.
3: Nem, igen, és mondta is a Bogim, hogy anya, neked úgy rá van írva az arcodra, hogy úgy megfigyelsz, úgy nézed, és úgy érdekelnek az emberek, lehet, hogy ezért. Meg azért is szeretem a várakozást, pont a vonatoknál, mert új embereket ismerek. Én úgy szeretek megismerni történeteket emberekről, és általában felszállok vonatra, és valaki mellettem ül, vagy szentbe. Ugye hát elkezdünk beszélgetni, ha éppen olyan ember jön, és sok érdekes embert ismertem meg így. És ki is szúrnak maguknak, biztos rám van írva az arcomra, na ezzel biztos lehet beszélgetni, és akkor így fogják a fejüket a lányaim, hogy anya, ma megint. És nem is olyan rég innen Kassáról megismertem egy hölgyet, együtt utaztunk vonaton, ő ment Pestre, én Miskolcig, és végig tudtuk beszélgetni az utat.
1: Ha nem sértelek meg titeket, nevezhetlek titeket középkorú nőknek?
3: Persze. Na, persze.
1: Egy középkorú nő mire vár még így az életben?
3: Mire vár? Hát talán arra, hogy tényleg elindítjuk a lányainkat az útjukon, hogy jó útba menjenek, jó útra tereljük őket, hogy elinduljanak ők is, és aztán én még várok egy ilyen, még egy ilyen, mint azt szokták mondani, hogy egy új
0: karriert építeni, úgyhogy én most tényleg azt várom, hogy elinduljanak ők, és aztán jövök még én. Úgyhogy ezt várom még. Úgy szeretnék visszacsöppenni a kassai életbe, ezt nagyon várom, mert most ugye ez a 4 év alatt én úgy kiestem, és olyan pehes vagyok, hogyha Miskolcon vagyok, akkor biztos, hogy valamilyen ünnepség, vagy valami van Kassán. Amikor eljövök Kassára, akkor meg Miskolcon van vagy Kassai, vagy valami olyan esemény, amin szeretnék ott lenni, úgyhogy én ezt az időszakot most már várom, hogy egy kicsit úgy vissza tudjak jönni, vissza tudjak csöppenni.
1: Olyan közel van hozzánk Miskolc, mondjál már egy dolgot, ami ott ilyen nagyon jó vagy meglepően jobban működik, mint Kassán.
0: Nyitottabbak talán az emberek nekem. Ez volt furcsa, hogy bementem az üzletbe, jó, az alatt is jártunk Magyarországra, de akkor nem tűnt fel annyira, de így bementem üzletbe, vagy az iskolába, és rögtön így letegeztek, és ilyen kedvesen mosolyogtak. Na, ezt meg kellett nekem szokni. Itt azért zárkózottabbak az emberek. Talán ez, de amúgy nem.
1: A Széchenyi utcán jár a villamos.
0: Na igen, igen, ez is furcsa volt, hogy a fő utcán az úgy jön-megy a villamos, és csendbe, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Meg gyönyörűek az épületek ott is, úgyhogy annyira nagy különbség. Na, azért kassa-kassa.
1: Ötvös Anna vár.
2: Vár, mindig várunk valamire, tehát, hogy szerintem ez abszolút emberi tulajdonság, a várás, a várakozás. Lehet, hogy az egész élet egy várakozás, mindig a következő pillanatra, úgyhogy én nyitott vagyok. És vannak időszakok, amikor szeretek várni, főleg ami ilyen kicsit távolabbi történés vagy program, de például, ha orvosnál ülök, akkor nem. Tehát, hogy én az a típus vagyok, hogyha 7.30-kor kezd a doktor úr vagy doktornő, akkor én 7.25-kor ott vagyok, és 7.30-kor már bekopogok. Tehát, hogy igen, van, amikor türelmes, várakozó vagyok, van, amikor türelmetlen.
1: És neked is feltettem azt a kérdést, mint Krisztának, hogy te mire vársz?
2: Én abszolút mindig nyitott vagyok, tehát hogy én nem fogalmaztam meg soha életemben. Talán, hogy ez lehet, hogy óvatosság, vagy lehet, hogy nem tudom, bizonytalanság, de soha nem fogalmaztam meg konkrét célt az életemben. Mindig ilyen várakozó típus voltam, hogy amit hoz a Jóisten, amit ad, én azt elfogadom. Úgyhogy ezt a mai napig tartom magam ehhez, úgyhogy azt fogadom el, amit kapok.
1: Kirepültek a gyerekeid, bármit csinálhatsz.
2: Nem voltak kerékkötői semminek az életemben. Tehát, hogy maximum annyi a változás, hogy nincsenek otthon minden nap, de nem gátoltak semmiben. Tehát, hogy egyáltalán nem érzem úgy, hogy most akkor most van lehetőségem valamire több, mint az előtt, nem.
1: Az előző percekben Ötvös Annával, a Márai Sándor emlékkiállítás kurátorával és Péter Krisztinával, a Thália Színház anyagbeszerzőivel, kézművessel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a felkérésemet erre a játékra, és hogy eljöttetek és elmondtátok a gondolataitokat.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Ötvös Annával, a Márai Sándor emlékkiállítás kurátorával és Péter Krisztina kézművessel, a Thália Színház anyagbeszerzőivel készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szünetel a vasúti közlekedés Szenc és Tíguszeg között. 17-re emelkedett a kijevi orosz támadás halálos áldozatainak száma. Változóan felhős égbolt és élénk szél mellett legfeljebb 30 fokot mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A rendkívüli hőség és a tartós szárazság várhatóan rontja az idei aratás eredményeit Szlovákiában, jelentette ki Robert Fico kormányfő a Szenci határban tett aratási szemlén. Hangsúlyozta, hogy a végleges mérleg még korai, ugyanakkor a terméshozam várhatóan elmarad a tavalyitól, és jelentős regionális különbségek is várhatók. A gazdák szerint különösen a takarmánynövények, a búza, az árpa, a repce, valamint az öntözetlen kukorica és cukorrépa sinli meg az aszály. A kormány az uniós agrártámogatások megőrzését sürgeti, emellett öntözésfejlesztési beruházásokat tervez egy köz- és magánszféra együttműködésén alapuló program keretében. Az idei aratás idő előtt már június 10-én elkezdődött a komáromi járásban, betakarítás az időjárás és a gabona eltérő nedvesség tartalma miatt azonban lassan halad. Szünetel a vasúti közlekedés Szenc és Tíguszeg között, miután ma délelőtt egy utasok nélkül közlekedő szerelvény áramszedője egy sérült felső vezetékkel ütközött. Az áramszedő leszakadt, a mozdony szélvédője betörött, a mozdonyvezető könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen ellátták a mentők. A Szlovák Vasút Társaság az érintett szakaszon pótlóbuszokat indított, az Eurocity vonatok pedig Galánta és Nagyszombat felé kerülő útvonalon közlekednek Pozsony irányába. A vasúttársaság szerint a forgalom várhatóan csak az esti órákban állhat helyre, az utasokat pedig arra kérik, hogy számítsanak késésekre és kövessék a Szlovák Vasúttársaság aktuális tájékoztatásait. Jelenleg 9 rendkívüli helyzet van érvényben Szlovákiában az ivóvízhiány, az árvizek és a viharok okozta károk miatt, közölte Matyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője. 3 településen a vízhiány, 2 községben az áradások, 4 városban és községben pedig a heves szélviharok miatt rendeltek el rendkívüli intézkedéseket az Eperjesi, a Besztercebányai és a Zsolnai kerületben, valamint a Nagyszombat megyei Szereden. Az elmúlt napok rendkívüli hőségét országszerte intenzív zivatarok követték, amelyek felhőszakadással, erős széllel és jégesővel érkeztek. A viharok közlekedési fennakadásokat, helyenként áramkimaradásokat is okoztak, több térségben pedig villámárvizek veszélyére figyelmeztettek. 17-re nőtt a Kijevet ért éjszakai orosz rakéta és dróntámadás halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig meghaladja a 90-et. Az ukrán elnök közlése szerint Oroszország több mint 70 rakétát és csak nem 500 drónt vetett be, a főpolgármester pedig a háború eddigi legnagyobb főváros elleni támadásának nevezte az akciót. Kijevben holnapra gyásznapot hirdettek. Eközben a Kreml jelezte, hogy továbbfokozza a katonai nyomást Ukrajnára, míg az Európai Unió újabb szankciókat készít elő az orosz hadipart támogató szereplőkkel szemben. A kínai hatóságok szerint pszichés problémákkal küzdött az a 66 éves pilóta, aki egy héttel ezelőtt kisrepülőgépével a pekingi Sightic Tower felhőkarcolónak ütközött. A hivatalos közlés szerint a férfi naplójában is több utalás volt öngyilkossági gondolatokra, emellett krónikus álmatlansággal és szorongással küzdött. A pilóta a baleset előtt engedélyezett gyakorló és önálló repüléseket végzett, majd eltért az előírt légtértől, és megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok az esetet személyes okokra visszavezethető, a közbiztonságot veszélyeztető incidensként kezelik, és vizsgálják a történtek körülményeit. A baleset újra felvetette a kisgépes repülés és a légtérhasználat biztonsági kérdéseit Kínában.
0: Időjárás.
1: Félig derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző délután, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, északon 18 fokig is lehűlhet. Élénk északi északnyugati szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Dénymény Újfaluban Bori irányából és Kassán a Hlinkován az Eperjesi út felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. Nyár, gyerekzsivaj, színház, bábelőadások, kézműveskedés, jóga, csónakázás és rengeteg közös élmény egy tóparton. Hamarosan újra megnyitja kapuit az NF Green Kids Fesztivál, az NF Green Fesztivállal együtt. A háromnapos rendezvény idén is a családokat is várja, ráadásul úgy, hogy a játék és a szórakozás mellett a kultúra, a közösség és a környezettudatosság is fontos szerepet kap. Arról, hogy mivel készülnek idén, kiknek szól igazán a fesztivál, és miért lehet különleges élmény, akár egy egész hétvégét itt tölteni a gyerekekkel. Arról már Kuklis Katalinnal, a fesztivál egyik szervezőjével beszélgetek. Szia, Kati!
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az imént azt kérdeztem előtted, de hát akkor most már élőben és egyenesben, hogy mennyire térhetünk vissza az alapokhoz, mióta is vagy te a szervezői csapat tagja, és ugye most sok mindenkivel beszélhetnék, de hát neked jutott most ez a szerep.
2: A mikrofon. Igen, hát tulajdonképpen ott vagyok a kezdetektől az NF Green Kids Fesztivál megszületése óta, mert ugye ez még úgy indult, hogy a felnőtt NF Green Fesztiválhoz próbáltunk gyerekprogramokat is biztosítani, hogyha mennek a felnőttek gyerekekkel, akkor legyen ott valami. Aztán rájöttünk, hogy igazándiból, mivel a Wecker műhely, akinek én nagyon aktív tagja voltam még évekkel ezelőtt, gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozunk, arra gondoltunk, hogy nincs egy olyan fesztivál, ami igazán csak és kizárólag, vagy főként a gyerekeknek szólna, és hát belevágtunk ebbe a kihívásba, de és azt mondhatom, hogy ez már a hatodik évada az NF Green Kidsnek, hogy működik a dolog, hogy sikerült olyan programokat, olyan eseményeket, olyan helyszínt akár kínálni a fiataloknak, de a családoknak is, ami vissza és vissza hozza őket évről évre. És még annyit hadd mondjak el, hogy igen, bár szervezője vagy részt veszek ennek a fesztiválnak a szervezésében, de a fő hangsúly az a Wecker műhely és a Guri Gongol szimpózium csapatán van, és főként ki kell, hogy emeljem Cucor Nóra nevét, aki a motorja ennek a fesztiválnak, de mivel még a Wecker műhely dübörög, tehát most éppen egy előadás elkészítésében finiselnek, holnap lesz egy próba bemutatója ennek, ezért én kaptam meg a lehetőséget arra, hogy erről beszélgessünk.
1: Mennyire egyedülálló, vagy legalábbis párját ritkító az, hogy kifejezetten egy fesztivál gyerekekre épül, mert az most már talán megszokhattuk, hogy vannak különféle családi rendezvények, ahol mondjuk a felnőtt programok mellett kísérő programként a gyerekekre is gondolnak, de ugye itt kifejezetten, tehát van egy rész, ami csak és kizárólag mondjuk akár három napon keresztül a gyerekekről is szól.
2: Mi sokáig nem igazán találkoztunk ilyen jellegű rendezvényekkel. Voltak olyan rendezvények, amelyek családi táborok akár, de ott sem arról szólt a dolog, hogy kimondottan fesztivál jellege van a dolognak, hogy akár sátorozz és gyere el és töltsd együtt az időt egy kellemes közegben. Most már látunk hasonló jellegű kezdeményezéseket. Épp a napokban küldt át Nóri nekem egy szlovák fesztiválnak a programját, ami és így is írta azt hiszem az üzenet, hogy megtaláltam a testvérprogramunkat, úgyhogy gyorsan föl is fogjuk velük venni valószínűleg a kapcsolatot. Ez Selmecbánya környékén valósul meg, és ott van egy nagyon izgalmas helyszín egyébként a Hájov Nyaselmezbánya fölött, egy ilyen, onnan indul sok turistaút, és ott van egy ilyen büfé és nyári mozi szokott ott lenni, meg mindenféle művészeti programok, tehát hogy izgalmas helyszín, úgyhogy látszik, hogy már ez a dolog nem teljesen újszerű, és ez nagyon örvendetes számunkra is.
1: Ugye még a helyszínt egyébként nem mondtuk el, azt már hangsúlyoztuk, hogy a tóparton, de hogy melyik tóparton, ugye ez még nem hangzott el, hogy hol is találkozhat veletek az, aki akár már évről évre visszatérő vendég, és aki pedig újként csatlakozna hozzátok, az hol talál majd meg benneteket?
2: Hát tulajdonképpen a Csallóköz és a Mátyusföld határán, talán így mondhatnám legjobban, mert a Kis-Duna melletti Tallósi tó a helyszín, És ez már évek óta nagyon jó helyszínek bizonyult, mert fontos ilyenkor nyáron, hogy legyen víz a közelben, és ez egy olyan tó, ami kicsiknek is, nagyoknak is kellemes, be lehet úszni, bejebb, sekély vízpartja is van, és nagyon kedvelt program az, hogy csónakázhatunk. Viszünk mindig egy csónakot, és azt ki lehet bérelni családok számára.
1: Igen, általánosan, mert majd már is rátérünk konkrétan egyébként a programokra, sokkal inkább most a hangulat szempontjából akarom megragadni ezt a kérdést, hogy az, aki például, ahogy említettem, még mondjuk nem járt nálatok, az milyen hangulatra számíthat, hiszen ugye azt is mondtuk, hogy viszonylag egyedülállónak számítotok, nem nagyon van példa arra, hogy kifejezetten gyerekeknek szóljon egy fesztivál, de ha a hangulatát szeretnénk itt leírni, vagy lefesteni, akkor te szervezőként hogyan rajzolnál egy képet nekünk?
2: Én azt szeretem látni, amikor babzsákokban, hintaágyakban, vízparton üldögélnek gyerekek és bandáznak. Persze az is jó látvány, amikor a programokon ülnek és nézelődnek, de hogy az a fajta kikapcsolódás, barátok találása, közben aktívan is pihensz, de hogy egy ilyen chill, talán ez a legjobb szó, nem tudom, ki mennyire ismeri ennek a szónak a hangulatát, én talán ezzel tudom legjobban megragadni, tehát hogy az jó látni szervezőként is, és megélni is, mert néha nekünk is sikerül leülni egy-egy pillanatra, hogy amikor csak úgy ott vagyunk, jó zene szól, nevetgélések, beszélgetések vannak, és nem sietünk sehova. Talán ez egy fontos momentum.
1: Mitől lesz jó szerinted igazán egy gyerekfesztivál 2026-ban, amikor még lehet, hogy még a nyári szünetben is néha rohanunk, teljes, nem tudom, időbeosztásban vagyunk folyamatosan, mindenhol időben, még sok esetben, ahogy mondtam, és nyári szünetben is ott kell mindenhol lenni, és akkor eközben Mátyusföld és Csallóköz határán, babzsákokban lehet semmit tenni, és csak úgy élvezni a jelenlétet. És hogy mi adja igazán a jó fesztivál hangulatot szerinted, és még azzal kiegészíteném, hogy miközben ugye tényleg sok fesztivál arról szól, hogy másodperce pontosan programok vannak.
2: Igen, ebben a hibában mi is beleestünk, vagy hát nehéz azt mondani, tudod, hogy szervezi az ember a programot, jó, akkor jöjjön még ez is, ez is milyen izgalmas előadás, ez is milyen izgalmas program, de az évek tapasztalata azt mutatta, hogy fontos az, hogy ne program kövessen programot, hanem legyen lehetőség arra, hogy ott vannak az olyan fakultatív programok, mint sálazás, ilyen akrobatikus sálazás, falmászás, tehát ugye, amik folyamatosan kipróbálhatók, és ha nincs mikor ideje ezeket a gyerekeknek kipróbálni, mert folyamatosan előadás, koncert vagy program van, akkor fölöslegesen vannak ezek a dolgok ott, és nincs lehetőség arra, hogy csak egy kicsit kívüljön az ember, és lenyugodjon, és beszélgessen. Tehát, hogy nekünk is el kellett ezt az igényt engednünk, hogy megtömjük programokkal a fesztivált, és hogy próbáljunk tudatosan egy kicsit szellősebben tervezni, hogy bizony jusson idő arra, hogy szusszanjunk egyet, hogy ebédeljünk, mindannyian ebédeljünk, hogy igyunk, hogy feltöltődjünk, hogy csak egy kicsit csobbanjunk. Szóval nem olyan könnyű dolog ezt szervezőként sem megélni, de az a tapasztalat, hogy az emberek ezért is érkeznek oda, ezért a nyugalomért, ezért a leengedésért, hogy egy kicsit az év hajtás, mármint a tanév utáni hajtás után egy kicsit így lelazuljunk.
1: Tehát kellőképpen le lehet vezetni a bizonyítványosztási, hát nem tudom, vagyis igazából a teljes évet így le lehet vezetni jó kis pihenéssel, kikapcsolódással és koncertekkel. Honnan, hova nőtte ki magát ez a fesztivál? Te hogy látod ezt szervezőként? Honnan indultatok, és hol tartotok most, például 2026-ban, még ugye néhány nappal azelőtt, hogy megnyitnátok a kapukat a Tallósítónál?
2: De az idei egy különleges év abból a szempontból, hogy most először, illetve visszatérünk valamilyen szinten a kezdetekhez, amikor szerves része volt ez az NF Green Fesztiválnak, most és évek alatt pedig elkülönült, tehát külön dátum is volt. Először volt a felnőtt fesztivál, aztán a gyerek, vagy éppen fordítva, de most úgy adta ki a naptár a dolgokat, hogy mind a két szervező csapat azt gondolta, hogy ez a július 3-tól 5-ig terjedő időszak lenne a megfelelő, és arra gondoltunk, hogy próbáljuk ki közösen, hogy a part, vagy a tó egyik részén a felnőtt fesztivál zajlik, a másik részén pedig a gyerekfesztivál. Mi is kíváncsiak vagyunk, hogy ez milyen izgalmakat fog hozni, mert azért gondoljunk bele, hogy a felnőtt fesztiválnak, nem tudom, éjszaka is még koncertjei vannak, nálunk azért elhallgat a program már ilyen 10-11 óra körül, tűzsó lesz például még pénteken, ahhoz pedig kell a sötét, de alapvetően ez egy gyerek és gyerekbarát fesztivál. Nyilván a gyerekek szeretik azért feszegetni, hogy minél tovább fönn lehessenek, és ez persze szülőn múlik, hogy mit enged meg és hogyan, de tiszteletben tartjuk azokat, akik a sátorban nyugodtan szeretnének pihenni. Szóval nagyon igyekeztünk megteremteni most is azokat a lehetőségeket, hogy olyan sátorhelyeket biztosítani, amik távolabb vannak ezektől a zajoktól, de még így is kíváncsiak vagyunk, hogy ez az együttműködés, ez a nagyon szoros együttélés, együttlélegzés, az mit fog hozni a fesztivál szempontjából. Tehát, hogy most ezek az új kihívások ebben az évben.
1: Mielőtt még, most már tényleg többször említettem, hogy rátérünk a programokra, mindig eszembe jut valami, például, ha már így említetted a sátorozást, vagy most óriási nagy hőségekben vagyunk, és egyébként ennek azért részben örülhetünk is, hogy jó időre számíthatunk a hétvégén is. Vannak esetleg valami olyan tanácsok, amelyeket megosztanál a hallgatókkal, vagy az odaérkezőkkel, hogy mondjuk mire figyeljenek oda, akár sátorozás kapcsán, vagy tényleg ilyen gyakorlati infók és praktikák, amit jó, hogyha valaki így észben tart már a készülődéskor?
2: Hát a meleggel mindenképpen számolni kell, tehát hogy azt nem lehet mellékvágányra tenni. Tanácsom valahogy az, hogy általában azok jönnek, akik már próbálták a sátorozást, de ha valaki itt avatná fel a frissen vásárolt sátort, akkor az számítson arra, hogy meglepődhet, igen, akár a hőmérséklettől, akár nem tudom, attól, hogy nagyon közel van a minden hang, tehát hogy nincsenek hangszigetelt falak egy sátornál, és azt kell felmérni, hogy mennyire vagyok alkalmazkodóképes, mennyire tudok reagálni és alkalmazkodni arra, ami történik körülöttem. Tehát, hogyha egy merevebb rendszerben élek, akkor nem biztos, hogy a sátorozás a számomra megfelelő dolog. Ehhez muszáj egyfajta lazább, könnyedebb hozzáállás, hogy jó, hát ha most egy picit kevesebbet alszom, lehet, hogy majd nem tudom, délelőtt súlyok egyet és bepótolom. Tehát, hogy valami ilyesmi, meg kell azt is nézni, hogy a gyerekeink mire képesek, hogyha gyerekekkel sátorozunk, hogy ők vajon félnek-e a bogaraktól, reagálnak-e egy pókra, és ilyen apróságok is fontosak lehetnek.
1: Igen, de nem csak sátorral lehet érkezni, ez ugye jó hír azoknak, akik mondjuk lehet, hogy úgy érzik, hogy nem alkalmasak arra, hogy sátorozzanak, vagy éppen itt és most avassák fel az új sátrat, amit vásároltak, tehát, hogy ilyen lehetőség is van, hogyha valaki nem tud, vagy nem szeretne ott maradni éjjel, tehát, hogy nem zárjátok ki azokat sem, akik mondjuk nem sátorral érkeznek.
2: Nem, természetesen ez nem feltétlenül ott alvós fesztivál, tehát, hogy lehet úgy is érkezni, hogy eljövök délelőtt, vagy eljövök délután, és megnézem a programokat, és aztán hazamegyek a jól légkondicionált hálószobába. De vannak házikós, ott alvásos lehetőségek, tehát hogy a Tallósi tópartján van néhány hétvégi ház, és ezek bérelhetők. Azt pontosan most nem tudom megmondani, hogy megteltek-e már ezek a lehetőségek, ugyanis a felnőtt fesztivál is igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat, de ha bárkinek kérdése van, akkor a vekkermuhai@gmail.com e-mail címen lehet érdeklődni bármilyen kérdéssel kapcsolatban.
1: Továbbra is Kuklis Katalinnal beszélgetek, témánk pedig az idei 2006-os NF Green Kids Fesztivál, amely hétvégén nyitja meg a kapuit, és már olyan sokszor beharangoztam, hogy beszélgetünk a programokról, és hát azért is szerettem így volna így kitolni, mert nagyon sok minden lesz, és természetesen ugye az imént azt is kiemelted, Kati, hogy közben azért ugye tényleg odafigyeltek arra, hogy legyen a programok közt szusszanási idő arra, hogy igen, akár megevédeljetek, vagy akár ezekben a zsákokban egy kicsit hátradőljetek, de a program emellett nagyon színes, izgalmas, tehát tényleg bábszínháztól kezdve közösségi programok, tehát hogy annyi minden helyet tudott idén is kapni. Milyen szempontok alapján állítjátok össze, vagy állítottátok össze ez alkalommal a kínálatot?
2: A szempont azt hiszem mindig az volt az évek során is, hogy olyan előadásokat és olyan társulatokat hívjunk meg, akikkel kevésbé találkozhat a szlovákiai magyar közönség, vagy gyerekközönség. Magyarországi társulatok vannak itt főként a terepen, és olyan előadások, amik valamilyen szinten korszakalkotóak, újszerűek, újszerű megoldásokat használnak, vagy kimondottan fesztivál közönségre készülnek. Tehát, hogy rengeteg olyan társulaton, akikről tényleg nagyon keveset tudunk, legalábbis ez az én tapasztalatom, hogy hozzám sem jutnak el ezek az infók, pedig hát eléggé színházas közegben mozgunk, hogy mindig én is meglepődök és rácsodálkozok azokra az előadásokra, amik aztán ott a kínálatba kerülnek. De Nórinak erre nagyon jó orra van, és beszállítói vannak, és tippeket kap, és az évek során azok az előadók, akikkel dolgoztunk, azokon keresztül is megismerkedtünk másokkal, de vannak visszatérő vendégeink, mint például a Simorák Táncirkusz, akik nagyon látványos programokat szoktak hozni, de szeretünk újabb és újabb előadókat és társulatokat is kipróbálni, ilyen például a Kánforbán Színház idén, akik nagyon izgalmasan vegyítik a klasszikus meséket az újszerű megoldásokkal, és újra gondolják, és újraalkotják, és gyönyörűséges bábjaik vannak. De lesznek klasszikusok is, Fabók Mancsi neve biztosan sokak számára ismerős, ők itt Dunaszerdahelyen is járt többször. Ő olyan előadó, aki gyerekeket és felnőtteket ugyanúgy meg tud fogni a székely népmeséivel. Szóval tényleg nagyon színes a kínálat, és azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha minél több félét látunk.
1: Igen, és a pénteki nap a futó tűzsóval zárul, tehát, hogy igazán felteszitek már pénteken is az íre a pontot. Mikor érkezik meg igazán, hogy a te szemeden keresztül nézzük most a fesztivált, akkor mikor érkezik meg igazán a fesztivál hangulat, akár számodra, vagy akár így, amikor így érzed azt, hogy már mindenki fesztivál hangulatban ég, amikor megérkeznek, lerakják a sátrakat, vagy pedig amikor elindul a program, te ezt hogy látod?
2: Magam részéről azt tudom mondani, hogy amikor már behajtunk ott a kapun, akkor már ilyen, vagy a pakolásnál is már kezd ilyen hangulat lenni a szívemben, meg a lábamban, hogy így már kezdődik valami, és elkezdődik a nyár, mert tényleg számunkra valahogy ezzel indul meg maga a nyár, és az, hogy egy kicsit máshogy tekintünk ezekre a napokra, még hogyha sokak számára ezek ugyanúgy munkás hétköznapok, mégis el lehet menni akár este csobbanni egyet, egy jó kis tóhoz, és valami ilyesmi indul el számomra már a készülődéssel is, és már az ottani, hogy amikor szétpakoljuk a padokat, és elképzeljük, és eltervezzük, hogy akkor mit hova teszünk, és hol állítjuk föl. Szóval, hogy ez már hamarabb elindul, mint a program kezdete.
1: Igen, viszont az odalátogatóknak nagyjából ugye pénteken 3 órakor indul úgy igazán a fesztivál, tehát hogy 3 órától várjátok az odalátogatókat, és szombaton viszont már, hát azt mondhatjuk, hogy reggeltől lehet benneteket majd látni, ugye 9 órakor rögtön gyerekjógával indultok.
2: Igen, ugyanis a Wecker műhely egyik legújabb tagja, Rabka Zsófi, aki már nem idén csatlakozott a csapathoz, de nagyon szerves taggá épült. Ő jógaoktató, és nagyon jó, hogy gyerekekkel is meg tudjuk valósítani ezt a folyamatot, és amikor én egy gyerekcsoportban reklámoztam azt, hogy ki szeret tornázni, mert hogy itt lesz majd gyerekjóga, akkor meglepően sokan feltették a kezüket, hogy igen, találkoztak már iskolában és különböző szakkörökön, vagy különböző foglalkozásokon keresztül ezzel a lehetőséggel, úgyhogy bízunk benne, hogy itt is majd csillan a szemük a gyerekeknek.
1: És igazából a kézműveskedés is egy, ma igazából vagy a gyerekeket nagyon le tudja kötni, és vannak azok, akik imádnak kézműveskedni, és vannak ugye az örök mozgók, ugye mi

0: általában az anyukához kerül, aztán a megvarrandó dolog, de szerintem akkor is fontos, hogy találkozzon ezekkel a folyamatokkal, és lehet, hogy aztán otthon később az anyuka is, vagy a nagyszülő is előveszi, mert már volt egy elsődleges tapasztalata. Tehát, hogy nem lehet ezekre a tevékenységekre úgy tekinteni, hogy egy alkalommal megtörténik a csoda. Ezek ilyen babrálós kis tevékenységek, úgyhogy kell szoktatni a gyereket hozzá. Nem, tehát nem muszáj, de hogy azt gondolom, hogy akkor működik igazán, hogyha visszatérünk ezekhez a tevékenységekhez. De ez nyilván szélesebb közönséget és szélesebb korosztályt szólítunk meg. Tehát, hogy a 3 évestől a 15 évesig igyekszünk, de akár még a kisebbek is, mert hogy Montessori játék sarok is lesz. Tehát, hogy bármilyen korú gyerekkel lehet jönni, valamit biztosan fog találni magának a gyerek és a szülő, vagy a szülő külön és a gyerek külön, tehát, hogy itt sokféle variáció lehetséges, meg kell találni azt, hogy kinek mi a kényelmes, és kinek mi a jó.
1: Igen, és tényleg megtalálhatja, akár kicsi, akár nagy, hogy számára mi lesz az éppen aktuális kedvenc. Mindjárt megkérdezem azért tőled is, hogy neked mi már így előzetesen az idei kedvenced, de ugye még a kiegészítő vagy a kísérő programok is már az említett falmászás, tehát hogy azért tényleg nem lehet majd nálatok unatkozni. Na, mesélj még erről egy kicsit nekünk, hogy a színpadon túl, és nem tudom, az alkotáson túl még milyen szabad és állandó tevékenységeket űzhetnek majd a gyerekek, de szerintem tényleg, ahogy említetted is, ez a felnőttek számára, és szerintem te is láttál már aktívan falatmászó és lelkesen falatmászó.
0: Én magam is kipróbáltam a falmászást, tehát hogy valóban ez felnőttek számára is izgalmas programpont, és hát bevallom, hogy nem volt egy könnyű feladat, és meg kellett kapaszkodni, és meg kellett találni azt, hogy hogyan lesz ez biztonságos számomra, mert volt az a magasság, ami után így beremegett a lábam, hogy hoppá, hol vagyok, és milyen magasan. Mert most nem tudom megmondani, hogy milyen magas falat építenek fel, de kellőképpen magas és kihívás volt számomra. De van például akrobatikus sálazás, nem tudom ez kinek mit mond, egy felakasztott vastag anyag, amiben különböző akrobatikus mozdulatokat és mutatványokat lehet csinálni, és nyilván akinek ez jól megy, az gyönyörű, de ezt is kipróbáltam, tehát hogy ez is működik gyereknek, felnőttnek, mert hogy egy olyan instruktor van mellette, aki elmondja, hogy hogyan is kell az első lépéseket és az első csetlés botlásokat megcsinálni. Tehát, hogy abszolút irányított és odafigyelt, és biztonságosak mindezek, de ezeken kívül persze van olyan, hogy hennafestés, hajfonás, tehát hogy ki is dekoráljuk a gyerekeket, és ezek nagyon-nagyon kedvező, nagyon népszerű programok szoktak lenni.
1: Ugye, ha már említettük azt is, hogy a felnőttnek is ugyanolyan izgalmas, még hogyha lábremegtető is a falmászás, de óriási nagy adrenalinnal jár, ezért szerintem aki próbálta, ezt így aláhúzhatja vastagon, de miért jó, Kati, szerinted igenis visszamenni felnőttként gyerekbe, most ezt így idézőjelben mondom, mert hogy igen, ez idáig arról beszélgettünk, hogy miért is olyan fantasztikus az NF Green Kids részlege, de hogy a felnőttek is szerintem ugyanúgy itt meg tudják találni önmagukat, vagy az elveszett gyerekényüket, mert hogy mindannyiunkban ott van, csak aztán lehet, hogy ezt ugye felnőttként ugye elnyomjuk magunkban, vagy kevés tér és lehetőség van arra, hogy újra kibontakoztassuk.
0: Én azt gondolom, hogy igen, ez nem csupán a fesztiválok idejére kéne tartogatnunk ezeket az őrültségeket, úgymond, hogy egy picit engedni kéne azon, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy az ember betölti a 18 évet, vagy az ember már elkezdett dolgozni, vagy szülővé vált, hogy ezek mit jelentenek, és hogy ezek valamilyen elképzelt határok, amik lezárnak bizonyos dolgokat, amiket mi már nem csinálunk felnőttként. Nem tudom, nyilván mindenki más és más. Én azt gondolom, hogy fontos akár a gyermeki kíváncsiság, akár a rácsodálkozás, a nyitottság, az, hogy befogadom azt, ami érkezik, az, hogy nyitott vagyok mindenre, bármilyen közegből érkezik, bármilyen társulat az. Nem mondom rá azért, mert idegen számomra, hogy ez biztos nem jó. Tehát, hogy ez a fajta nyitottság szerintem fontos, és ez még a gyerekekben mindenképpen ott van. Úgyhogy

0: ezt azt gondolom, hogy jó, ha megőrizzük, és bízom benne, hogy egy ilyen fesztivál tud motiválni, vagy erőteljesebben tudja, tud emlékeztetni mondjuk arra, hogy kik is vagyunk, vagy mi is mocorogott belül.
1: Kati, most megengedem, sőt arra kérlek, hogy egy kicsit beszélj haza, mert ugye igenis fontos az, hogy a mesék világával, akár gyerekként, de akár felnőttként is szerintem találkozzunk, és a gyerekek viszont ugye, hogy már fiatalkorban találkozzanak a színházzal, az élő előadásokkal, te ezt személy szerint miért tartod fontosnak?
0: Nekem valahogy különleges élményem van gyerekkoromtól kezdve a színházzal kapcsolatban, hogy ott akár egy sötét, de mondjuk egy fesztiváli közegben nem sötét térben megtörténik valami csoda, hogy belekerülsz egy világba, egyszerűen minden más eltűnik, hogy feltesz kérdéseket, hogy gondolkozol arról az adott szereplőről, és néha el is képzeled, hogy az én vagyok, vagy az akár én is lehetnék, vagy velem is megtörténhetne. Én hogy reagálnék ezekben a helyzetekben? Tehát, hogy mind olyan fontos és húsba vágó kérdéseket tud a színház számunkra közvetíteni, ami valahogy észrevétlenül elgondolkodtat, elvarázsol, mert szerintem nagyon fontos eleme a színháznak a varázslat is, az, hogy úgy idéz meg egy világot, hogy észre sem veszed, hogy már máshol vagy, és nem abban, nem azon a széken ülsz, nem abban a sötét térben vagy, hanem valahol máshol. Tehát, hogy én számomra ez a varázslat az elemi dolog, ami behúz, de közben meg, hogyha mögé nézünk, nagyon alapvető és nagyon hétköznapi kérdéseket tesz fel, de ezt olyan csomagban tálalja, ami valahogy engedi máshogyan szemlélni ezeket a történeteket, ezeket a kérdéseket.
1: Meg ugye az is nagyon érdekes, ahogy maga az a kapcsolódás megtörténik akár a néző és az előadó között, még akkor is, hogyha nem feltétlenül mondjuk interaktív egy előadás, de közben pedig ez a kapcsolódás ugyanúgy jelen lehet mondjuk a családok között, a szülőkkel, a gyerekekkel, és mit gondolsz, hogy ma mennyire hiányoznak ezek az alkalmak, amikor a családok akár így együtt, kütyük nélkül, egymásra figyelve, előadásra figyelve, olyan fontos kérdéseket elgondolkodtató kérdéseket vetnek fel, amit mondjuk akár egy-egy előadás magával hoz?
0: Azt gondolom, hogy nem tudom ezt felmérni, tehát hogy igazándiból nem tudom, hogy milyen gyakran van ott, van jelen a családok életében a színház, vagy az ilyen jellegű programok, de nem is gondolom, hogy talán ez a legfontosabb dolog. Ezek ilyen ünnepek lehetnek, és az ünnepek is fontosak, de az is nagyon fontos, hogy a hétköznapokban hogyan viszonyulunk egymáshoz. És ezeket pedig mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy hova teszi a hangsúlyokat, hogy a könnyebb megoldást választom, és a gyereket a gép elé, vagy a képernyő elé ültetem, vagy pedig kíváncsi vagyok rá, és beszéltettem, és beszélgetünk, és izgalmas kérdésekről vitázunk akár, vagy közösen elmegyünk, és megnézünk egy filmet, vagy közösen leülünk, és játszunk valamit. Ezek nagyon alapvető dolgok, és nagyon fontos kérdések, és tartok attól, hogy elfelejtjük feltenni magunknak, de bízom benne, hogy van egy ilyen generáció, akik újra tudatosan visszatérnek ezekhez a kérdésekhez.
1: És ha már tudatosság, most a programoktól egy kicsit eltávolodva, de ugyanúgy ma már ugye egyre több fesztiválnak, hát mondhatjuk azt is, hogy a programjának része maga a környezettudatosság, tehát hogy ez már ugyanolyan fontos, mint akármilyen program, tehát az, hogy egy fesztivál környezettudatos legyen, az a ti esetetekben is fontos. Hogyan jelenik meg nálatok a gyakorlat? Nekem, ezt így, ha megengeded, nagyon tetszett az a felhívás, ami arról szólt, hogy, és ezt most engedem, hogy te mondd el.
0: Hát arra kérjük a résztvevőinket, az érkezőket, hogy hozzanak magukkal poharat, tányért, evőeszközöket, mert hogy lesz ugyan büfé, lehet vásárolni főtt ételt, fontos, hogy vegetariánus ételeket szolgálnak fel a büfében, De persze lesznek snackek és mindenféle kiegészítő finomságokkal is készülünk, de lényeg a lényeg, hogy nem szeretnénk papír vagy műanyag tányérokkal és poharakkal árasztani a környezetünket. Ezért szeretnénk, hogy ha tudnak az érkezőink hozni magukkal étkészletet, akár műanyag poharat, de saját poharat, felcímkézve, névvel ellátva, hogy ne keveredjen össze, és ezeket el lehet mosogatni ott a helyszínen, biztosítunk erre eszközöket. Tehát, hogy figyeljünk oda, hogy nem muszáj megfogni egy újat és eldobni, hanem használhatjuk azt, ami a miénk. És talán jobban is kötődünk majd hozzá, hogy ez ott volt velünk a fesztiválon.
1: Mi a tapasztalat? Mennyire nyitottak erre a családok, vagy azok, akik már visszatérő vendégek, feltételeznem, hogy ők már ehhez valamelyest hozzászoktak, de mennyire kell ilyen szabadon edukálni a fesztiválozókat?
0: Leggyakrabban inkább az volt, hogy jaj, elfelejtettem. De hogy sokszor egyszerűen ez az utolsó nagy pakolásban, amit az ember aztán oda tesz a csomagba, de alapvetően meg az a tapasztalat, hogy igen, jönnek és hozzák, csak aki mondjuk, és főleg aki sátrazik, az nyilván mondjuk inkább tudatosabban pakol, és készül, aki pedig egy napra érkezik, ott lehet, hogy inkább elfelejtődik, tehát hogy inkább talán így mondanám, hogy gyakrabban az egynapos érkező fesztiválozók azok, akiknél ez néha hiányzik, de ott sem mondanám azt, hogy ez az átlag. Szóval, hogy van igény, vagy tehát, hogy nem zárkoznak el a résztvevőink egyáltalán ettől, sőt, nagyon sokak számára fontos, hogy valóban környezet kímélő fesztivál legyen az NF Green Kids, és nem csak a fesztivál, hanem úgy a mindennapokban próbáljuk meg ezeket a dolgokat figyelem előtt hagyni.
1: És ha már környezettudatosság, akkor díjazzátok azt is, hogyha valaki kerékpárral érkezik, mármint nem úgy díjazzátok, hanem éppen de hát, hogy örültök annak, hogyha valaki tényleg bevállalja a biciklit, és azzal érkezik. Ez mit jelent a gyakorlatban?
0: Féláras belépőt biztosítunk annak, akik kerékpárral érkeznek, és azt is hangsúlyoznám, hogy nagyon jó kis kerékpár út vezet a tallósítóhoz, például Szerdahelytől el lehet kerékpározni, anélkül, hogy a főútra kéne menni. Néhány helyen van bizonyos rész, ahol nincs kerékpárút, de földúton lehet bicajozni. Szóval, hogy ez is egy megoldás, nyilván a sátrazóknak ez egy kicsit nagyobb kihívás lehet, de vannak nem sokan, de vannak, akiknél biciklivel érkeznek.
1: Akár biciklivel, akár autóval, gyalog, bárhogy is, de miért érkezzenek meg pénteken a tallósítóhoz, a Mátyusföld és a Csalló közé határvonalhoz? Kicsik, nagyok, családok, akár egyedül, akár párban, de miért érdemes ott lenni? Mert hogy egyébként viszont még a felnőtt programokról nem is beszéltünk, de hogy felnőttként is érdemes jönni és jelen lenni.
0: Hát azért, mert fesztiválozni jó. A fesztiválozás szerintem ad egyfajta szabadságérzetet, kiszakadsz a mókuskerékből, ott vannak az emberek körülötted, és nem csak 3 órára egy koncertre érkezel, hanem ott vagy reggeltől estig, reggel kimászol a sátorból, és mondjuk csobbansz a tóban egyet, és aztán mész fogat mosni a mosdóba, és ott közben találkozol valakivel, akivel még beszélgetsz is közben. Tehát, hogy sok olyan apróság van, amitől szerintem ez felér egy bármilyen kirándulással, de lehet, hogy azt is mondhatnám, hogy ez igen, ez valójában egy kirándulás is egyben, hogyha bevállalja valaki azt, hogy ott alvósan jön az NF Green Kids-re. És hát leginkább a családokat buzdítom, mert valóban ott lesz a szomszédban a felnőtt fesztivál, ott este koncertezhet is, és ami az érdekesség még, hogy nálunk a felnőttek nem fizetnek, a gyerekek kapnak jegyet vagy belépőt, a felnőtt fesztiválon pedig a gyerekek nem fizetnek, és a felnőttek kapnak belépőt, tehát, hogy még így is igyekezzük motiválni a résztvevőinket.
1: Tehát ez egy win-win szituáció. Attól függ, hogy a tó melyik partjáról nézzük az eseményeket. Igen.
0: Sőt, ha mindkét fesztiválra bérletet váltanak, akkor még tudunk extra kedvezményt is biztosítani. Szóval gyertek és megbeszéljük a bejáratnál.
1: Színház, mese, mozgás, alkotás, hajfonás, és még Kati annyi mindent említett, hogy mi minden várja az NF Green Kids-re látogatókat a tallósítóhoz, ahogy ez már elhangzott, Mátyusföld és Csallóköz határán, azokat, akik fesztiválozni vágynak. Ugye ehhez minden adott is lesz péntektől egészen vasárnapig, 3 napon át, ezt kínálja idén az NF Green Kids Fesztivál, és a részletes programokat, a jegyinformációkat a rendezvény felületein feltételezem, Kati, hogy megtalálják az érdeklődők. Igen, neked pedig köszönöm a beszélgetést, és hát most még jó készülődést, utána pedig jó fesztivál hangulatot kívánok nektek és az egész csapatnak.
0: Köszönjük szépen, és mindenkit várunk szeretettel.
1: Az NF Green Kids

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A négy szlovák nemzeti park övezeti besorolása nem veszi figyelembe a tudósok javaslatait, figyelmeztet a Szlovák Tudományos Akadémia. Már több mint 400 halálos áldozata van az ebola járványnak Kongóban. Holnap ismét változóan felhős, inkább terült égbolt lesz jellemző, 30 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Szlovák Tudományos Akadémia szakértői szerint a négy nemzeti park, a Tátrai Nemzeti Park, az Alacsony-Tátra, a Polonyini és a Kisvátra jóváhagyott övezeti besorolásai nem tartalmazzák a tudósok által a Környezetvédelmi Minisztériumnak benyújtott ajánlásokat. Tomás Olsovszki, a Zoológiai Intézet munkatársa szerint a tárca csak kozmetikai módosításokat hajtott végre, így a dokumentumok nem felelnek meg a helyreállítási terv feltételeinek sem. A kutatók kiemelik, hogy különösen az ősi erdők védelme nem elégséges, ami fakitermelési és útépítési kockázatokat hordozhat. A Környezetvédelmi Minisztérium ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az övezeti besorolásokat szigorú szakmai kritériumok alapján készítették el, és azok a nemzeti parkok modern működését szolgálják. A kutatás, az innováció és a modern technológiák fejlesztése új lehetőségeket teremt Szlovákia és Svájc gazdasági és tudományos együttműködésében, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter, miután búcsú látogatáson fogadta a svájci nagykövetet. A tárcavezető szerint a két ország kapcsolatai hagyományosan barátiak és stabilak, és a jövőben is fontos cél a gazdasági és politikai párbeszéd erősítése. Kiemelte a kutatási és innovációs együttműködés, valamint a startupok támogatásának jelentőségét is. A felek eltekintették a második svájci hozzájárulás programját is, amely 2029-ig mintegy 47 millió eurót biztosít többek között oktatási, környezetvédelmi és egészségügyi projektekre. Szlovákia és Svájc közötti kereskedelmi forgalom 2025-ben 2,2 milliárd eurót tett ki, és több mint 70 svájci vállalat működik az országban. Teherán bejelentette, hogy az iráni hadsereg határozza meg a hajók útvonalát a Hormuzi szoroson keresztül, amely a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala az energiahordozók szállításában. A hadvezetés közölte, az áthaladó hajóknak kötelező az Irán által kijelölt útvonalat követniük, az engedetlenségre pedig azonnali és határozott katonai választ ígértek. A szoros stratégiai jelentősége miatt a bejelentés nemzetközi aggodalmat váltott ki. Az Amerikai Egyesült Államok szerint a hajózásnak szabadnak kell maradnia, és nem lehetnek korlátozások vagy díjak az áthaladásért. A hormuzi szoros forgalma az utóbbi időszakban már több alkalommal is feszültségek célpontja volt a térségben. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebola járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 400-at, közölték a helyi egészségügyi hatóságok legfrissebb adatai. A betegség 438 ember életét követelte, a fertőzöttek száma pedig 1406-ra emelkedett azóta, hogy május közepén hivatalosan is járványt hirdettek. Az egészségügyi intézet szerint a tényleges eset szám valószínűleg magasabb lehet, mivel a vírus terjedése hetekig észrevétlen maradt. A szomszédos Ugandában is megerősítettek már 20 fertőzést. Az ebola súlyos, gyakran halálos kimenetelő vírusos betegség, amely közvetlenül érintkezéssel terjed fertőzött testnedveken keresztül.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét változóan felhős, inkább derült égbolt lesz jellemző. Napközben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén még elvétve előfordulhatnak záporok vagy viharok. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Mérsékelt északnyugati irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadás Dévény Újfaluban Bori irányából és Kassán a Hlinkován az Eperjesi út felé. Egy megrongálódott hídfő miatt lezárták a pozsonyi Apolló hidat Ligetfalu irányába, a Prisztávná és Szlovnaszká utcák, valamint a kikötői hídon át tudják elkerülni. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja.
2: Nagyon különleges interjúhelyzet, de nem is interjú, mert mi Koppány nem szoktunk nagyon interjúzni,
3: csak beszélgetni.
2: Mi csak beszélgetünk, de hogy mégsem a stúdióban, általában mindig ott vagy velem a fordított piramisban, tehát most egy nagyon-nagyon jó helyszínt választottunk ki, még hozzá itt vagyunk a Rancson. Fessünk egy képet a hallgatóknak, hogy mi az, amit most itt látunk, mi magunk körül.
3: Hát mi, ahol most ülünk, ez a fával borított terasz, hogy mondjam, szekérkerekek fent a falon, igazi ilyen westernes beütésű csapóajtóval. Tehát most itt ülünk egy ilyen fotelokba.
2: Ventilátor.
3: Ami abszolút nem illik ide, a millióban ez a fotelok, de itt ülünk be, ez a legkényelmesebb.
2: Fantasztikus, fantasztikus, és közben az állatok is nagy nyugodtságban.
3: Igen, most nagy hőség van, úgyhogy most a legtöbb ló azért, ha megnézzük, akkor ott vannak az árnyékban, vagy a itatónál, vagy pedig van egy ilyen, most ki vannak téve a szén, a bála is, úgyhogy most az körül forgolódnak, úgyhogy ott vannak legtöbbet. Most igen, most láttad, a legelő az teljesen ki van égve, hogy nézzük, úgyhogy minden nap kell tenni nekik szénát ki. Úgyhogy hát most ez van. Most ilyen gondokkal küzdünk. Igen. De ezek ilyen mindennapi gond. Tehát azt mondanám, hogy a városi embereknek, meg a hétköznapi embereknek ezek nem gondok. Nekünk meg ezek az apró cseprő dolgok, ezek a gondok, ugye, hogy van-e fű, van-e széna, tudnak-e a lovaink mit enni. Tehát ez a jó, de hogyha megfigyeled, azért milyen jó, csak itt ülünk, és legalább egy órát beszélgettünk úgy, hogy még nem is kezdtük el az interjút, ugye, hogy tényleg én nekem is ez egy ilyen, hát ettől nagyobb nyugalmat szerintem az ember nem igazán kívánhat magának.
2: Igen, neked mennyi ideig tartott, amíg így visszatudtál lassulni? Mert hogy te paralel közben éled ezt a rockstar énedet, aki azért megy, dübörög, hajtja, de hogy közben pedig én szerintem ezt nagyon tudatosan hozod ezt a, igenis itt vagy a Rancson közben, ami alapból lelassít. Én sem tudok rohanni, bármennyire is mondjuk az volt a tervem, hogy igen, de hogy itt egyszerűen megáll az idő.
3: Hát figyelj, az az igazság, hogy annyira tudatosság van talán benne, hogy az ember próbál egy bizonyos idő, tehát egy bizonyos kor után, tehát így mondanám, mintha marha öreg lennék, de nem.
2: Nem.
3: Úgyhogy próbálok egy bizonyos kor után, nem is az, hogy lassulni, hanem a lényegesebb dolgokra figyelni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy most már én a lényegtelen dolgokra nem igazán figyelek oda, nem érdekel. Tehát annyira felgyorsult ez az egész dolog, meg annyira felgyorsult az egész világ, hogy én látom a gyerekeimet, meg látom a fiatalabb generáció, annyira ezek a felesleges dolgok érdeklik őket, akkor már nekem már, hogy engemet is ez érdekel. Tehát engem most már tényleg ilyen nagyon apró dolgok érdekelnek, hogy a itató lukas-e, vagy tehát ilyenek, hogy csöpög-e a víz az itatóból, tehát ezek a dolgok érdekelnek engemet, vagy hogy melyik karám fát, vagy karámnak a lecét törték össze a lovak, azt megekkel csinálom ma, tehát ezek a dolgok, tehát jobban érdekel ez. Mellette persze, ahogy előbb is beszélgettünk, itt van a Rómeóval is, meg a saját projektemmel is, tehát azért megy a forgás, meg a pörgés ezerrel, tehát hétvégenként megyek és a színpadon, aztán Tom bolok, de ez így jó, tehát ez egy marha jó körforgás ez a dolog, ezt jó mindig visszatérni, vasárnap már annyira szeretek itt ülni kint a Rancson, most is voltunk például a családdal nyaralni, egy 3 napra elmentünk Balaton mellé, és mivel jöttünk haza, kiraktam a családot, mondtam, hogy bocsi, nekem a kint várnak a lovaim, meg a lovaink, és akkor már itt voltak itt volt a barátom is, akivel csináljuk, a Gábor barátom, akivel csináljuk a Rancsot, és akkor már beszélgettünk, milyen volt a nyaralás, és akkor leültem, és akkor már megint visszalassultam így az egészbe. Úgyhogy nekem ez kell, ez egy ilyen egészséges ördögi körforgás.
2: Igen, de mit ad neked itt ez a helyszín? Tényleg úgy érzem magam, mint hogyha nem tudom, egy amerikai filmet így néznék, és így...
3: Hát pont ezt az érzést.
2: Belecsöppensz ebbe a western hangulat, ebbe a csaló, milyen a csalóközi western hangulat?
3: Hát, hogy máshol milyen, azt nem tudom, hát itt nálunk, tehát mi ezt tudatosan alakítottuk ki ezt az egész milliót, úgymond. Hát ez azzal kezdődött annak idején, mikor elkezdtünk lovagolni, akkor a cowboy kalapot ráhúztuk a fejünkre. Persze aztán utána csizmát vettünk, egyéb más, tehát nem melegítőbe lovagoltunk, hanem farmerba felvettük ezt a bőrcsepszet, ezt a lábszárvédőt, mint a western lovasoknak van. Jó pisztolyt, meg ilyenek nem hordtunk magunkkal, de tényleg olyan volt régen, például a 2000-es években, amikor kilovagoltunk, például 7-8-an, így a Duna mentét, a töltés mentén, megálltuk a biciklisek fotózni bennünket, de tényleg volt, hogy 7 mesterlövész megjelent volna, és akkor most éppen be akarják venni mondjuk Somorját, mert arra felé lovagvágtáztunk. Most már ez átalakult egy kicsit, tehát most már azért nem mindig vágtázunk kint a töltés mentén, hanem itt vagyunk bent. Meg én nekem is egy lovam volt, és most már ugye Gáborral közösen most már 15 lovunk van, vagy 14 lovunk van itt. Úgyhogy meg birka, meg pulyka, meg nyulak. Persze, úgyhogy ez van, úgyhogy itt vannak állatok, amiket minden nap gondozunk. Tehát most már inkább farmer életet élünk, mint bandita életet, inkább így mondanám. Most már inkább ilyen rancsos életünk van. Tényleg az van, hogy javítunk, deszkát szögelünk, fúrunk, faragunk. Most is nézed ott egy konstrukció, ahol egy szénást állítunk fel most a napokban. Tehát tényleg az van, hogy itt most már minden nap van meló, és nem az van, hogy van egy munkásunk, vagy egy lovászunk, hanem tényleg két kézzel mindannyian csináljuk. Tegnap például ugye hazajöttem nyaralásból szombaton, volt egy fellépésem még szombat este 10-kor egy Bősön, egy születésnapon, egy nagyon jó hangulatú születésnapon voltam, mint idézőjebb sztárvendég, és utána, mit tudom, éjfélre hazakerültem, de reggel 5:30-kor, vagy 4:30-kor már, 5:30-kor már itt voltam kint a rancson, mert mentünk, a Szalma bálák betakarítása volt, ugye volt, jött a bálázó, reggel 5-kor már csinálta tehát a bálákat, gyártotta nekünk, és még be kellett hordani a traktorral, meg a én jeepemmel, úgyhogy tehát reggel 5:30-kor kint voltunk a mezőn, úgymond.
2: Azt mondtad, hogy volt, hogy fotóztak, rátok csodálkoztak, hogy de közben meg azért ez nem annyira idegen az itteni embernek, csak valahogy nem tudom, hogy nincs szem előtt, hogy igen, ilyen életet is lehet itt a csalló közben élni? Vagy te ezt hogy látod? Úgy, hogy benne vagy, de közben látod a kívülállókat is, mondjuk akik például egy vadkeleti fesztiválra mondjuk ide belecsöppentek, mert amit így az elmúlt 3 évből emlékszem, mindenki nagyon tudta élni ezt az itteni hangulatot.
3: Hát az igazat megvalva, ez számomra olyan, mint amikor megiszok egy pohár vizet, vagy reggel lefőzöm a kávémat. Tehát nekem ez már annyira természetes, hogy én már nem nagyon veszem észre, hogy tehát hülyén hangzik ez a dolog, de mint a Matrixba, tudod, én már nem nagyon veszem észre, hogy mi a Matrix és mi a valóság. Nekem ez összefolyik. Nekem ez már teljes mértékben összefolyik azzal, hogy van családom, van ez a életem, van a színpadi életem, és nekem ez annyira természetes körforgásban van, hogy én nem tudom, mi a valóság már, és mi az álomvilág. Álmodtam annak idején, ezt az álmot megálmodtam, és valósággá kreáltuk a barátommal, meg a barátaimmal, és ezért nem tudom már, hogy mi az, ami valóság, és mi az, ami álomvilág. Én csak akkor ébredek föl ebből, amikor jönnek tényleg ide vendégek, ahogy te is jössz, és akkor mondod, hogy jaj, de jó itt, de hogy ez egy tiszta más világ, és jété, más világ, én azt hittem, hogy ez a normális. Tehát azért mondom, hogy nekem ez annyira összefügg ez az egész, összemosódik már. Nem látom én már, hogy mi a különbség a kettő között. Egyet tudok, hogy nem tudnék már városban élni. Tehát ezt tisztán tudom, hogy bármennyire is, bár a sors, nem tudom, hogy mit fog hozni a jövőben, de én nem tudnám egy panelházban már lakni, mert én világéletben panelos voltam, tehát blokkos gyerek voltam. Én nem is gondoltam, hogy egyszer családi házban meg rancsom lesz, vagy ilyesmi, csak erre álmodoztam. És aztán most meg már ez a természetes, most meg már amikor fölmegyek apumhoz, édesapám most Somorján a blokkba, akkor ezt a liftet meg kell nyomni, meg mit, inkább sokszor fölmegyek gyalog, mert annyira már idegen számomra ez a liftezés is, pedig nem azt mondom, hogy hülye vagyok a modern dolgokhoz, de már nem érdekel már, ezek már itt annyi kilométert lemegyek itt a rancson, főleg a póni suli alatt a gyerekekkel, annyi lépésem van, hogy már nekem az, hogy most liftezzek, már nem érdekes.
2: Tehát akkor mondjuk neked a rancs, az a Matrix-szal összemosott valóság.
3: Igen, amikor kiállták a piros, meg a kék tablettát, tudod, akkor a pirosat vettem.
2: És közben pedig ugye, ha jönnek a gyerekek, akkor nekik, gondolom, hogy akkor most már nekik azok, akik mondjuk pónisuliznak, nekik is most már ez ugyanúgy természetes. Tehát, hogy ebben nőnek bele, hogy egy ilyen világ létezik, ilyen világban is lehet élni.
3: Igen, nálunk például a lovasoktatás is úgy van például, hogy Tehát, mi nem úgy, tehát van itt, látod, van egy körkanán, van egy ilyen nagyobb lovas pályánk. Igaz, hogy nem fedett, de majd egyszer, hogyha nagyon gazdag leszek, még az is lesz majd. De mi rengetegszer például ilyen melegben is, vagy amikor jó idő van, itt van egy nagyon szép út, egy faösvény kifelé, van a menekültábor, és utána még ki tudunk menni egészen a kanálisig. És például rengetegszer járunk ki, tehát mi napi szinten megyünk ki a gyerekekkel, felültetjük a gyerekeket lóhátra, persze, és elől-hátul felnőtt, vagy valami, és úgy megyünk ki, hogy lássanak. Tehát látunk őzet, látunk vadnyulat, fácán felröppen, tehát olyan lovaink is vannak, akik erre viszont tehát nem agresszívan reagálnak, nem annyira ijedős lovaink vannak, és ez teljesen más millió, meg teljesen más környezet, mint amikor valaki mondjuk egy fedett lovardában körbe-körbe csak megy a lóval. A ló is hülyére unja magát, meg a gyerek is. Jó, persze tanulnak, meg egyéb más, de itt teljesen más ingerek érik a gyerekeket. És ez a jó benne, én mindig erre tanítom a gyerekeket, hogy a ló az egy szabadon élő állat, ő megijed a nyúltól, megijed, hogyha, és látják a gyerekek, hogy mennyire előbb reagálja le a dolgokat a ló, tehát ezek az mind olyan dolgok, amiket jó, hogy így megtanulnak a gyerekek.
2: Igen, ugye megtanítjátok nekik alapvetően, hogy mire kell odafigyelni lovagláskor, megtanítjátok az úgynevezett szabályokat, azokat a bizonyos játékszabályokat, de mi az, amit az eszmeiségéből ennek az egésznek tovább szoktatok adni a gyerekeknek, vagy amit tovább adtok?
3: Hát a eszmeiség szerintem az, hogy látják, hogy itt azért nincsenek eldobva papír, poharak, meg egyéb más. Tehát mi a fesztiválkor is vannak ezek a repoharak. És tehát mi próbáljuk a szemetet minimalizálni, mert nekünk azt vagy el kell valahol vinnünk, tehát a szemétdombra, vagy elégetjük, tehát most tehát ezek azok a dolgok, amiket mi mindig lefelé szorítunk valahogy. Akkor itt a gyerekek, hogyha ugye a ló elvégzi a dolgát, akkor azt összeszedjük, közösen segítenek, sokszor rájuk, szóval például a lenyergeljük az utolsó lovasok például, akármennyire kisgyerek, most lehet az egy 6 éves vagy 7 éves, ugyanúgy fogja a póninak a nyergét és hozza be a nyergesbe. Tehát akárhogy is veszük, a szülő sem veszi ezt észre például, a gyerek sem regisztrálja ezt a dolgot, hogy megtanulja tehát a használati dolgait a helyére rakni. Tudja mindegyik gyerek már, hogy a sacipóninak hol van a kantárszára, hol van a nyereg. Tehát ezeket mind megtanulják, és ez nem tudatosság van benne, mégis valamilyen szinten talán igen, de tudat alatt a gyerek megtanulja azt, hogy na ezt akkor ide rakom, ezt oda rakom, és ezt akkor otthon is fogja tudni, hogy alkalmazni. Ja, itt a könyvem, leveszem, de akkor ott az a helye neki. Tehát ezek egy jó dolgok. Azért szoktam mindig is ezt mondani, hogy nálunk vannak ilyen iratlan szabályok, én nagyon nem szeretem, hogyha a gyerek például csicskáztatja, de nincs is olyan gyerek nálunk. De máshol szoktam látni, hogy csicskáztatják a szülőket, meg minden. Jó, ezt mi rontottuk el, a mi generációnk rontja el ezt a dolgot, de nálunk nincs ilyen, tehát itt a gyerek kibírja 40-45 percet, mit tudom én, ivászat nélkül. Előtte iszik, utána iszik vizet, tehát nincs az, hogy most itt nyílnak, mint a menyét, magyarán mondva, vagy csalóköziesen. Tehát én ezt szeretem, én nekem ez van, vannak ilyen dolgok, én nagyon nem szeretem ezeket a olyan gyerekeket. És nálunk például ez ilyen előfordul, hogy a gyerek leesik a lóról. Mert van ilyen.
2: Tessék? Hogy reagáljátok?
3: Hát, és elsírja magát, mert persze, mert nem azért sírja, mert megütötte magát, hanem azért, jó, valamikor megüti magát, de azért sír, mert megijed. Uh-huh. És akkor itt szembesülnek a szülők is, ugye a szülők nem futnak oda rögtön, mert tudják, hogy én ott vagyok. És én fölül, és rögtön, amikor én látom, hogy biztonság, ugye vannak védőfelszerelések, kobak, tehát bukóscsak, van a hátvédő, ilyen mellény. Tehát mi ilyenekre azért eleve odafigyelünk. És mikor lepottyanik a lóról, akkor fogja, és akkor elpityeredik. Én ott vagyok, és mondom neki, hogy ez előfordult, meg kétfajta lovas létezik. Aki már leesett a lóról, meg aki le fog esni. Uh-huh. Tehát ez így tanítjuk a gyerekeket a legkisebb 5 éves kortól. És utána visszaültetjük a gyereket a lóra, mert a lónak is tudni kell, hogy most ez ő, esetleg ő csinált hibát, vagy a gyerek csinált hibát. És a gyerek is azt mondja, hogy okay, de akkor megpróbálom ugyanazt a gyakorlatot, ugyanúgy, és rájön, hogy ő meg tudja csinálni, csak nem figyelt oda valamilyen szint. De ez már amúgy nem potyognak itt a gyerekek, tehát most ujjangzik a dolog, ez már inkább vágtáknál szokott lenni. Szóval ezek azok, amit megtanulnak olyan élethelyzeteket lereagálni gyerek fejjel, amivel később hasznukra fog válni.
2: külön világom itt van, ahol igen, le kell reagálni élethelyzeteket, ahol tényleg a hétköznapi életnek egyébként egy olyan részével találkoztatok, ami neked már természetes. Addig másnak ebbe bele kell jönni, és bele kell tanulni, hogy folyamatosan így fordulok hát és nézem a lovakat, nézem az állatokat, és tényleg olyan fantasztikus ez a környezet, és a madár csicsergés, tehát hogy így a hallgatóknak újra és újra lefestem ezt a képet, hogy
3: igen, fecskéjeink vannak, akik rendszeresen visszajárnak az istállóba, építettek, nem egy fecskefészkeink van, igen, és ők elmennek, és aztán visszajönnek. Sőt, tavaly volt egy gólya pár is, akik, azok most nem tudom, hogy, és idén visszajöttek, csak nem tudom, hogy hol bujkálnak. Szóval ezek olyan a természetnek, olyan, amikkel gyerekként láttuk mi ezt, meg átéltük, és most én is így rácsodálkozok, hogy de jó, hát az állatok, ha jól érzik magukat, akkor ember is jól érzi magát, meg én is, úgyhogy...
2: Hogy bírjátok ezt a hőséget, amiben egyébként...
3: Van itt ez a ventilátor, ami most zúg bele az interjúba, de ezen kívül nincs semmi.
2: És tényleg akár Barbara, vagy nem tudom, mi újság van Titánál, mert hogy rájuk ugye ugyanúgy...
3: Hat a hőség?
2: Egyrészt a hőség, meg hogy rájuk ti ugyanúgy hivatkozok, mint emberi lényekre, tehát hogy...
3: Hát figyelj, furó ez a dolog, mert amíg te belemész a medencébe, addig például, tegnap beindítottam itt az öntöző, tehát van ilyen körbe-körbe ilyen öntöző, hogy lehűtsék magukat a lovak. A 14-ből 3 alá ment, az összes többi inkább belmenekült. Tehát nem érdekli őket, tehát ők megtalálják. Tehát ezek nagyon okos állatok, tehát a lovak, ők tudják, hogy ott van a innivalójuk, akkor oda mennek, isznak, aztán beállnak a fa alá, vagy bemennek az félig nyitott istállóba, mert ott árnyékosabb. Tehát ők tökre tudják, hogy mi jó nekik. Nekünk nem kell ezt oldani, hogy nekik mi a jó.
2: De te is tudod, hogy neked mi a jó, szóval...
3: Hogy nekem igen, én ezt tudom.
2: Te is tudod, és ugye vannak szakaszok a te életedben, és vannak korszakok a te életedben. Ugye most a beszélgetésünk pillanatában te nagyon készülsz a pénteki fesztiválotokra. Mesélj erről egy kicsit, mert hogy minden évben eddig ez különleges volt, ez most talán a negyedik alkalom.
3: Fú, talán vagy az ötödik, mert most a negyedik, a negyedik, ötödik, talán most én is meg vagyok egy kicsit ezügyben fogva.
2: Mert egyrészt nagyon gyorsan telik az idő, ahhoz képest, hogy itt ugye mindig megáll, de ez olyan biztos pont volt most már az elmúlt egy pár évben akkor, hogy július eleje, az azt jelenti, hogy mondjuk Vadkeleti Fesztivál itt Nagyszorván.
3: Igen, most is lesz egy, tehát most lesz ez a pénteken ugye ez a Vadkeleti Fesztivál, és ingyenes lesz, most nem lesz belépő, ingyenesítettük ezt a fesztivált, és rengeteg ilyen délután 4 órakor nyitjuk ki mondjuk a Lancsnak kapuit, és rengeteg attrakció várja az embereket, meg a gyerekeket. Ez egy ilyen családi fesztivált, ez a lényeg az egészből, hogy családi fesztivált. Rájöttünk arra, hogy ez nagyon jó, a gyerek jól érzi magát, akkor a szülő is jól érzi magát, a szülő is, ha jól érzi magát, akkor a gyerek is jól érzi magát, ez ilyen kölcsönös dolog. Tehát lesz pónilovaglás, lesz a felnőtteknek nagy lovon, például tudnak majd lovagolni, ki tudják próbálni. De a lovaglások mellett ugye lesz, visszahoztunk ilyen retro dolgokat, mint célbadobás, például ahol ilyen konzervdobozokat kell ledobni, célba lövés, például légpuskával, íjászat. Lesz például úgy hívom, hogy Ranch Safari, ahol van egy ilyen kis kocsink, ahova beleülnek a gyerekek, és akkor traktorral mi őket végigvisszük a rancson, húzzuk őket, úgyhogy ilyen dolgok lesznek, és aztán meg lesznek koncertek, ugye élőzenei koncert, ugye a Confield Kids fog föllépni délután, vagy illetve fél hétkor, este 8-kor lesz nekünk a Koppány és a Vadkelet hősének a úgymond búcsú koncertje, és a Riders pedig zárja majd 10 óra után a koncerteket. Tehát, és akkor lesz persze büfé, lesz pecsenye, hamburger, lesz vadkeleti bodza szörp, amit sajátkezőleg én készítek minden évben. Úgyhogy a rancson lévő bodzabokorból szedem a bodzát, tehát ez is egy ilyen, nem az út mentén, hanem tényleg itt védve van mindenféle portól, mindenféle autó kipufogó gáztól. Tehát ezek ilyen különleges dolgok, és a másik dolog, hogy hatalmas a hangulat. Tehát itt van Nagyszorván, ugye a Bikorrancson, falusiak is kijönnek, de rengetegen jönnek a környező falvakból. És ez nagyon jó, ami ez a hangulat, tehát te is voltál, tehát te nagyon jó kis hangulat szokott kialakulni, úgyhogy én már nagyon várom.
2: Igen, amikor te már ezzelre készülődsz, nem tudom, Száncsekre, bálás van,

0: erről, mosolyról, a vidámságról, mert az, hogy tökre így nem... Tehát ezek a hétköznapi gondok itt el vannak felejtve. És a mellette meg tényleg az van, hogy aztán meg olyan zene szól, ami normális zene. Tehát hülyangzik ez a dolog, de nem ez a gépzene szól, hanem tényleg ez a élő zene, húsvér emberek játsszák, és ez nagyon jó.
1: Neked mennyire kimerítő az, hogy ugye, ha koncert, ha nem koncert, ugye te itt vagy kora reggeltől, mert az állatok nem kimének téged olyan szempontból, hogy hagynak tovább aludni, hanem ugye megvan ez a napi rutin, közben pedig ugye készültök magára a fesztiválra, és még színpadra is kell lépni, és mivel ugye valamelyest azért a házigazda is vagy, és ugye évek óta figyelem ezt az eseményt, és te ugyanúgy oda mész, minden padon ülő emberhez nagyon sok az ismerő, és akkor még utána színpadra kell állni.
0: Hát igen, én játszom ezt a házigazda szerepét. Hát nem is mondanám, tehát én nem érzem azt, hogy ilyen bazári majom lennék, tehát...
1: Ilyet nem is mondtam.
0: De nem, tehát úgy, tehát vannak ezek a cirkuszokban, mit tudom én, a bohóc, aztán ő a jegyértékesítő, a végén popcornt árul.
1: Animátor.
0: Tehát animátor is, tudod. De nem, tényleg ezt nem érzem, ezt a dolgot, mert játszhatnám itt a nagy sztár szerepét, hogy én most akkor itt elbújok, és aztán majd bejelentenek a színpadon, fölmegyek, és akkor hú, de ez pont nem erről szól. Tehát én pont nem így álmodtam meg ezt annak idején, hanem ezt pont úgy álmodtam meg, hogy én leülök a padokra az emberekhez, beszélgetünk, jókat nevetünk, mindenkivel kocintok, mondjuk, hogyha kezembe egy fröccse vagy egy sörre végigmegyek, akkor... Tehát rengeteg barát jön ide. Tehát nem csinálhatom meg azt, hogy én most itten sztárkodjak, mert én itten házigazda is vagyok, tehát nem egy különleges, egy idegen fesztiválra invitálom őket, hanem ez a hazai fesztiválunk, és mellette meg néznem kell, mert én az, hogy most például olyanokra oda kell figyelni, hogy akik lovagoltatnak, hogy van-e kofolájuk, vagy hogy szóda a kezükbe, vagy valami, hogy tudod, azért több órán keresztül mennek körbe-körbe, hogy azért ők se, tehát ilyen apró cseprő dolgokra oda kell nézni, tehát oda kell figyelni, és utána meg fölállsz a színpadra, lejátszol azokat a dolgokat, amit imádsz játszani, lejössz a színpadra, akkor még jobban egy kicsit elengeded magadat, de előtte is van, tehát 2-3 nappal itt már megy a melót, ugye ez építkezés, valamit rendbe rakni, tehát az itt a lovakról beszélgetünk, és itt a fesztivál a zenei része és a minden része olyan helyeken játszódik, ahol mondjuk a naponta járkálnak a lovak, az azt jelenti, hogy a lovak trágyáznak, tehát ezeket össze kell szedni, tisztába kell rakni itt az egész dolgot, és utána meg aztán, amikor vége a fesztiválnak, akkor persze természetesen megint takarítani kell, de ahogy mondtam, tehát itt is a fesztivál repoharakkal dolgozunk például, meg próbáljuk minimalizálni a szemetet, de bizonyos szemét minden akad, de egyre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy itt megfigyeltem a legutolsón is, ami májusban volt Karám koncert, hogy nekünk nem kell elmenni a rancson körbe-körbe és összeszedni a szemetet, hanem amik itt a büfénél ki vannak rakva zsákok, az mindenki tudja, hogy abba kerül bele a szemét. És itt tényleg az, hogy én itt nem látom azt, hogy a gyerekek eldobálnának valamit, vagy bárki. Nem olyan, mint egy vásár, vagy egy fesztivál, hanem egy másik, hanem itt tisztára tényleg oda van figyelve a tisztaságra, és én nagyon büszke vagyok erre, hogy mi ezt múltkor csak nézünk, csak annyi feladunk, hogy összecsomózzuk a szemetes zsákokat, és rakjuk egy helyre, amit majd kiviszünk a szemétdombra. Tehát ez egy nagyon ritka dolog.
1: Tehát tisztelni a környezetet.
0: Igen, megtisztelik azt, hogy mi ezt két kezünkkel építettük, ezt a rancsot, és én ezt nagyon szeretem.
1: Az állatokat mennyire kellett hozzászoktatni ehhez, vagy mennyire volt bennetek?
0: Hasonló rockstárok, mint én.
1: Igen, mert pont de ezen gondolkodtam, hogy valamelyik koncerten volt olyan, hogy oldalra néztem, és így a lovak ilyen teljes nyugodtsággal hallgatták a koncertet. Volt olyan is, hogy igen, mondjuk egy, nem tudom, egy erősebb gitárszólónál, vagy nem tudom, akkor nem tudom, valamelyik kijött, bement, de hogy alapvetően mennyire volt bennetek félsz, hogy vajon hogy fognak az állatok viszonyulni majd a zajhoz?
0: Hát itt a Karámban vannak mindig a fesztiválon, ugye becsukva a lovak, tehát innen be tudnak menni, az istállóba ki tudnak menni. Az az igazság, hogy nagyjából fel vannak rá készülve, de hogy ezt hülyeséget mondok, de hogy készülnek ők fel ilyenre.
1: Hát érzékelik
0: meg.
1: Mondtad, hogy érzékel
0: valamilyen szinten mondom, hogy oda mennek, itt rengeteg ember, ahhoz hozzá vannak szokva, hogy simogatják őket. Tehát ők ezt, hogy most szól, biztos nem annyira jó nekik mondjuk a hangerő, de hát nincs itt akkor a hangerő, mivel családi fesztiválról beszélünk, tehát nem egy hatalmas nagy rock koncert, nem egy Romeo koncert, ahol bizonyos fokig üti az embernek a mellkasát a lábdob. Tehát azért mondom, hogy azért, hogy mondanám, hogy föl vannak rá a lovak készül, meg szokták talán inkább ezt mondani, hogy ebben az időszakban biztos, hogy

0: Ez valami hangoskodás.
1: És azt mondtad, hogy ugye a zenekarral most ez az utolsó koncert. Mielőtt még ide eljutunk, hogy ez lesz most az utolsó koncert, a fesztivállal mi a helyzet? Tehát, hogy ezt szeretnétek megtartani, mert közben azért évközben vannak karám koncertek is több ízben, de ez a Vadkeleti Fesztivál ugye egy évben egyszer szokott lenni, igen, így július elején általában. És mi a terv most? Tehát, hogy ezt így...
0: Hát figyelj, most jelenleg az a terv, hogy beszélgettünk itt a szervező brigáddal, meg a barátaimmal, hogy tartunk egy évszünetet. Most talán ez a terv, és ebből is, hogy mi tehát ez, ami egy kicsit megfáradtunk, tehát úgy fáradtunk meg inkább, hogy nagyon sok a fesztivál előtti és a fesztivál utáni rakodás, és valahol valamilyen szinten szerintem egy kicsit most túl, azt mondom, egy kicsit ilyen pihenő évet fogunk lehet jövőre tartani, de én azért nem merem ezt mondani, mert aztán jön most az ősz, jön a tél, megint föl lángolunk, úgyhogy...
1: Koppány álmodik
0: egyébként. Igen, koppány álmodik, megint rászedi a barátait, azok bólogatnak szegények, úgyhogy nem merem ezt mondani, de egyelőre ez a terv, hogy tartunk egy évszünetet, ebből is adódott aztán a dolog, hogy aztán ennek a zenekarnak is, hogy így véget vetek.
1: Én azért nagyon bízok benne, hogy egy év múlva majd ugyanígy beszélgetünk arról, hogy egyébként hétvégén
0: hogy mennyi hülyeséget össze tudok hordani, ugye, hogy...
1: Akkor majd emlékeztetek rá, de úgyhogy én még azért bízom benne, hogy majd jövőre majd, vagy akkor, ha mégsem, akkor majd két év múlva ugyanúgy beszélgetünk erről az eseményről, de akkor viszont menjünk oda, hogy ugye Cornfield Kids is jön, ők, tehát hogy velük kezdődik a buli.
0: Igen, és utána lesz nekünk ugye ez a búcsú koncert. Ez a most, hogyha rá akarnánk térni erre a búcsú koncert dologra, hogy miért is. El kell mondjam neked, hogy tehát az egyik szemem sír, a másik nevet. Azért is először mondanám a pozitív dolgot, tehát azért is nevet az egyik szemem, mert ezzel a zenekarral, ugye volt annak idején, amikor megjelent ez a Koppány szóló lemez, akkor az volt a cím, hogy Koppány. És az volt a lemez cím, hogy a Vadkelet hőse. És aztán annyira jól sikerült ez a zenekart összerakni, hogy aztán azt mondtuk, akkor lesz egy zenekar, egy oficiális zenekar, a Koppány és a Vadkelet hősei című zenekar, ugye, amiben megvannak a DAT tagok. Igen, ám csak ezek tehát a zenekarnak a tagjai ezer más szálon futnak, ezek profi zenészek, mindenkinek van egy ezer más dolga, és egyrészt, hogy nehéz is egyeztetni a közös produkciót, ez egy nagyon fontos dolog. Na, de először mondjam, hogy miért is nevet az egyik szemem. Tehát azért nevet az egyik szemem, mert egy olyan lemez sikerült összehoznunk közösen, amit bármikor, bármilyen szinten, bárhol a világon lemernék tenni az asztal, és azt mondom, hogy és büszke vagyok erre, mert ezt a lemezt, én nem tudnék most azt mondani, hogy ezen mit javítottam volna. Tehát ez egy nagyon fura dolog, egy zenész tudja nagyon jó, hogy egy lemezt nem lehet befejezni, csak abba hagyni. De viszont ennél a lemeznél azt érzem, hogy igen, szerintem ezt mindenféle, akár még dalra rámutatok, azt mondtam, hogy ezt jól kihoztuk belőle. Tehát jó dolgot hoztunk ki belőle, és ez egy nagyon ritka dolog. Én tehát évek óta készítek lemezeket a Rómeó, most már 30-valahány éve, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez egy nagyon jó sikerült lemez lett, és nagyon jó zenészekkel hozott össze a sors. Teljesen más ízvilágba sikerült bele kukkantanom. Teljesen máshová tudtak ez elsodorni engem zeneileg. Nagyon örültem, és nagyon örülök, hogy a sors így hozta nekem, hogy ilyen emberekkel kerültem össze, mint a zenekar tagjai. Nagyon hálás vagyok nekik. Nagyon szívhez, tényleg becsülettel készültek mindig a koncertre, mindig jól sikerültek a koncertjeink. Viszont ha a negatívumot nézem, és azt mondom, hogy most miért sír a másik szemem, azt meg azért sír, mert erre a lemezre valahogy a közönséghez igazából nem sikerült a nagy közönséghez eljuttatni. Tehát ennek rengeteg oka van. És tehát pedig megpróbáltunk mindent a koncertszervezőkhöz, tehát koncertszervezőkhöz, fesztiválokhoz eljuttatni a lemezt. Egy-két fellépésünk volt, de azon kívül, hogyha én nem csinálom ezt a Karám vagy Vadkeleti Fesztivált, akkor egész évben nem lenne föllépés ennek a zenekarnak. És ahogy mondtam, mivel profi zenészekkel dolgozom, ezek a profi zenészek, ezeknek ezer más dolguk is van, tehát nehéz is összeegyeztetni. Azonban nem azt jelenti, hogy már soha többet nem fogok én fölállni a színpadra a Koppány és tehát ezzel a lemezzel, meg ezekkel a dalokkal, mert ezeket a dalokat a szóló fellépésembe is beültöttem, tehát mai napig éneklek sok dalt ebből a lemezből, a falunapokon, vagy ahova elhívnak, mondjuk egy személyes projektemmel, de ha vannak olyan felkérésem, ahova tudok vinni egy-két zenészt, akkor fogok válogatni majd akár ebből a zenekarból, akár más idegen zenészekből is, és akkor meg fogom csinálni. És hogyha a legközelebb lesz majd mondjuk egy ilyen vadkeleti fesztivál, akkor lehet, hogy több jól föl fogunk lépni, csak nem ezzel a zenekarral, hanem mint tudom én, ugyanezeket a zenekar, csak más zenészekkel. Vagy ha lesznek ebből a zenekarból zenészek, akik fellépnek. Tehát nem tudom még. Az az igazság, hogy meghagyom magamnak azt a lehetőséget, és azt a kiskaput, hogy a jövőben meg tudok válogatni esetleg, hogy ki fog velem egy színpadon állni.
1: Mennyire lesz most ilyen szempontból más ez a mostani, nem tudom, utolsó koncert? Úgyhogy közben, ugye, ahogy te is mondtad, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az utolsó, csak így ebben a formában.
0: Hát ebben a formában, ebben a felállásban szerintem biztos, hogy az utolsó lesz, mert mondom, nem tudom, hogy például a hosszú, a fecó, vagy a többiek, hogy valaki ki fog majd jövőre mondjuk, vagy két évvel velem játszani. Tehát nem tudom, megmondom, mert lehet, hogy a hosszú nem ér rá, a fecó ráér, fecó helyett, vagy pedig a Roli helyett, vagy tehát azért mondom, azt se tudom, hogy legközelebb mondjuk ki lesz a dob, de most nem is érdekel ez. Tehát most ezt becsülettel meg szeretném csinálni ezt a koncertet, és ezek a dalok tovább fognak menni, sőt, már most íródnak új dalaim, és itt jön a jövő, hogy most írnak új dalaim, de ugye most a Rómeóra koncentrálok, a új lemez a Rómeó, de párhuzamosan mondom, vannak a fejemben ötletek, amiket megint csak nem tudok mit csinálni vele, mert le kell írnom, meg le kell jegyeznem őket, fel kell játszanom, és ezek is ki fognak majd jönni, ezekkel a zenészekkel, vagy más zenészekkel, nem tudom még. Tehát pont azért csinálom meg ezt a búcsú koncertet, mert ennek a zenekarnak lesz vége, de a jövőben mindenképpen fog menni tovább. Az, hogy ki áll mögöttem, az talán majdnem úgy lényegtelen.
1: Ugye a Rómeóval is készült, tehát én már itt hallottam demókat, szóval Rómeóval dübörögtök. És ugyanakkor a Koppány szóló projektjében is ugye azt mondod, hogy vannak tervben új dalok. Mennyire különül el neked ez a két világ? Tehát, hogy ami mondjuk Rómeóban érzésvilágban, szövegvilágban ott van, az mondjuk a szóló projektedben, az mennyiben tér el, vagy mennyire kell így elkülöníteni a kettőt?
0: Hát tisztára elkülönül valamilyen szinten,
1: természetes
0: mert...
1: elkülönül?
0: Ha persze, ez természetes, mert hogyha az én szóló projektemben a fő fókusz ez a nyugalom. Uh-huh. Tehát ez a nyugalom, és ez a millió. A Rómeónál meg teljesen más szövegvilágra fókuszálok, adott ugye 30 év munkásság, ahol nem ugorhatok el jobbra meg balra, de viszont az új Rómeó szövegekben is megjelenik a vadló, a zabla, meg ezek a dolgok, ami például belecsempésztem a szövegvilágba, amit szintén én vagyok, csak más asszociációban és más formában van beletéve. Tehát mondom, tehát én nálam ezt tökre jól el tud különülni. A közönségnél már, és pont itt jön a probléma, hogy emberek engemet a Rómeó vérzikkel raknak össze, és talán ezért is nem tudom ezt a külön pályát futni ezzel a cowboy-os country-s projekttel. Viszont nekem ez egy tök természetes, és nem is akarok én versenyeztetni ezt a két bandát, mert ugye nekem a Rómeó az anyabandám, úgyhogy ez soha nem is fordult meg a fejembe. Ez csak egy ilyen mellékvágányon jó lett volna, hogyha ez is futott volna, de mondom, én ezt idézőjelben nem adom fel, mert én azt mondom, hogy ezek a jó dalok, ezek meg fogják állni a helyüket, hanem most akkor lehet 10 év múlva futok be velük, úgyhogy meglátjuk.
1: Meg hát ugye az is ott van, hogy ugye mi most főként ugye Rómeóról, meg Koppány szóló projektről beszélünk, de te azért tudsz három király is lenni.
0: Persze.
1: Három király.
0: Mondom én, amit a bohóc, tudod, mondom, hogy visszatérünk erre a cirkuszi bohócra, ha kell, popcornt árulok. Úgyhogy.
1: De hogy közben pedig igen, te vagy tudsz lázadó Koppány is lenni, aki közben teljes nyugalmában is megmarad, és ott van, ugye, ott van a Rómeós Koppány is, és ezeket így összehozni, tehát hogy ezek szerint akkor ez így természetesen
0: hát
1: elő belőled, hogy mikor melyik élet.
0: Hát persze, hát ez egy hihetetlen például három király. A Vadkerti Derzsi duó, tehát ez a trióval, tehát hogyha mi együtt játszunk, a teltházakat csinálunk mindenhol. Most is volt egy fellépésünk csak nekünk, tehát Felső Szelin, Kultúrház hétköznap kedden, este 7-kor teltház. Tehát én számomra hihetetlen az a siker, amit a három királyokkal csinálunk. Januárban ünnepeljük majd a 10 éves fennállását a három királyoknak, és ott is csinálunk majd egy, jó, ezt nem mondom el előre, de vannak nagy tervek. Szóval azért mondom, hogy ez hihetetlen számomra, de mindenhol jól érzem magamat. Tehát minden, és az a legfontosabb, hogy azért tudom jól érezni magamat a három királyokban, a szóló fellépéseimen, a Rómeónál, vagy pedig ennél a country-s zenekarnál, mert mindenhol magamat adhatom. Tehát nem az van, hogy egyszer Rómeót játszok, egyszer Lír királyt, egyszer, tehát én nem színész vagyok egy színházi darabban, ahol most ezt és ezt kell eljátszanom, egyszer szoknyát kell felhúznom, egyszer nadrágot, tehát nem ilyen van, hanem én mindenhol magamat tudom adni. Mindenhol ugyanaz a szabad elvű, az a lázadó koppányban. Vagy csak, hogy milyen formában, az egy megint másik dolog, de mindenhol saját magamat adhatom. És ezt a közönség látja, és talán azért szeretnek, talán mondhatom azt, hogy szeretnek, hogy mert mindenhol azt a önazonos koppányt látják. Tehát nincs millió, nincs pulír, hanem itt fölmegyek a színpadra, és én ugyanaz vagyok. Semmi más, tehát itt is.
1: A szervezők részéről mennyire látod ebben azt, hogy ezért ez mondjuk kicsit akár lehet, hogy rajtuk is múlik, vagy múlott?
0: Mivel mondom, hogy ez a Koppány és a Vadkeletős, ez egy nagy projekt, tehát profi zenészekkel, akik pénzért játszanak, ugye az mellett, hogy profin és nagyon jól játszanak. Tehát ennek van egy ára ennek a produkciónak, és lehet, hogy olcsóbb mondjuk egy B-kategóriás vagy C-kategóriás magyarországi tévésztárt elhívni. Még mindig ezek uralják le a itteni falunapokat, de már látunk ellenpéldát például, amit most is láttam nyáron, és leakadta, kiakadt a szemem, meg hogy parnograsz, tankcsapda egy színpadon. És ezek a jó dolgok. Tehát mikor ilyen zenével, tehát élő zenekarral, húsvér zenekarral vannak megtöltve az egyes fesztiválok, ez tök jó dolog. Meg én nagyon szeretem azokat most már a falunapoknak főleg Csalló közben a többsége. Látom azt, hogy rengetegen hívják akár a Vadkertit, akár engemet is, vagy Arizonát például, ott vagytok ti is, hogy próbálnak most már fókuszálni az itteni előadókra is. Szerintem jó úton haladunk, de még mondom, még mindig vannak ezek a X-kategóriás felvidéki előadók, akiket sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a felvidéki szervezők hívnak. Tehát nem ők nyomulnak ide, hanem őket hívják.
1: De te hazaiakkal dolgozol, hazai, itt a Vadkeleti Fesztiválra gondolok.
0: Igen, itt, igen.
1: Ugye onnan kezdtük, hogy a Confil Kids kezdi, jön utána a Koppány.
0: Igen, nagyon aranyosak a medvék, és fiatalok, és nagyon szeretem őket is, például a medvét is, mert ő is annyira egyéni dolgot csinál, és hajtja, és csinálja, és hisz abban a egyszer Johnny Cash-es fellépésben is, amikor föláll a színpadra, és ezért bírom a medvét, a Mátét, mert tényleg ez benne, ő hisz abban, amit csinál. És ez nagyon fontos dolog. Tehát lehet egy kisebb, hamis hangok, vagy akármi más, de hisz abban, amiket, és ezért lesz jó, és ezért fog, hogy neki nagyon jól fog majd menni. Mindig hinni kell abban, amit csinálsz. A Rómeó vérzékkel mi ezért vagyunk ott, ahol vagyunk. Örökjel, mi ma is hiszük, hogy hihetetlen nagy rockstárok vagyunk, és ez így a jó. Ez így a jó, és ez tényleg így is állunk hozzá. És utánunk pedig a Riders lesz, ugye, a Bálinték, és pont azért is gondoltam rájuk, mert szintén egy az, hogy felvidékiek, a másik pedig az, hogy egy olyan fajta stílust kezdtek el csinálni, tehát ilyen funk és Michael Jackson-os stíl, ami nincsen nagyon, és ebben a parti zenekarnak is van létjogosultsága. És lehet, hogy itt most találnak most egy-két olyan embert, aki például akár falunapra, vagy bálokba, vagy valahol elhívják majd őket. Tehát azért mondom, hogy ilyenekre kell odafigyelni, hogy akár még, hogyha nem is ismert valaki, ahogy de különc és különleges, akkor adni kell neki lehetőséget, mert aztán ettől lehet, hogy valakitől van egy szikra, és aztán fut a zenekar.
1: Jó kis koncert lesz tehát itt pénteken, sőt három koncert is, úgyhogy ezek szerint akkor tényleg érdemes lesz amellett kilátogatni, hogy attrakció, lovaglás kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, ugye állatokat lehet itt nézni, simogatni, jó kis bulivárit mindenkire. Hogyan fogod zárni, mert ugye te mindent megálmodsz előre, hogyan fogod zárni ezt az aktuális eseményt?
0: Hát biztosan magadban. Boldogan, hát figyelj, biztosan boldogan. Tehát én olyan leszek, hogy mikor lejövök a színpadról, elkezdődik majd a Riders, akkor én le fogok ülni majd egy viszkivel a kezembe, és fogom csak nézni az embereket, ahogy mulatnak, meg ahogy mindenki jól érzi magát. Persze megkérdezem, hogy jó-e voltam. Jön majd az apósom, aki azt mondja, hogy hát itt és itt voltál rossz, örök kritikus, de nem, én nekem az a jó, hogy én nekem nagyon olyan barátaim és olyan rokonaim vannak, meg olyan családom van, akik nem sztárolnak engemet. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Én nagyon a földön tartanak, és én ezért lehetek tényleg az, hogy én mindenre oda, tehát én nekem nem kell az, hogy én úgy járkáljak, mint a páva. Tehát engem rohadtul nem, mert én lejövök a színpadról, és találkozok a feleségemmel, és rögtön kis csirke vagyok, nem páva. Szóval nem. A viccet félretéve, tényleg nagyon-nagyon boldog leszek, hogyha meg lesz ez jól, hogyha megvalósulhat jól. Ha az időjárás jó lesz, már pedig úgy néz ki, hogy jó lesz, nem lesz nagy kánikula, de mégsem lesz hideg. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy nagyon szép kis családi fesztivált sikerül, hogy összehozunk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk most pénteken, ide Nagyszarvára, Vikorrancsra, úgyhogy gyertek, mert nagyon jó lesz.
1: Melyik a kedvenc dalod a lemezről?
0: Húha! Most fogtál meg. Azért is fogtál meg, mert ugye egy zeneszerző, egy szövegírónak nincs talán kedvenc dala. Vannak olyanok, amiket sokszor, nekem mindegyik dalom olyan, hogy valamilyen, hát én nekem a részem. Tehát egy darab a testemből, egy darab a lelkemből, és nem tudnék most azt mondani neked a lemezről, hogy most a Táncolj a hóban, vagy pedig az Édes élet. Mindegyik egy olyan, vagy az Útra készen. Mindegyik egy-egy olyan, vagy elmúltak az évek, ugye a Fecó kedvenc dala, úgyhogy mindegyiknek van egy ilyen kis mondani valója, és amúgy mindegyik egy történet az életemből. Úgyhogy ez így komplett az a lemez, az a szívem csücske.
1: Mivel zárjuk akkor, ugye a beszélgetés után jön tehát egy dal most pillanatokon belül, amit majd meghallgatunk már a rádióban a Fordított piramisból.
0: Tudod mit? Azzal a dallal zárjunk, amit nem szoktam játszani a koncerten. Talán a legérzékenyebb dal a lemezen, még a Kapitánytól is érzékenyebb, ez pedig a Vadkelet hőse. Ezzel a dallal zárjuk szerintem a beszélgetést, mert ez az, amiben benne van a pozitívum, meg a negatívum, hogy ha én nem leszek, akkor is a dalaim tovább fognak élni.
1: Hát Vadkelet hőse, akkor föl a cowboy kalapot, bár ugye ez is nagyon érdekes, mert nem nagyon szokott rajtatok lenni cowboy kalap a színpadon.
0: Most lehet, hogy felveszek.
1: Igen. Okay. Jó, tehát akkor Vadkelet hőse a kalapot föl, irány a lovak, irány ez az édes élet, amit megadatott nektek, és további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt beszélgethettünk most ezen a fantasztikus helyszínen, fantasztikus hangulat, és közben a cica, nem a cica még itt mellett.
0: Cica még itt fekszik, igen,
1: még
0: a placon.
1: Fekszik, hogy is.
0: Hát én Párducnak hívom.
1: Párduccal és a Vadkelet hősével, Kovács Koppánnyal búcsúzom itt, és most köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy ellátogattál ide.
2: Valahol messze, messze lakik az én anyám. Fentről

0: Mitől lesz igazán finom egy nyári főzelék? Meddig jár a gyerektartás, mennyi jár, és mi történik, ha valaki nem fizet? Kik tartoznak a rocktörténelem legendás 27-esek klubjába, és hogyan kerülhetjük el, hogy a nyaralás végére ne menjen a bankszámlánk is szabadságra? Főzés, jog, zene és pénzügyi tanácsok a pénteki nappaliban. Fica János vagyok, várom Önöket reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval, és hogyan érte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla? Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szünetel a vasúti közlekedés Szent és Diószeg között. Eltörölné a vármegyéket és visszahozná a megyéket a Tiszapárt Magyarországon. Holnap ismét változóan felhős, inkább derült ég volt lesz jellemző 30 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A rendkívüli hőség és a tartós szárazság várhatóan rontja az idei aratás eredményeit Szlovákiában, jelentette ki Robert Fico kormányfő a Szenci határban tett aratási szemlén. Hangsúlyozta, hogy a végleges mérleg még korai, ugyanakkor a terméshozam várhatóan elmarad a tavalyitól, és jelentős regionális különbségek is várhatók. A gazdák szerint különösen a takarmán növények, a búza, az árpa, a repce, valamint az öntözetlen kukorica és cukorrépa sínli meg az aszály. A kormány az uniós agrártámogatások megőrzését sürgeti, emellett öntözésfejlesztési beruházásokat tervez egy köz- és magánszféra együttműködésén alapuló program keretében. Az idei aratás idő előtt már június 10-én elkezdődött a komáromi járásban, a betakarítás az időjárás és a gabona eltérő nedvesség tartalma miatt azonban lassan halad. Szünetel a vasúti közlekedés Szenc és Diószeg között, miután ma délelőtt egy utasok nélkül közlekedő szerelvény áramszedője egy sérült felső vezetékkel ütközött. Az áramszedő leszakadt, a mozdony szélvédője betört, a mozdonyvezető könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen ellátták a mentők. A Szlovák Vasúttársaság az érintett szakaszon pótlóbuszokat indított, az Eurocity vonatok pedig Galánta és Nagyszombat felé kerülő útvonalon közlekednek Pozsony irányába. A Vasúttársaság szerint a forgalom várhatóan csak az esti órákban állhat helyre, az utasokat pedig arra kérik, hogy számítsanak késésekre. 17-re nőtt a Kijevet ért éjszakai orosz rakéta és dróntámadás halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig meghaladja a 90-et. Az ukrán elnök közlése szerint Oroszország több mint 70 rakétát és csaknem 500 drónt vetett be, a főpolgármester pedig a háború eddigi legnagyobb főváros elleni támadásának nevezte az akciót. Kijevben holnapra gyásznapot hirdettek, eközben a Kreml jelezte, hogy tovább fokozza a katonai nyomást Ukrajnára, míg az Európai Unió újabb szankciókat készít elő az orosz hadipart támogató szereplőkkel szemben. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány javasolni fogja, hogy vármegyék helyett újra hivatalosan is megyék legyenek, a kormányhivatalok vezetőit pedig főispán helyett ismét kormánymegbízottaknak nevezzék. A Fidesz az alaptörvény 11. módosításának részeként 2023. január 1-től nevezte át a megyéket és a kormányhivatali vezetőket történelmi elnevezéseikre. A lépés értelemszerűen sok kritikát kiváltott a retrográd jellege miatt. Lengyelország a közelgő NATO csúcson azt szeretné elérni, hogy az Észak-Atlanti Szövetség bővítése a katonai üzemanyag ellátó infrastruktúrát a keleti szárny felé. A varsói vezetés emellett tovább tárgyal egy állandó amerikai katonai bázis létrehozásáról is lengyel területen. A lengyel védelmi miniszter szerint ezek a témák kulcsfontosságúak lesznek a csúcson, ahol a szövetségesek egységének demonstrálása is kiemelt cél. Varsó szerint az Egyesült Államokkal való együttműködés stratégiai jelentőségű, és már előkészítették a szükséges infrastruktúrát is. A NATO csúcsot július 7-e és 8-a között tartják, Lengyelországot az államfő képviseli.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét változóan felhős, inkább derült égbolt lesz jellemző, napközben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén még elvítve előfordulhatnak záporok vagy viharok. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Mérsékelt északnyugati irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a haladást Trencsénben a Haszickán a híd irányába, 10-15 percet várakozhatnak Albár előtt Dunaszerdahely irányából, Vágseje elején Vágtornóc felől és Komárom elején Nagymegyer irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
3: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Bagoly mondja podcastnak a harmadik évfolyama. Ez a műsor, amely a Fórum Intézetnek a podcastja, szlovákia magyar kutatókat, tudósokat szólaltat meg arról, hogy mivel foglalkoznak, mit kutatnak, milyen eredményeik vannak. És hát nagy örömömre szolgál, hogy azt hiszem már másodszor üdvözölhetjük itt a podcast stúdiónkban Mészáros András filozófust, aki a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, és aki számos egyéb tisztséget betölt, én nem fogom most Bandi ezeket felsorolni, akivel ma a modernitás irodalmi archeotípusairól, konkrétabban Don Juanról fogunk beszélni. Légy üdvözölve!
5: Köszönöm, üdvözlök mindenkit!
4: Egy kicsit távolabbról kezdem, ugyanis amikor én figyelem a te megszólalásaidat, pályádat, azt tapasztalom, hogy filozófus vagy, de nagyon sokszor kapcsolod ezt a tudományágat a szépirodalomhoz. Honnan ez a vonzódás a szépirodalomhoz?
5: Hát ez nagyon régi vonzódás, ugyanis eredetleg, amikor én középiskolás voltam, akkor ilyen képzőművészeti ambícióim voltak. Sőt, kétszer felvételiztem a képzőművészeti főiskolára is Pozsonyba, és ez mindig közel állt az irodalomhoz is, és a második sikertelen felvételi után úgy kerestem a lehetőséget, hogy merre lehetne tájékozódni, és a bölcsészkaron nyílt filozófia magyar szak, ami nagyon ritka volt. Hát az, hogy a milyen filozófia, azt nem tudtam egyáltalán, de irodalmazva volt közöm, és így kezdtem el ott tanulni, és hogy azért rövidre zárjam a választ. Az a vicc, hogy mind a kettő, a filozófia és az irodalom is valamilyen fiktív világokat alkot, hoz létre. Tehát az a fiktív világokon keresztül próbálja értelmezni az úgynevezett valóságot, és a filozófián belül is nagyon leegyszerűsítve két fő ágazatot különböztethetünk meg. Az egyik egy ilyen szientista tudományra alapul, ez az Arisztotelészből eredő irányzat. A másik pedig, amelyik Platonból eredeztethető, ez mindig is közel volt a művészetekhez, az irodalomhoz, és megpróbálta megfogalmazni azokat a, az, most kicsit patetikus leszek, azokat az örök emberi kérdéseket, amelyeket a irodalom és a filozófia hasonló módon tesz fel. És ezért van az, hogy akkor, amikor én túlléptem mondjuk ilyen társadalom-filozófiai kérdéseken, mit tudom én, hogy mi a társadalmi időnek a státusza, általában olyan területekre is eltévedtem, ahol az irodalom és a filozófia közel állt egymáshoz. Tehát ilyen esszeisztikus stílusban megfogalmazni dolgokat, és a irodalomból gyakrabban nyertem és kaptam inspirációt, mint néha, mint filozófiából. És ez, és még egy mondat ehhez, hogy ez a második irányultság azzal is összefügg, hogy valamikor a 80 és a 90-es évek fordulóján akkor kezdtem ilyen kérdésekkel foglalkozni, és a eredendő filozófia történeti orientáció mellett itt van ez a irodalom-filozófia kapcsolódás is.
4: Azt a címet beszéltük meg, hogy a modernitás irodalmi archetípus, először rosszul mondtam természetesen. Na most ennek a podcastnak az egyik alcíme, hogy közérthetően a tudományról. Igen, akkor igen. Kezdjük mindjárt azzal, hogy magyarázzuk már meg ezeket a fogalmakat, az archetípust is, igen, meg a modernitást is, mert én nekem, akinek nincs filozófiai képzettségem, nekem a modernitást én többféleképpen tudom értelmezni. Ha úgy veszem, tulajdonképpen a modernitás, vagy a modernség, mert így is szokták nevezni, az a kételkedés, és akkor gyakorlatilag visszamennénk Szókrateszig, vagy nem tudom meddig, de valószínűleg te itt más értelemben használod ezt a kifejezést.
5: Igen, persze. Hát azt hiszem, a történettudomány is hasonló ezt a kivezés, hogy korai modern, koramodern korszak, nem? Vagy
4: korai kort, de a modernitás érthető történet számára is.
5: Valójában arról van szó, hogy itt én a 16.-17. században alakult ki a filozófiában, irodalomban és által más tudományágakban is egy ilyen paradigmaváltás, tehát az, hogy a szemléletváltás, és az, ami korábban működött, tehát az, hogy mondjuk az egyén a társadalommal szemben alárendelt szerepet kapott a társadalom szervezésben. Az a modern történetfilozófiákban, John Locke-nál, Hobbes-nál és másoknál előtérbe került, és ugye a társadalmi szerződés fogalma az ismeretes mindenki előtt, és ez abból indul ki, hogy az egyén önmaga képes fölépíteni és megszervezni a társadalmat. És a másik ilyen, és itt kialakultak ilyen alapeszmék, principiumok, amik meghatározták a gondolkodásra a következő 200-300 év alatt. A másik pedig az idő ökonomiája. Tehát az, hogy az idő az ember tulajdonává vált, már nem isteni adomány, mint volt a középkorban, vagy volt még akkor a reneszánszban is, hanem hogy saját magunk tudjuk azt alakítani, és az időt ki tudjuk használni saját létünk optimalizációjára.
4: Nagyon egyszerűen mondhatjuk azt, hogy megértsük, hogy nagyjából ez a modernitás a felvilágosodással kezdődik?
5: És korábban. Felvilágosodás előtt, tehát ott van, mondom, ez a 17. század körülbelül. Gondoljunk Descartes-ra, cogito ergo sum, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Tehát az egyénbe helyezi ezt a képességet, hogy meg tudja szervezni önmagát. Azán a kicsúcsosodása Kantnál az a felvilágosodás értelmezés, hogy az ember nagykorúsodása. Tehát valójában, hogy visszatérek az eredendő kérdéshez, ez a irodalmi archetípusok azt jelenti, hogy ez az eszme, hogy az egyén áll a társadalom szervezési központjában, ez kifejezést nyer irodalmi típusokban. És az archetípus azt jelenti, hogy ilyen örökkévaló mintát adó típus, és négy ilyen irodalmi alakról beszélek az előadásaimban szerdahelyen. Az egyik az Faust, az aki azt a Descartes-i cogito ergo sumot próbálja tovább vinni, tehát hogy az igazság elérése az a legfontosabb cél, és az igazságnak rendelünk alá sok mindent. Ennek a kicsúcsosodása, aztán a fölvilágosodása és annak a különböző fejleményei és negatív vonása is. A másik Don Juan, akinek ott a cselekvés tárgya a nő. Tehát ez egy örök kérdés, a férfi-nő viszony, hogy áll az antikvitástól kezdődően, és a Don Juan alakjában azt lehet látni, hogy ahogy változik a modern szubjektum, az egyén, a 17. századtól körülbelül a 21. századig. Ezek a változások, hogy mikor, mire képes, és hogyan veszíti el a eredendő képességeit, ez Don Juanban lecsapódik pontosan. Tehát hogy ezért is volt, meg lehet különböztetni különböző időszakokat nála.
4: Podcast stúdiónkban Mészáros András, filozófus.
5: Vagy ott van Robinson. A következő alak, Robinson, az a tipikus, hogy mondja, a társadalmi szerződés elveinek a kifejeződés, hogy ő önmaga egy elhagyadott szigeten képes egy civilizációt fölépíteni. Maga alá hajt egy más kultúrát, mert péntek esetében. Tehát, hogy pontosan ez a korai gyarmatosítási politika hogyan mutatkozik meg az irodalmi alakban. És kiderül, hogy a 20. századi Robinson regényekben ez visszájára fordul, mert akkor már megváltozik a viszony a gyarmatosító és a gyarmatosított között.
4: Mondtad, hogy a Don Juan meg ők mit jelképeznek? Én amikor úgy figyeltem, hogy ezt a négy Don Juant, Robinsont, Faustot és
5: Don Quixote-t
4: hozott fel, nekem az jut eszembe, hogy ezek valahogy mindegyik lázadnak valami ellen. Tehát, hogy Faust lázad az ellen, amit addig tehát az értelem behatárolás ellen, az, hogy az egyház rákényszerített valamiféle gondolkodás az emberekre. Ebből a szempontból számomra Don Juan meg az erkölcsök ellen lázad, ami addig volt rákényszerített. Mennyire igaz ez amit én így ebbe belegondolok?
5: Jó, és főként a vallás erkölcs ellen. Mert gondoljunk bele, hogy Don Juan a leginkább az egyházot provokálta, legalábbis az eredeti Don Juan, mert az alapvető szentséget, legalábbis a katolikus egyházi értelmezés szerint a házasság szentségét veszi semmibe, támadja és negligálja, és a másik pedig az, hogy ugyebár a keresztény ember számára mindig fontos volt az utolsó ítélet, hogy annak a szemszögéből cselekszik, mert akkor elnyeri az üdvösséget, és Don Juan ezt visszautasítja mindig, hogy engem nem érdekel ez. Mi lesz akkor? Majd meg kiderül, és én számára nézzük meg, nagyon érdekes, hogy akár a korai Don Juan, akár a 20. századi, egyik legfontosabb alapelve az, hogy az önazonosságát megtartsa. Tehát az individualitás tartása legyen ott. És az Don Juannál nagyon erős, Faustnál is ott van, Robinsonnál is ott van, Don Quixote-nál pedig aztán igazán valójában csak más szemszögből.
6: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mészáros András filozófussal Simon Attila beszélget.
4: Jó, tehát ha akkor eljutottunk oda, hogy Don Juan minek az archetípusa. Nyilvánvalóan, ha azt halljuk, hogy Don Juan, akkor a hódítóról, a nőcsabaszról gondol, vagy indul el bennünk valami gondolkodás, és annak is, aki soha nem olvasta egyik olyan történetet sem, amit róla írtak, vagy nem hallgatta Mozartot, az is tudja, hogy ki az a Don Juan. Tehát tényleg ez egy olyan fogalom, amit mindenki ismer, és minden korszaknak megvannak a maga Don Juanja, így is minden közösségnek megvannak a maga Don Juanja, ezt mindenki ismeri. De van-e valóság alapja? Tehát annyi irodalmi műben megpróbálták őt ábrázolni, van ennek valami olyan alapja, hogy élt valójában egy ilyen személy, aki arról volt híres, hogy nagyon sok nőt elcsábított, és ott hagyta őket mindig?
5: Igen, hát az irodalomtörténészek kibányázták, hogy volt két ilyen előkép, az egyik a 14. századból, aki Sevillában élt. Ugyan Sevillában játszódik mindig a történet, ez érdekes, és ott a fejedelemmel, az El Cruel, tehát a kegyetlenek nevezett fejedelemmel együtt mászkáltak a városban is. Hát csábították, ez abban az esetben nem jó kifejezés, inkább erőszakolták meg azokat a nőket, mert az teljesen más volt a viszonyulás, és az ő halála aztán bekerül ebbe az irodalmi képbe is, mert miután elcsábított egy hölgyet, egy Anna nevű Donna Annát, az édesapját megölte párbajban, és az édesapját egy ferences templomban temették el, ott volt a síremléke, és a rokonok oda csalták Don Juant állítólag, hogy valamilyen ilyen légy ott ürügye alapján, és ott megölték, és később elterjesztették azt a hírt, hogy a kőszobor rántotta le őt a pokolba, és a másik pedig egy 17. századi, később ilyen barokk alak, az egy Domiguel de Manyára alakja, aki ugyanilyen csábító volt, csak az élete másik felében, amikor belesett abba a csapdába, hogy beleszeretett egy nőbe, Don Juan nem szokott beleszeretni nőbe. Beleszeretett, megnősült, és a feleség elvesztése után szinte beleőrült, és megtért, és szerzetes lett belőle, sőt, annyira, hogy az a rend, az a szentés akarta avatni, de tehát az nem sikerült. Tehát az a két alakból, az a különböző képességek és történetek, azok összeolvadtak, vagy terjengtek ott Spanyolországban, és néhány évtizeddel később, éppen a 17. században Tirso de Molina megírta azt a alapművet Don Juanról.
4: Tehát van egy alapmű, és tulajdonképpen ez az alapmű aztán válik egy ilyen irodalmi vándormotívummal, amelyet nagyon sokan használnak. Kik azok a főbb szerzők, akik tulajdonképpen beviszik a köztudatba Don Juannak az alakját, hát, akiket meg kell említeni mindenképpen?
5: Hát elsősorban ugye a Tirso de Molina az ős, aki megírta az alapművet. Ebben a korszakban, tehát abban a korszakban, amikor még Don Juan ezekben a művekben ilyen omnipotens, bármikor bármilyen nőt meg tud szerezni, ott Molière például nagyon fontos, Molière Don Juanja, az egy ilyen libertiniánus főúr, aki számára a szabadság és szintén az egyházi erkölcsel való szembenállás az egy nagyon fontos alapállás, és ő is gyűjti a nőket, szerzi a nőket, és amikor fenyegeti őt a kőszobor, hogy mivé válik, akkor őt az nem érdekli. Azt mondja, hogy nem fogja beadni a derekát, mert akkor ő már nem ő lesz. Tehát, hogy megmentse ő magát. Itt ezekben a Don Juan művekben nagyon érdekes a konfrontáció a Don Juan és a szolgája között, és hogy ki milyen jellegű. Általában a szolga az úgy a köznapi gondolkodás viszi be. Ez Molière. Mellette ott van Mozartnak a Don Giovannia, az egy alapmű ilyen szempontból, mert hát az operadalomban úgy terjedt ez operák operája, és zeneileg is, cselekményében kicsit eltér az eredeti Tirso de Molinától, de itt nem az a lényeg, hogy a cselekmény hogyan változik, az alapmotívum ugyanaz maradt, hogy Don Juan kicsoda. Mozartnál is, tehát Laponte szövegkönyve alapján ő is egy ilyen csábító. A csábítás ebben az esetben azt jelenti, hogy ráreszökolja a saját akaratát, a vágyát a nőre, és megszerzi őt, és amikor megkapta, akkor ott hagyja. Ez majd a 18. században a libertinianizmusnak az egyik alap idézőjelben mondom eszméje, hogy a nőt meg kell kapni, és utána könnyűtlenül ott hagyni. Ez egy nagyon érdekes, mert Döszád Márkinál válik ez teljesen egyértelművé.
4: Jó, azért gondolom, ott ennek kicsit más már a hattere abban az időben, de, de ez tényleg érdekes. Végig, ha megnézzük a Don Juan alakját végig, ez jellemzőre? Tehát ez, a, ez aki kalandor, aki kalandként fogja fel egy nő meghódítását, és tulajdonképpen nála a nő meghódításának szerves része az is, hogy ott hagyja. Ez végig, ez a, ez a fajta Don Juan kép marad meg?
5: Nem, nem, itt éppen az a érdekes, hogy érdemes ezt végigvinni a korszakon keresztül, mert a Don Juan maga alak megváltozik korszakonként, ahogy a korszaknak a gondolkodásmódja, a világértelmezése változik. Tehát ez a fölvilágosodás kicsúcsosodásáig ez az eredet csábító, hódító Don Juan van. Jön a romantika, a szentimentalizmus és a romantika, és megváltozik maga a Don Juan is. Tehát azok van Byronnál, Puskinnál, Hoffmannnál és a többieknél, ő már hogy mondjam, nagyon érdekes módon szinte megvalósítja a kora romantika filozófia alapfogalmat, például a Fichtéjét, az, hogy kivetíti az saját elvárásait, a nőképét abba a nőbe, akit éppen meg akar kapni, és ez a romantikus Don Juan mindig csalódik, ez az alapvető tulajdonsága.
4: Podcast stúdiónkban Mészáros András filozófust.
5: Furcsa módon járkál a világban, nem találja helyét, mert soha nem kapja meg azt a nőt, akit elképzelt magának. Tehát ez a kivetített kép az nem fedi a valóságot, és éppen ezért a 19. század Don Juanja egy ilyen, még egyszer mondom, csalódott, majdnem azt mondom, hogy álmodozó férfi ember, aki eljut odáig is, hogy szinte mindenhatót hívja ki magának, hogy hát tegyünk már valamit a világban. Nem véletlen, hogy egyik németnél, Grabénál épp találkozik egy művön belül Faust és Don Juan. Tehát az, hogy mind a kettő valamit el akar érni, ami túl van rajta, Faust az igazságot, és ennek alávet minden mást, Don Juan pedig azt a tökéletességet, mondhatnám úgy is, hogy esztétikai tökéletességet, és kiderül, hogy nem működik az egész. Hogy ugyanolyan kudarcot vannak mindketten.
4: Hát a romantikának alapvetően az elvágyódás az egyik fő jellemző, és akkor tulajdonképpen, ha jól értem, azt mondod, hogy keresi, állandóan keres Don Juan, de soha nem találja meg. Tehát ez is egyfajta elvágyódás, valami után vágyik, és soha nem találja meg. Hát azt gondolom, ez egy hatalmas romantikus alapérzés.
5: Igen,
4: tehát,
5: igen.
4: Ha úgy vesszük, a romantika irodalmában ez egy állandó.
5: Igen, ez ott van, és ha végignézzük elejétől, nincs különbség azok a romantikus művek között, ha végignézzük, amelyek Don Juanról szólnak, de vannak olyan művek, amelyek csak ilyen oldalról érintik a témát. Tehát például Byron azért az egyik csúcsa a romantikának, és nála jelenik meg az, ami majd később, néhány évtizeddel később válik fontossá, hogy Byronnál már az elvágyódás mellett kicsit átadja a szervező szerepet a nőknek. Hát Byron Don Juanja az mindig a nők kapják meg. Nem ő hódít, a nők szerzik meg őt. És hát jól érzi magát ebben a szerepben, de az aktivitás...
4: Hát ez egy kényelmes szerep.
5: Ez egy kényelmes, hát igen, igen. Ez majd aztán később a G.B. Shaw-nál jelenik meg, amikor bevallja Don Juan Donna Annának a pokolba, amikor beszélgetnek, hogy nem akkor volt sikeres, amikor nagyon erős volt és hódító, hanem akkor volt sikeres, amikor elgyöngült.
4: Na? Említetted Donna Annát, és tulajdonképpen lehet, hogy már korábban kellett volna rákérdeznem. Ez azt jelenti, hogy a Don Juan történeteknek van egy viszonylag konstans szereplőgardája és egy motivumkincse. Tehát van benne egy hódító, a Don Igen. Juan, és van benne egy nő, aki központ... Mert hát ő sok nőt meghódított. Ha jól emlékszem, te mondtad előadásodban, hogy hány nőről van itt szó?
5: Hát ha hihetünk a Mozarti operának, akkor Leporello azt mondják, hogy csak Spanyolországban 1003-at, és azon kívül még volt Németország, Itália, Franciaország, más is, és nem válogatott közben, tehát hogy ott lehetett hercegnő, vagy porlány, vagy halászlány, neki mindegy volt. Tehát 1003 az úgy megmaradt a számnak, de az csak Spanyolországban.
4: Csak Spanyolországban.
5: Csak Spanyolországban.
4: Há, értem. Tehát van, és ezeknek a nőknek tulajdonképpen a valamiféle szubstanciája a Donna Anna, aki...
5: Nem, hanem úgy, hogy Donna Anna érdekes ez, hogy ő elejétől fogva Úgy jelenik meg, mint olyan nő, aki képes ellenállni dolgok vannak. Tehát, hogy valóban egy ellenlábasa. Még nem az, aki hasonló szinten van, mint ő, de tehát kiderül aztán nagyon sok műben, hogy Don Juan nem is kapja meg őt, letámadja, minden, jön az édesapa, de az mindig időben érkezik az édesapa, Don Juan leszúrja apát, aztán menekül, de Anna ott marad, és például a mozarti operában is, amikor Don Ottavio, az egy tenor éneke, nagyon szép számai vannak különben, amikor Annával beszélget, nem derül ki, hogy Anna valóban Don Ottavio-ban szerelmes, vagy továbbra is. Ő szerelmes Don Juanba, csak megvan benne,
4: nem adja oda magam. Azért ez, valljuk be, férfiaknak nekünk megnyugtató, hogy Don Juannak se sikerült minden.
5: Igen.
4: Vagy most ez lehet, hogy nem filozófia, de ebben van egy filozófia is azért, hogy neki se sikerülhetett minden.
6: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mészáros András filozófussal Simon Attila beszélget.
5: Persze, hát legalábbis ebben mindig ott van, tehát ez az a menekvés végén, és az a motivum, hogy mindig éjszaka, legtöbb kalandját éjszaka hajtotta végre, az azt jelenti, hogy tehát valamit leplezni akart. De ez persze egy régi motív, már a középkori irodalomban is benne van, hogy általában a szerelmi légy ottok, a trubadúrok, meg a lovagok és a hölgyek között éjszaka szoktak történni. Hát, aki ismeri a trubadúr irodalmat, tudja, hogy ott van egy ilyen különleges zsáner, és a albadal, tehát az arról szól, hogy hajnalban szól a őr, vagy pedig a barát, aki figyelmeztető, hogy most már tűnj el. Tehát ez
4: hogy... még a Rómeó és Júliában is.
5: Persze, ez a későbbi, ez már ez igen, a középkorban vették át. Igen, vagy megszólalt a pacsírta, és mehetsz. Ez az állarc, ez nagyon érdekes dolog, hogy az európai kultúrában benne van ez, hogy amikor szexualitásról van szó, akkor mindig van, mint az éjszaka, és a leplek alatt valahogy. És ez a Don Juan motivumban is benne van. Nagyon ritka az, amikor nappal történnek a dolgok.
4: Jó, de szerintem menjünk tovább, mert abba hagytuk a romantikánál. Mi az újabb fordulat a Don Juan képben?
5: Hát a újabb fordulat az ott van, a szállatforduló, G.B. Shaw-t említettem főként nála. Az a fordulat abban áll, hogy ott már Don Juan, és az aztán Max Frischnél a 20. században fog megismétlődni, hogy Don Juan már nem a nőt keresi, hanem valami eszmét. A G.B. Shaw darabjában filozófus akar lenni Don Juan, fel akarja fedni a világ titkait, a Max Frischnél pedig a geometria. Nagyon érdekes dolog, hogy változik a tudomány eszmé, hogy a matematika jön be az egészbe, és a G.B. Shaw-nál már menekül Don Juan Anna elől, végfutnak fél Európán, míg végén Anna eléri Don Juant, és akkor rákényszeríti az akaratát. Tehát valójában itt történik az áttörés, hogy a nők kezdik átvenni a vezetőszerepet.
4: De ez valami olyan mi akar lenni, hogy menekül, hogy ez az örök harc az értelme és mit tudom én, az ösztönök közül, hogy el akar menekülni, tehát, hogy ellentétben van, hogyha túlságosan kötődik a nőhöz, akkor nem tudja ki teljesíteni magát, mint tudós. Tehát, hogy
5: egyrészt az, másrészt pedig ebben benne van az, hogy ha hasonlattal kifejezni, hogy ez a kora modern szubjektum, aki, és Robinsonnál máshol is, aki az első egy-két évszázadban mindenre képes, elgyöngül. Elgyöngül, és már, tudja, hogy az objektumával nem tud úgy bírni már, mint korábban, és keres valamilyen kiutat, valamilyen mellékot, és itt jön be akkor a G.B. Shaw, Don Juan-nál a filozófia, Max Frischnél meg a geometria, és ebben a darabban a G.B. Shaw-nál nem ez a egyszerű, szimpla történet az érdekes, hogy a történet végén Donna Anna megkapja Don Juant, és Don Juan mondja, hogy hát igen, de azért Anna nem boldog, csak sikeres. Tehát megjelenik egy, ez jó volt a kérdés, tehát megjelenik a sikeresség és az etikai összetettnek a

0: fust.
1: És megint csak Donna Anna, de ők nem látják, nem ismerik egymást, csak a nevükről tudnak, és amikor összejönnek ott a családi birtokon, hogy másnap meg lesz a menyegző, éjszaka Don Juan kimenekül a kertbe, kimenekül Anna is, és nem tudják, hogy ők holnap majd össze fognak tartozni, találkoznak, és egymásba szeretnek. Olyanik, hogy még szeretkeznek is. És másnap, amikor oda kell állni a pap elé, akkor Don Juan visszautasítja, hogy én olyan nővel nem vagyok hajlandó összekötni a életemet, aki odaadja magát legelső férfinak valahol. És ez Anna nem érti, de ti szeretjük egymást. Nem érdekel engem, de az eszme, hogy történhet ez. Tragédiába fordul a dolog, Don Juan elmenekül, ahogy szokta. És itt nagyon érdekes, hogy egy utcalány, örömlány, aki szerelmes volt Don Juanba, és aki közben egy ilyen család, házassági karriert fut be, mert férezmény egy herceghez, utána megözvegyül, és felajánlja Don Juannak, hogy, mert látja Don Juan, hogy már nem érdeklődött a szerep, és felajánlja neki a kastélyát, hogy megjátsszuk a pokorra süllyedést, eljössz oda, és ott nyugodtan a geometriával foglalkozhatsz, és néha azért velem is. És akkor a történet vége az, hogy tehát egyrészt valóban most amit eszembe annak a nőnek a neve, aki kezébe veszi Don Juan sorsának az
0: irány.
1: Kérem? Nem, beugrik a név. És Don Juan lényeg függelékké válik, a nő függelékévé. Tőle függ az élete, és a végén, ahogy bevallja ott a püspökkel való beszélgetésbe, hogy az utolsó csapdába is beleesik, hogy apává válik.
0: Hát akkor itt veszített el azt, amit az elején mondta, hogy a legfontosabb Don Juan számára a saját egyéniség.
1: Igen.
0: Jó, és ezzel
1: pontos,
0: már
1: pontosabban valahogy megment az egyénségéből az érdeklődését. Aha. Tehát, hogy az megvan, az már nem a nő, hanem a geometria, igen, azt megtartja. De ugyanakkor mindenfajta más cselekvés a körülmények.
0: A szabadság elveszett, ez legalább annyira fontos.
1: Na.
0: És akkor elérkeztünk szerintem a modern irodalomhoz, 20. század második feléhez. Milyen ennek a modern irodalomnak a Don Juan képe?
1: Hát egy kicsit a Max Frisch, az már bevezetésebben, mert ez a 20. század, és itt különböző motivumok jönnek be, az egyik az, mondjuk a legjelentősebb Kunderának a 60-as évekbeli novellájában, a szimpóziumban, hogy Don Juan rájön, hogy a nők, sikeres még mindig Don Juan, megkapja a nőket, de rájön arra, hogy a nőket már nem ő, mint személy érdekli, hanem a hírnév csábítja őket. Tehát hallották, hogy ez a Don Juan, és akkor nekiindulunk. Tehát ebben a Kundera féle...
0: Pedig Kundera nem is ismerte a celebek világát. Nem, annyira, igen. És akkor mit írna ma, hogyha...
1: Igen, később megismerte Franciaországban, emigrációban, és ott már tudta, hogy hogyan működik, ezt a Halhatatlanság című regényében szépen megfogalmazta, hogyan kell alkalmazkodni, hogyan kell aktuálisnak lenni mindig. Igen. Az egy nagyon érdekes. Ebben itt bevallja azt, hogy ő már nem lehet Don Juan, egyrészt azért, mert valóban csak a hírnevére buknak a nők, a más pedig azt mondja, hogy a 20. századi Don Juan már nem provokál semmilyen hatalmat, amelyik az életére törhetne. Tehát ő a klasszikus Don Juan az egyházat hívta ki magá ellen. Azért gondoljunk bele,
0: ez egy veszélyes dolog
1: a 17. századi Spanyolországban az inkvizícióval nem volt akármi, és azt mondja Kundera főorvosa, akit Don Juannak hívnak, hogy hát valójában én már csak a nagy gyűjtögető vagyok. Tehát lége visszatérek oda, ami volt eredendő Don Juannak, egy listát készítek, és ezek a nők az enyémek.
0: Jó, végigfutottunk, de nekem még van egy-két kérdésem. Az egyik, Don Juanról óhatatlan is eszünkbe jut Casanova, de tudom, hogy a kettő között különbség van. Tegyél már a különbséget a kettő között.
1: Hát az alapvető különbség az, hogy Don Juan eltekintünk a legendáktól, és ha csak az irodalmi művet tesszük alapul, akkor Don Juan az egy irodalmi alak. Casanova pedig egy élő személy volt.
0: Akkor abban, amit ők sugároznak, igen, akkor így kérdezem.
1: Ja, úgy, igen. Hát az, hogy lényegében Casanovát csak a korabeli Don Juannal lehet összehasonlítani. Tehát korabeli Casanovát nem lehet összehasonlítani a 20. századi Don Juannal, hanem a legelső típussal. És ebben esetben az van, hogy míg Don Juan egy kegyetlen és könyörtlen csábító, Casanova szerette a nőket. Casanova tisztelte őket, és azt mondta, hogy az életének a lényegét alkotják a nők, és amíg Don Juan a saját gyönyörét kereste, a saját vágyát teljesítette ki nőkkel, Casanova pedig megpróbálta a nőket boldoggá tenni. Ez leírja az életrajzában, hogy hogyan készült minden találkozásra, mennyire pontosan odafigyelt a részletekre, hogy ott sikerüljön a dolog. Tehát, hogy mondjam, a technikát nagyon jól ismerte Casanova, de ezt a technikát

0: használta ki, hogy a nőknek örömet és gyönyör szerezzen. Ez aztán később a 18. századi francia filozófiának egyik alapelve. És még valami az, hogy Don Juan bármennyire végén a történetben a pokorra kerül, azért őt mindig védte a saját társadalmi státusza és a szerepe, tehát ő Don volt, és tehát bármilyen kalandor is volt, megúszta általában dolgokat, de Casanova viszont egy, hogy mondjam, nem volt nemes származású, neki meg kellett élni. Ez a korabeli kalandregényekkel összefüggő dolog, hogy hogyan lehet valaki kalandor, és hogyan megy kalandokba, amikor az életére megy ki a játék.
1: Nekem erről valami eszembe jutott, én lehet, hogy persze nem vagyok filozófus, de azt mondtuk, hogy a Don Juan a modernitás terméke, aki lázad valami ellen. Igen. De ha úgy veszük, az, hogy ő csak birtokolni akarja, meg akarja szerezni. Az, hogy ő magának akar csak örömet igen. okozni. Ez valójában a régi patriarkális világnak a tulajdonképpen a tükre, mert csak birtokolni akar a nőt, és nem akar a nőnek semmit adni. Ez egy hagyományos férfi szerep, ha úgy veszük. Hogy a nő csak azért van, hogy a férfi szolgálja ebből a szempontból szexuálisan is, és nem kell törődni a nő vágyaival, nem kell törődni azzal, hogy a nőnek is jól, és sorolhatna még. Ilyen szempontból azért Casanova már egy modernebb alak, ha úgy veszük.
0: De hát a Don Juan is eljut odáig, hogy átadja magát, és elengedi ezt a hogy a vagyonszerzési dolgot. De gondoljuk bele, azért mindig is, ha végigolvassuk a szövegeket, azok a csábítási mechanizmusok, azok pontosan ugyanolyanok, mint amelyeneket aztán Laclos is leírja veszedelmes viszonyokban, hogy milyen lépéseket kell tenni, és ezek nagyon közeliek a vállalkozói mentalitáshoz.
2: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mészáros András filozófussal Simon Attila beszélget.
0: Tehát, hogy fölmérni a terepet. Mihoz hasznot? Hol nem nyerek hasznot, és hol fog veszíteni? Hogyan tudok ebből kihátrálni, hogyha... Ez katonai taktika is, de ugyanakkor vállalkozó taktika is, és ez benne van, és főként a 18. századi dokonokban, az meg ottán a korabeli szerelmi irodalomban is, hogy a pillanatra összpontosítunk. Tehát ez a Don Juannál ott van, hogy az a pillanat érdeklőt, például a Puskin Don Juannyában, amikor Laurával beszélget, akkor az hasonló mentalitású nő, és mondja, hogy ebben a pillanatban csak téged, más pillanatban egy másikat. Tehát, hogy nincs egy a pillanat kihasználása. Ez a időökonomiának az alapelve, és ilyen szempontból viszont Don Juan valóban nem egy eredendő macsó mentalitás, hanem az a modernitás szubjektumának a tevékenysége, hogy az objektum a nő, és azt teljesen kihasználni, kizsákmányolni, ahogy Robinson szigetet zsákmányolja ki. Tehát van egy, valamire irányul a cselekvésem, és azt én uralni akarom. Ez egy kapitalista mentalitás, őszintén szólva.
1: Podcast stúdiónkban Mészáros András, filozófus. Végeredményben akkor, ahogy így végvezetted a korszakokon, látjuk azt, hogy átalakul Don Juan, de átalakul valószínűleg a női ellentéte, Donna Anna is átalakul.
0: Igen.
1: És ha kettő átalakul, akkor nyilvánvalóan ez a történet, ez végkíséri a férfi és nő viszonyának az átalakulását.
0: Igen.
1: És, hogy mennyire más lett. Sőt, ha jól tudom, már a legújabb időkben, vagy a 20. században megjelennek a női hódítók is, akik nőként Don Juanok.
0: Donna Juana.
1: Donna Juanak is igen, megjelennek.
0: Igen, vannak. Hát én a telpelli adásomban kettőt említettem, egyik Czóbel Minkának a Donna Juana című műve. Ott valóban a Donna Juana átveszi Don Juan minden tulajdonságát, csak még hozzáteszi, hogy én vagyok a tökéletesebb. Tehát a Don Juana maradt egy ilyen természeti lény, és elveszett a Donna Juana Czóbel Minkánál eljut egészen odáig, hogy valójában az a szexualitás már nem olyan fontos, mint volt korábban, tehát egy eszményi viszont akar kialakítani. És a másikat, ez a holland írónőt, Hellais Házet hoztam példának, ott pedig le is írja expressis verbis, hogy már a 18. századi irodalomban is vannak női alakok, akik saját magukat akarják felmutatni a világnak, és hogy nem igaz az, hogy a női alkat az a ájulás, meg az odaadás, és a gyengeség, hanem erős alkatok vagyunk, és ezt végigviszük. Tehát itt valóban a Don Juan helyébe bizonyos helyeke odalép Donna Juana.
1: Ebből a szempontból szerinted ez a fajta archetípus, amit Don Juan képvisel, ez időtálló marad a következő időszakokban is, mert tulajdonképpen egy kicsit a mai világunk már túllépett ezen, amit ő képvisel. Uh-huh. Tehát ha úgy veszük, tehát a női egyenjogúság, stb., ebbe ez már nem nagyon fér bele. Szerinted meg fog-e maradni ez? Részemre az utolsó kérdés, aztán még nyugodtan mondd el, amit meg akartál ezzel.
0: Hát nem vagyok prognosztikus, hogy hogyan fog alakulni ez. A irodalomnak megvan az a sajátossága, hogy nagyon rá tud tapintani arra, hogy éppen hogy alakulnak a dolgok az emberi viszonyokban. Hát most ott állunk, hogy egy ilyen, most időzőben mondom, ilyen döntetlen állapotban vagyunk. Don Juan már nem az a Don Juan, aki volt. Donna Juana megjelenik, és keresi a saját szerepét, és egyelőre ott vagyunk, hogy egyenjogú akar lenni. Tehát míg az eredeti Don Juan mindig fölött állt a nőnek, tehát ő uralni akarta, a Donna Juanák nem akarják uralni, tehát Szóbel Minkánál se nem akarja uralni őt, hanem egyenrangú viszont kialakítani. És most, hogy ha kialakul az egyenrangú viszony, ez hová fejlődik utána, hogy ki a két szubjektum, ugyanis a nő, mint objektum, szubjektummá vált. És az a két szubjektum találkozásából pedig, hogy mi fog kijönni, azt én nem látom előre. Én el tudom képzelni, de én örök optimista vagyok, hogy ebből kialakult egy nagyon jó viszony. Mert akkor mindenki megtarthatja a saját személyiségét, mind a ketten, és abból mindig több jön, mint amikor egy valaki irányít egyértelműen, vagy pedig hatalmat gyakorol. Persze itt hozzá kell tenni azt, hogy általában a férfi-nő viszonyban a hatalom fogalma és a hatalom mechanizmusa másolyan működik, mint a társadalmi viszonyokban. Tehát azok mások a mechanizmusok. De a hierarchikus aláfelérendeltség az azért megvan.
1: Jó, hát részemről ennyi, nem tudom, van-e még, amit te hozzá akarsz fűzni, vagy valamivel le akarod zárni, de én azt hiszem, hogy végigbeszéltük a történetet.
0: Szerintem is végigbeszéltük, hát mert, hogy mondjam, hagyjuk nyitva egy három ponttal, hogy hol fog ez venni. Számomra ez azért érdekes az egész téma, mert legalább egy 40 éve nagyon érdekel a társadalmi idő problémája a filozófiában, és a férfinő viszonyban és a szerelem kérdésében ez alapfontosságú. És megnézni, hogy nem egy absztrakt, elvont szinten hogyan működik az így idő struktúra, hanem egy ilyen konkrét viszonyban, az rendkívül érdekfeszítő, és ezt még fogom azért kutatgatni.
1: Jó, Bandi, nagyon szépen köszönöm, mint mindig veled nagyon hasznos volt, meg élvezetes beszélgetni, a hallgatóságnak pedig azt tudom mondani, hogy olvassanak Don Juanról, olvassanak Molière-t, olvassanak Kunderát, és hallgassak meg a Mozart csodálatos zenét, a Don Giovannit.
0: Nem tudok hozzátenni mást, úgyhogy én is köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
2: Mészáros András filozófussal Simon Attila beszélgetett.
3: A Fórum Kisebbség Kutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
4: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbség Kutatóintézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

leszek-e én, több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz. Leszek-e én, több az út poránál, amit őszi esővel, csupaság.

feszeke éj, több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél. Leszek-e én több egy szép mesélnél, melyre fiam alszik el, leszállt az ég.

0: Mitől lesz igazán finom egy nyári főzelék? Meddig jár a gyerektartás, mennyi jár, és mi történik, ha valaki nem fizet? Kik tartoznak a rocktörténelem legendás 27-esek klubjába, és hogyan kerülhetjük el, hogy a nyaralás végére ne menjen a bankszámlánk is szabadságra? Főzés, jog, zene és pénzügyi tanácsok a pénteki nappaliban. Fica János vagyok, várom Önöket reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval, és hogyan élte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla? Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Szünetel a vasúti közlekedés Szenc és Diószeg között. A Velencei Bizottsággal tárgyalt a magyar államfő leváltásának kérdéséről. Holnap ismét változóan felhős, inkább derült égbolt lesz jellemző 30 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Szünetel a vasúti közlekedés Szenc és Diószeg között, miután ma délelőtt egy utasok nélkül közlekedő szerelvény áramszedője egy sérült felső vezetékkel ütközött. Az áramszedő leszakadt, a mozdony szélvédője betört, a mozdonyvezető könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen ellátták a mentők. A Szlovák Vasút Társaság az érintett szakaszon pótlóbuszokat indított, az Eurocity vonatok pedig Galánta és Nagyszombat felé kerülő útvonalon közlekednek Pozsony irányába. A Vasúttársaság szerint a forgalom várhatóan csak az esti órákban állhat helyre, az utasokat pedig arra kérik, hogy számítsanak késésekre, és kövessék a Vasúttársaság aktuális tájékoztatásait. Jelenleg 9 rendkívüli helyzet van érvényben Szlovákiában az ivóvíz hiány. Az árvizek és a viharok okozta károk miatt a Besztercebányai és a Zsolnai kerületben, valamint a Nagyszombat megyei Szereden, közölte Matyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője. Az elmúlt napok rendkívüli hőségét országszerte intenzív zivatarok követték, amelyek felhőszakadással, erős széllel és jégesővel érkeztek. A viharok közlekedési fennakadásokat, helyenként áramkimaradásokat is okoztak, több térségben pedig villámárvizek veszélyére figyelmeztettek. Sulyog Tamás magyar államfő ma Budapesten fogadta a Velencei Bizottság delegációját, miközben egyre erősebb politikai vita bontakozik ki az elnök esetleges leváltásáról. Az ügy hátterében a kormányzó Tiszapárt alkotmánymódosítási javaslata áll, amely lehetővé tenné Sulyog eltávolítását, amit az elnök korában az Európa Tanács testületénél is kifogásolt. A kormány részéről Magyar Péter kormányfő kezdeményezte a javaslat előterjesztését és a bizottsági vizsgálatot is. Áder János volt államfő szerint az eljárás alkotmányellenes és súlyos politikai következményekkel járhat. A Velencei Bizottság közölte, hogy gyorsított eljárásban vizsgálja az ügyet és budapesti egyeztetéseket is tervez. Teherán bejelentette, hogy az iráni hadsereg határozza meg a hajók útvonalát a Hormuzi szoroson keresztül, amely a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala az energiahordozók szállításában. A hadvezetés közölte, hogy az áthaladó hajóknak kötelező az Irán által kijelölt útvonalat követniük, az engedetlenségre pedig azonnali és határozott katonai választ ígértek. A szoros stratégiai jelentősége miatt a bejelentés nemzetközi aggodalmat váltott ki. Az Egyesült Államok szerint a hajózásnak szabadnak kell maradnia, és nem lehetnek korlátozások vagy díjak az áthaladásért. A Hormuzi szoros forgalma az utóbbi időszakban már több alkalommal is feszültségek célpontja volt a térségben. A német szövetségi ügyészség szerint a 2022-es Nord Stream gázvezetékek elleni szabotázs akció egyik vádlottja ukrán állami tisztségviselők utasítására vett részt a támadás előkészítésében. A vád szerint a férfi ukrán katonaként társaival közösen dolgozta ki a robbantás tervét, hogy megszakítsák az orosz gázszállítást és ezzel csökkentsék Moszkva háborús vételeit. A nyomozás szerint a csoport egy bérelt vitorlással jutott el a Balti-tengerre, ahol robbanó szerkezeteket helyezett el a vezetékeken. A gyanúsítottat tavaly Olaszországban fogták el, majd Németországnak adták ki. A német ügyészség közlése a vádiratban szereplő állításokat ismerteti, amelyekről a bíróság később dönt.
2: Időjárás.
3: Holnap ismét változóan felhős, inkább derült égbolt lesz jellemző, napközben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén még elvitve előfordulhatnak záporok vagy viharok. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Mérsékelt északnyugati irányú légmozgás várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset lassítja a haladást Komárom elején Csallóközaranyos irányából. Balesetre figyelmeztetnek Ragyolc főútvonalán is a magyar határ felé. Árokba hajtott itt egy autó, korlátozott a haladás az egyik sávban. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
4: Július 1-től fontos változás lépett életbe a kisebb egyéni vállalkozók számára. Bevezették az úgynevezett mikrojárulékot, amely havi 131,34 € plusz terhet jelenthet azoknak, akik eddig alacsony bevételük miatt nem fizettek szociális járulékot. A minisztérium szerint ez javítja az érintettek szociális biztonságát és későbbi nyugdíjhelyzetét. Sok kisvállalkozó viszont attól tart, hogy a plusz teher egyszerűen elviszi majd a nyereségét. Hogy pontosan kiket érint a változás, kik mentesülhetnek alóla és milyen gyakorlati döntések előtt állnak most a vállalkozók, erről beszélgetünk Zsupcsan Zoltán pénzügyi szakértővel, a Pénzügy SK alapítójával. Körülbelül elmondtam a bevezetőben, hogy mi változik, vagy mi változott július 1-től, de ugye a legtöbb érintettet most valószínűleg az érdekli, hogy beleesik-e az új fizetési kötelezettségbe. Tehát kiket érint ez a havi 131,34 € mikrojárulék?
5: Igen, el kell mondanom a legelején, hogy ez eddig hogy működött, hogy mihez képest változás ez a, mihez képest negatív változás ez a mikrojárulék. Eddig a mikrojárulék előtt időszakban úgy működött, hogy ha valaki vállalkozott, kisvállalkozó volt, akkor egy 9144 eurós árbevételig, tehát hogyha ennyi volt az összbevétele az egész évben egy kisvállalkozónak, akkor mentesült a szociális járulék fizetése alól. Ez azt jelentette, hogy nem csak az első évben, de minden évben vizsgálta a rendszer, hogy ha akár több éven át nem értük el ezt a kritikus határt, ezt a 9144 eurót, akkor mentesültünk minden következő évben ettől a járuléknak a fizetésétől. És ki kell gondoljunk ebben az esetben, itt nem nagy vállalkozókról van szó, és tehetős vállalkozókról. Szlovákiában még sokszor egy ilyen a vállalkozó név hallatán egy tehetős ember ugrik be az embereknek. Itt kifejezetten sokszor nyugdíjasokról volt szó, akik a szerény nyugdíjukat szerették volna pár száz, szó szerint pár száz eurós mellékkeresettel oficiálisan kisegíteni, kiegészíteni. Anyasági lévő anyukákról volt szó, akik szintén szerettek volna időt és energiát feláldozva egy pár száz euróval, például egy asszisztensi mellékállást találni a gyereknevelés mellett, illetve diákokról, akik szerették volna szárnyaikat bontogatni az iskolai idő alatt, vagy a nyári szünetben, és őket tényleg szerencsére eddig nem sújtotta semmilyen komolyabb járulék fizetés havi szinten. szinten, és tehát, hogy a lényegre térjek, tehát tegnaptól július 1-től pedig az változott, hogy eredetileg mindenkinek, de szó szerint mindenkinek, akinek kisvállalkozói engedélye volt, annak automatikusan ezt a minimum 131 eurót fizetnie kell a vállalkozás megnyitásától, illetve pontosabban a 6. hónaptól kötelezően. Gondoljunk itt valakire, aki tényleg, ahogy említettem, medializálva voltak ilyen esetek, hogy valaki szabad idejében szappanokat gyárt, és ezt árulja a piacon, illetve hasonló kis kiegészítésekre gondoljunk. Ezek az emberek sokszor tényleg szó szerint 100-200 eurót tudnak megkeresni ezzel a kis mellékkeresetükkel. Hogyha ebből 131 eurót mikrojárulékként ki kell fizetni, hát akkor nagyon egyszerű a matematika, hogy tényleg nem rentábilis ez a tevékenység, és nagyon sokan lehet, hogy visszaadják a kis vállalkozó engedélyüket, illetve nagyon sokan lehet, hogy kevésbé oficiális úton fognak számlázni, és ez semmiképpen sem pozitív az állam bevétele szempontjából. Az utolsó pillanatban jött egy kis segítség, tehát tényleg 2 hónappal ezelőtt módosítottak, mivel nagyon nagy ellenállás született, illetve látták, hogy tényleg kicsit finomítani, finomhangolni kell ezt a rendszert, és legalább bevezettek egy nagyon minimális sávot, ez 2876 euró, tehát kerekítve körülbelül 3000 euróig továbbra is mentesülnek, 3000 euró éves bevételig mentesülnek a szociális járulék fizetése alól, tehát továbbra is maradt egy kis sáv, amikor nem kell szociális járulékot fizetni, ez havi szintre bontva 250 eurós keresetet jelent, tehát tényleg gondoljunk az említett példára, valaki anyasági, illetve nyugdíj mellett például fordítást vállal, valami asszisztensi munkát, hogyha ez 250 euró havi forgalomig, bevételig lesz, akkor továbbra sem kell szociális járulékot fizetni. Azonban miről sokszor nem beszélnek, az az egészségügyi járulék, tehát tényleg a legnagyobb visszhangot ez az új bevezetett szociális járulék hozza, azonban nem elenyésző tétel az egészségügyi járulék, amit tényleg mindenkinek, minden kis vállalkozónak fizetnie kell, hogyha nincs mondjuk mellette állandó munkaviszonyban, az pedig szintén egy 121 eurós tétel, és itt ha összeadjuk a járulékot, a szociális és az egészségügyet, akkor ez egy 253 eurós tétel, és a legsebezhetőbb, és a leginkább azokat fogja demotiválni ez a mikrojáruléknek a bevezetése, akik pontosan ezt a 250-300, esetleg 400-500 eurós szinten tudnak mellékkeresetet, illetve kisvállalkozóként pénzt keresni. Ez körülbelül egy 300 000 embert érint, ami tényleg nem egy kis csoport. Itt szó szerint azt, amit megkeresnek havi szinten, az szó szerint az összeset járulékként ki kell fizetniük, vagy egy nagyon nagy részét, és tényleg nem kell nagy gyorslási tehetség ahhoz, hogy ahogy említettem, ezek az emberek valamilyen kiutat fognak keresni, sokan tényleg azt mondják, hogy bezárják a kis vállalkozásukat, és nem éri meg, tehát matematikailag tényleg nem éri meg, illetve még azt is nagyon látni, hogy a tavalyi évben rekordot döntöttek a bezárt kis vállalkozások, tehát akik visszaadták a kis vállalkozói engedélyüket. Ezek általában évente ilyen 30-40 ezres számú tételek, tavaly pedig rekord született, tehát 65 ezer kis vállalkozó zárta be a kis vállalkozását, és most még csak a 6. hónapot zártuk le ebben az évben, és már 40 ezer kis vállalkozó adta vissza az engedélyét, tehát egyértelműen lehet, hogy első ránézésre laikusként úgy tűnik, hogyha új adókat, új járulékokat vezetünk be, akkor az emelheti a bevételünket, azonban tényleg számolni kell azzal is, hogy nagyon sok kis vállalkozónak veszi el a kedvét a vállalkozástól, illetve a szürke, illetve fekete zóna felé is motiválja mozdulni az embereket, tehát azt jelenti, hogy számla nélkül és egyéb más úton fogják végezni a számlázásukat, hogy beleférjenek mondjuk ebbe a 250 eurós határba, vagy esetleg ebbe a második sávba, megpróbálják, hogy legalább a 9144 eurós bevételt oficiálisan ne lépjék túl, hogy ne kelljen a teljes járulékot fizetni, és erről nem is beszéltem, tehát ezek még tényleg az úgynevezett mikrotételek, nem, biztosan nem nevezném mikronak, de a valódi járulékok, akik teljes járulékot fizetnek, azok összesen havonta egészségügyi és szociális járulékkal 425 eurót fizetnek havonta. A probléma pedig az, hogy minden komolyabb vállalkozó, akik tényleg képesek életszerűen vállalkozásból megélni, azok valamikor kisvállalkozóként kezdték, és hogyha tényleg ellehetetlenítjük, vagy nagyon megnehezítjük az embereknek a vállalkozói piacra lépését, tehát mindannyian kezdték valahol, és idővel kiépítették az ügyfélkörüket, illetve a kapcsolati tőkéjüket a vállalkozáson belül. A nagy kérdés az, hogy kik lesznek a jövő vállalkozói, hogyha ennyire komoly akadályokat teszünk, illetve hintünk a kezdő kisvállalkozók lábai elé.
4: Pénzügyi szakértőként mennyire tartja megalapozottnak a minisztérium érvelését? Tehát, hogy valóban javítja ez a változás az alacsony jövedelmi vállalkozók szociális biztonságát?
5: Azt azért mindenképp hozzá kell tennem, hogy valamilyen szinten védjem ezt a pozíciót, hogy nagyon sok kisvállalkozó tényleg évekig, néha évtizedekig bagatellizálja ezt a helyzetet, hogy minimalizálták, vagy nagyon alacsonyan tartották a járulék fizetési szintjüket. Ennek tényleg a böjtje is megérkezik körülbelül nyugdíjas korban, amikor realizáljuk, hogy lehet, hogy sikerült mondjuk optimalizálnunk és járulékot megúsznunk sok-sok évtizeden át, de ennek aztán a minimál nyugdíja az eredménye, tehát nagyon sok kisvállalkozó, akik ma nyugdíjasok, azért jogosan panaszkodnak, hogy a nyugdíjuk körülbelül 400-500 euró környékén van, tehát van ebben az érvben is logika, de ezt tényleg nem úgy kellene orvosolni, hogy rögtön a kisvállalkozás megnyitása után pár hónappal szinte ellehetetlenítő járulékokat fizetnek az emberek, és ezekből a mikrojárulékokból, tehát az a probléma, hogyha szinte teljesen egyáltalán nem fizetnénk járulékokat, vagy a mikrojárulékokat fizetjük, ami, ahogy említettük, nem is annyira mikro, az eredmény a nyugdíjban kifejezve tényleg elenyésző, tehát lehet, hogy egy 20-30-40 euróval magasabb lesz a nyugdíj annak, aki a mikrojárulékokat fizeti ezekben az években. A szolidaritás rendszere a szlovák nyugdíjrendszerben nagyon erősen működik, tehát akik többet fizetnek, azoknak arányában egy kicsit kevesebb lesz a nyugdíjuk azért, hogy kisegítsék az alacsonyabb nyugdíjbevétellel rendelkező nyugdíjasokat, ez teljesen egy másik téma. Tehát az érvben azért van valamilyen pozitívum, csak tényleg az eszköz, illetve a módszer, hogy ezt hogy szeretnék kivitelezni, ez nem pozitív. Ahogy említettem, hogyha ellehetetlenítjük és elveszük a motivációt a kezdő vállalkozóktól, akkor el sem indulnak ezen az úton, és teoretikusan sem tudunk arról beszélni, hogy milyen lenne majd a nyugdíjuk sok-sok év vállalkozás után.
4: Zsupcsan Zoltán pénzügyi szakértőt, a Pénzügy SK alapítóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen.
4: Július 1-jével egyszerre két fontos európai elnökség is elindult. Írország átvette az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, Szlovákia pedig a Visegrádi négyek soros elnökségét. Elsőre két különböző súlyú és jellegű feladatról beszélünk. Az egyik az uniós döntéshozatal egyik legfontosabb koordinációs szerepe, a másik egy regionális együttműködés irányítása, melynek jelentősége az utóbbi években sokat változott. A kérdés az, mire lehet képes Írország egy háborús, költségvetési és versenyképességi vitákkal terhelt Európai Unióban, és mire lehet képes Szlovákia egy politikailag megosztott V4 élén. Erről beszélgetünk Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével. Kezdjük a két elnökség közös pontjával. Mit jelent egyáltalán az, hogy egy ország átveszi az EU tanácsának soros elnökségét, illetve a V4 elnökségét? Arra gondolok, hogy például mekkora mozgástere van ilyenkor az adott országnak azzal kapcsolatban, hogy a saját érdekeit érvényesítse?
6: Teljesen más két nemzetközi intézményről van szó, és ugye más a súlya egy-egy elnökségnek, az Európai Unió tanácsai elnökének lenni, illetve a Visegrádi négyek elnökének, hiszen az Európai Unió az ugye egy óriási nagy szervezet, 27 tagállammal, a Visegrádi négyek pedig, ugye most próbáljuk újra feléleszteni 4 tagállammal, és hát ezeknek a tagállamoknak a politikai súlya az egészen más keretekben értelmezhető, mint ahogy az Európai Uniónál. Az Európai Unió tanácsának az elnöki posztja ugye egy nagyon régi pozíció, hiszen gyakorlatilag az Európai Uniónak a megalakulása óta valamelyik ország viszi az úgynevezett nyitott dossziékat, a nyitott ügyeket. Ő az, aki koordinálja azokat az üléseket, amelyeket a tanács és ugye itt több tanácsról is van szó, tartani szoktak a fél év során, és hát ugye össze is kell fogni a fél évnek a programját, ami azt jelenti, hogy meg kell határozni azokat a prioritásokat, amik mentén ezeket a dossziékat elő fogják venni, és megpróbálják majd lezárni. Ehhez kapcsolódóan már lehet beszélni arról, hogy mik is azok a prioritások, amelyekkel ebben a fél évben foglalkozni kell, de nagyon fontos, hogy nem az ország határozza meg, aki viszi ezt, hanem gyakorlatilag az Európai Unió az, aki ezeket a dossziékat az előző elnökségből megörökli, és utána pedig ezeket végre kell hajtani majd. Hát, hogyha az ír elnökségnek a prioritásait kellene nézni, akkor három nagy keretfogalmat használ most az ír kormány. Egyrészt a versenyképességgel kapcsolatos fejleményeket kell valahogy majd kezelni, ugye ez több jogszabályt is jelent majd, és több találkozót is. Másrészt mostanság ugye a biztonság az kiemelkedő, gondolkodjunk csak az ukrajnai helyzetre, illetve akár a közel-keleti helyzetre, de a transatlanti biztonságra is gondolhatunk. És hát az európai értékek az az utolsó, ami pedig szintén egy csomó olyan konkrét intézkedést hozhat majd, amelyek a különböző dossziékban fognak majd testet ölteni. Kiemelten fontos lesz az Európai Unió 2028 utáni költségvetésének, a vitáinak a szervezése, az Európai Unió bővítésének a kérdése, a versenyképesség, illetve a biztonságon belül a különböző fenyegetéseknek a kezelése, a védelmi-ipari együttműködésnek a kialakításának a folytatása, és hát az utolsó pedig, ugye a versenyképesség, itt nagyon konkrét kérdések merülhetnek föl, a digitalizáció, mesterséges intelligencia, és hát egyáltalán az európai iparpolitikának a megújítása, úgyhogy lesz elég sok feladat.
4: Mennyire vár inkább ilyen technikai koordinációs feladat az ír elnökségre, vagy pedig politikailag is meghatározó fél év következik? Tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy nem mindegy-e, hogy melyik ország vezeti ebben a fél évben az Európai Uniót, vagy pedig az egyes országok prioritásai is szerepet játszanak abban, hogy milyen irányban megy majd a következő időszakban az Európai Unió?
6: Szimbolikus jelentősége mindenképpen van, hogy melyik ország az, amelyik viszi, hiszen azért ő határozza meg ezeket a prioritásokat, de hogy ahogy az előbb beszéltük, ugye ezek a dossziék, ezek adják is magukat, hiszen foglalkozni kell velük, nyitva vannak, le kell zárni, határidő van velük. Azt, hogy aztán melyiket veszik előrébb, hogyan koordinálja ezt az ország, ugye az már egy politikai szinten is érezhető, de hát azért ugye tegyük hozzá azt, hogy van egy olyan erő, ami magával is viszi előre ezeket a dossziékat, és hát még egy nagyon fontos dolog van, hogy nem csak egy ország, hanem úgy szoktuk mondani, hogy a trojka szokta előre vinni a még nagyobb dossziécsomagokat, hiszen az előző, jelenleg, illetve a következő elnökség az közösen is meghatároz egy célcsoportot, ami mentén az elnökség működni szokott, de hát alapvetően azért a tagállamok vannak ugye a jogalkotás mögött.
4: Ukrajna uniós közeledéséhez mit tud hozzátenni az ír elnökség? Gyorsítani tudja ezt a folyamatot, vagy csak napirenden tudja tartani?
6: Ugye itt az a kérdés, hogy a tagállamok mit szeretnének természetesen, és ugye Ukrajnával kapcsolatban megkezdődtek a tárgyalások, megnyílt ugye most az elmúlt hetekben az első úgynevezett klaszter, ami azt jelenti, hogy a 35 fejezetből ugye felosztottuk 7 csoportra a tárgyalási fejezeteket, és az első ilyen csoport a jogállamisággal kapcsolatos fejezetek megnyílnak. Ugye az, hogy itt gyors előrehaladás történjen, azért meglehetősen kérdéses, hiszen azért van sok-sok nyitott kérdés. A prioritásoknak a kezelése az lehet az elnökségnek a feladata, de most egy nagyon korai fázisban vagyunk még, ugye még egyelőre nagyon korai lenne azt mondani, hogy ugye párhuzamosan nyíljanak meg klaszterek, vagy párhuzamosan engedjék a tagállamokat, Magyarország ugye is zárkozik ettől a különböző fejezeteket, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy itt is egy koordinációs szerep van. Hogy ugye ezt hogyan értékelik a tagállamok, ez már ugye az elnökségen keresztül lehetséges befolyásolni, és ugye itt akkor összehívhatnak különböző tanácskozásokat, és ott mehetne előre ez a kérdés, de én nem számítok most ilyen jellegű gyorsításra.
4: Az ír elnökség idején mennyire kerülhet előtérbe az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonya? Tehát, hogy Írország ebben ilyen természetes közvetítő lehet, vagy pedig így a Brexit utáni vitákban még mindig túl sok a feszültség ehhez?
6: Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen úgy volt, hogy a jelenlegi brit miniszterelnök Keir Starmer által kezdeményezett, és nagyon alaposan végigjárt tárgyalási fordulók esetleg július közepén eredménnyel járhatnak. Ugye itt egy egészen megújult kapcsolat típusnak a kialakításáról volt szó. Ez magába foglalta különböző élelmiszerbiztonsági kérdésekkel, a vámoknak ezzel kapcsolatban és a különböző kereskedelmet átló intézkedéseknek a könnyítését. Illetve hát még egy nagyon fontos dolog van, ugye ez a fiataloknak a mobilitási programja, az Erasmushoz való visszacsatlakozása az Egyesült Királyságnak, illetve az esetleges Egyesült Királyság területén az európai tanulóknak a lehetőségeinek a bővítése volt szerítéken. Viszont hát tudjuk, hogy ugye a briteknél most éppen miniszterelnök váltás zajlik, és ezek a tárgyalások, ezek az ír elnökségnek az első hónapjaira át fognak csúszni. Nem akarták készhelyzet elé állítani az új miniszterelnököt, úgyhogy valószínűleg azért itt egy elég nagy koordinációs szerep lesz majd Írország számára.
4: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgetünk. Miközben Dublin az egész Európai Unió napirendjét próbálja majd egyben tartani, Szlovákia a V4 élén kezd elnökségben. Milyen állapotban veszi át a visegrádi négyeket? Létezik-e még egységes visegrádi hang egyáltalán?
6: Tudjuk, hogy az elmúlt időszaknak egy nagyon fontos kérdése volt. Itt a felélesztéséről van szó ennek az együttműködésnek. Ugye ez alapvetően egy olyan politikai közösség, ami sokkal kisebb befolyással bír európai szinten, de azért mondjuk azt, hogy regionálisan, illetve időközönként azért az Európai Unióban is nagyon fontos szerepe van a különböző egységes fellépésnek. Ugye ilyen van az Európai Unióban egyébként több fajta, de a visegrádi együttműködés az kifejezetten fontos volt ebből a szempontból. Nincs még egyébként kiemelt prioritás ezen belül, de gyakorlatilag az ír elnökséghez kapcsolódó európai ügyeket, azokat majd nagyon fontos lesz megszólítania a visegrádi négyeknek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy azok a versenyképességgel kapcsolatos kérdések, az energiabiztonság, a Nyugat-Balkánnak a bővítése, a kohéziós politikákkal kapcsolatos, ugye a következő több éves pénzügyi keretnek a vitái, illetve a biztonság és védelempolitikai együttműködések, ezek napi rendben lehetnek. Ha visszagondolunk ugye a 2010 utáni időszakra, amiben volt egy nagyon sikeres és látható megnyilvánulása a visegrádi együttműködésnek, ugye a kohézió barátai jelképezték ugye ezt az együttműködést akkor az országok, és azt az akkori 2014 utáni költségvetésben a kohéziós elmozdulást próbálták más irányba terelni, és ott nagyon hatékonyak voltunk, úgyhogy lehetetnek egy nagyon erőteljes koordinációs szerepe az Európa politikában, és hát azt reméljük, hogy most, amikor kritikusan fontos lesz a több éves pénzügyi keretben a hagyományos értékek, illetve a hagyományos pénzügyi források, a kohéziós támogatások, a mezőgazdasági támogatásoknak a hátrásorolása ellen tenni, akkor ez egy nagyon jó fórum lehet rá.
4: Szlovákia jelenlegi kormányának Brüsszellel szemben gyakran kritikus hangvétele mennyire befolyásolja a V4 elnökségét? Erősítheti a régiós szuverenista vonalat, vagy inkább óvatosabb koordinációra kényszerül majd?
6: Szlovákiának alapvetően érdeke lesz az, hogy a Visegrádi négyek az ismét egy működő regionális fórummá váljon, hiszen amikor Írország vezeti a tanácsot, és ennyire fontos kérdések merülnek föl, akkor csak akkor tudunk hatékonyan működni majd, hogyha minél nagyobb egységet mutatunk fel az Európai Unió keretein belül, illetve hát azokban a vitákban, amik majd kialakulnak, ugye az alkupozíciója is jóval nagyobb lesz, nem csak Szlovákiának, hanem az összes V4 országnak, hogyha közös álláspontot alakítanak ki a bővítésről, és ez gyakorlatilag a külpolitikában és a biztonságpolitikában is így van.
4: Magyarország új politikai helyzete mennyire alakíthatja át a V4-et? Ha ugye Budapest kevésbé lesz konfrontatív Brüsszellel, akkor Szlovákia valamennyire úgy magára maradhat a keményebb uniós vitákban?
6: Ugye itt az uniós viták azok alapvetően a jövőnek a nagy költségvetési, illetve az intézményi struktúráinak az átalakításáról szólnak. Tegyük hozzá, hogy még egy nagyon fontos dolog lesz, ugye jönnek a bővítések, és hát már nem látjuk még a végét, de azért ugye itt a Nyugat-Balkánország, illetve az ukrán, a moldáv csatlakozásnak az előkészítése hatalmas nagy intézményi reformokat is meg fog követelni az Európai Uniótól, főleg ugye, ha egyszer majd eljutunk Ukrajnának a csatlakozásáig, és hát ezeken a területeken is ugye a szavazási rendszereknek az átalakítása majd vitákat fog kialakítani, esetleg ha hozzá kell nyúlni a szerződéshez, és ott módosításokat tenni, vagy éppen megerősített együttműködéssel előre menni bizonyos területeken, ugye ezeket mind-mind csak úgy tudjuk majd megfelelően a saját érdekeinket érvényesíteni, hogyha minél többen vagyunk.

0: De mindenképpen ezen a területen ugye azért előre kellene lépni. A másik, ami nagyon fontos lenne, hogy a versenyképességi átalakítások azok mindenképpen látszódjanak majd az új költségvetésnek a szerkezetében, azaz a források megfelelően hozzá legyenek rendelve, az új intézményi prioritások meg legyenek határozva, és hát a bővítés ügyében is azért történjenek előrelépések, ugye itt nem feltétlenül Ukrajnára kell elsősorban gondolni, hanem akár Albánia, akár Montenegró ügyében, de hát ugye többen is vannak, akik csatlakozási tárgyalásokat folytatnak. A V4-es együttműködés tekintetében pedig én azt hiszem az lenne a legfontosabb, hogyha újra láthatóvá válna a V4-es együttműködés, megindulnának azok az egyeztetések közöttünk, amelyek a politikai alkú szintjén működnek, és ezek az Európai Unióban újra láthatóvá vállalak, és hát nem utolsó sorban azért ne feledjük el, hogy maga a visegrádi együttműködésnek is van egy alapja, egy pénzügyi alapja, ami egy kicsit háttérbe szorult az elmúlt időszakban, de ennek a megerősítése jelentheti azt, hogy a regionális kohéziót azt tovább tudjuk növelni, és az együttműködést ezen a szinten is tudjuk majd érvényesíteni.
1: A következő hónapokban egyszerre érdemes figyelni Dublinra és Pozsonyra. Írország az Európai Unió soros elnökeként olyan ügyeket próbál majd kezelni, mint a versenyképesség, a bővítés, a biztonság és a következő uniós költségvetés. Miközben Szlovákia a V4 élén azt próbálhatja bizonyítani, hogy a visegrádi együttműködésnek a politikai megosztottság ellenére is van még gyakorlati értelme. Gálik Zoltánt, a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Fontos döntést hozott az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága. Továbbra is amerikai állampolgárnak számít az, aki az Egyesült Államok területén születik, függetlenül attól, hogy a szülei milyen bevándorlási státuszban vannak. Donald Trump elnöki rendelettel próbálta volna korlátozni a születési jogon járó állampolgárságot, de a bíróság ezt elutasította. Erről beszélgetünk Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval. Az Egyesült Államokban születettek, ugye automatikusan amerikai állampolgárok lesznek. Miért ilyen fontos az amerikai politikai és jogi gondolkodásban ez a 14. alkotmány kiegészítés, és miért tekintik sokan az amerikai identitás egyik alapkövének?
2: Hát, hogy amikor az Egyesült Államok megalakultak, éppen most lesz 250 éve, akkor nem volt teljesen világos, hogy ki számít amerikai állampolgárnak, és ezért erről a kezdetektől fogva komoly viták voltak. Ugye akkor még nem is volt szövetségi állam, ugye a szövetségi állam csak később jött létre, hanem az egyes gyarmatok, az egyes függetlenné váló gyarmatoknak külön voltak állampolgársági törvényeik, meg szokásaik. Britektől való elszakadásban nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ki számít amerikainak, kinek van szavazati joga, ki tud beleszólni a gyarmatok, függetlenné váló gyarmatok életébe, az új államforma kialakításába. És akkor ez úgy zajlott, hogy a főleg gazdag és gyakran rabszolgatartó fehér férfiak összeültek és meghatározták, hogy ki lehet állampolgár. Persze nyilván kizárták belőle a rabszolgákat. A polgárháború után a 19. század közepén azonban fölmerült az a probléma, hogy nagyon rendben van, de itt van ez a rengeteg fekete bőrű ember, akik nem állampolgárok, és ekkor az amerikai alkotmányt módosították, ez az híres 14. alkotmánymódosítás, 1868-as keletkezésű, amelyben a feketéknek is elismerték az állampolgárságát, de akkor még mindig ott voltak az indiánok, az őslakosok, és az ő állampolgárságukat csak 1924-ben rendezték. Na, ez végig kemény viták tárgya volt, hogy kiszámítson bele, ugyanis hát a pártok elég gyorsan rájöttek, hogy ki az, aki rájuk szavaz, ki az, aki ellenük szavaz. És a republikánusok, a konzervatívok, inkább így mondanám, a konzervatívok végig úgy érezték, hogy nekik egy ilyen demográfiai áradattal kell szembenézniük, és ha meg akarják őrizni a saját privilégiumokat, vagy hogyha udvariasabban fogalmazok, a saját életmódjukat és az eddigi hatalmi pozíciójukat, akkor nekik valahogy föl kell venni ezzel a küzdelmet, és hát ez a mostani folyamatnak is a lényege, hogy Donald Trump elkeseredetten kézába próbálja megakadályozni azokat a demográfiai változásokat, amelyek nem kedveznek a republikánus pártnak, vagy ha úgy tetszik a

0: pedig a közepén élő konzervatívabb vidéki körzetek lakosainak.
1: Kiket érintett volna leginkább ez az elnöki rendelet, hogyha életbe lép?
0: Ez borzasztó izgalmas, mert Donald Trump erről nem beszélt, vagy nem sokat beszélt. Amiről ő beszélt, az, hogy ne jöjjenek Amerikába kínai gazdag, kínai asszonyok, vagy hölgyek, csak azért, hogy ott szüljenek gyerekeket, és aztán azok majd amerikai állampolgárok legyenek, mint hogyha ez egy nagyon fontos, vagy tömeges jelenség lenne. Ehelyett ugye a valóság az, hogy rengeteg illegális bevándorló él Amerikában, a számukat mondjuk 10-12 millió körébe becsülik, akiknek a gyermekei bizonytalan státusban vannak, elméletileg, vagy lennének. Elméletileg ők Amerikában, ha Amerikában születtek, akkor ők amerikai állampolgárok. Még akkor is, hogyha a szüleik nem azok, és a szüleiket is esetleg még ki is lehet toloncolni Amerikából emiatt. De a gyerekek azok már amerikai állampolgárként látták meg a napvilágot. Na most ezekből is több millió lehet, és ugye, hogyha Trump szándékai megvalósultak volna, akkor ezeket is ki lehetne toloncolni Amerikából. De hát az, hogy ez mennyire fontos Trumpnak, arra utal az, hogy ezek 2025. január 20-án, tehát az első napján a második elnöki mandátumának az első napján, ahogy beiktatták, ez volt az egyik első elnöki rendelete, hogy ezeket az embereket megpróbálta megfosztani az állampolgárság lehetőségétől, illetve a jogtól, de 22 állam és több polgárjogi szervezet gyakorlatilag azonnal bírósági keresetet adott be, és az alsó szintű bírák azok általában a Trump ellen ítéltek, de hát a dolog törvényszerűen eljutott a legfelsőbb bíróságig, ahol elméletileg ugye konzervatív oldalnak egy 6-3-as többsége van, mégis ebben az esetben az alkotmánybíróság többsége elvetette a trumpi megközelítést formai okok miatt, másrészt azért, mert olyan hatása lenne az amerikai társadalomra, amit a legfelsőbb bíróság nem tudott elvállalni, vagy károsnak ítélt amerikai jövője szempontjából.
1: Mekkora pofon vagy vereség ez Trump számára, már csak azért is, ugye, ahogy ön is említette, hogy a konzervatív többségűnek tartják a legfelsőbb bíróságot. Mit üzen az, hogy ebben az ügyben mégis elutasították Trump álláspontját?
0: Hát az, hogy mindent azért ő sem tehet meg, és ahogy közelednek a félidős választások, ugye egyre jobban szűkül a mozgástere. Az amerikaiaknak egy hát jó fele, mondjuk 51% a legutóbbi felmérések szerint támogatják az állampolgárságnak ezt a korábbi formáját, tehát a születési jogon járó állampolgárságot, aminek egyébként a területi születési jog az csak az egyik fele, a másik fele az amerikai állampolgárságú szülők, legalább az egyik szülő után járó állampolgárság, tehát kétféle születési állampolgárság is van. De a lényeg az, hogy az amerikai többsége a mostani rendszerrel elégedett, és csak egy harmadnyi kisebbség az, amelyik tart ettől, és amelyik ezt meg akarja változtatni. Trump számára ez egy fontos, nagyon fontos téma, ugye sok minden más is a politikájában, e körül a demográfiai elmélet körül mozog, hogy a bevándorlók azok a liberális oldalt erősítik, ami vagy igaz, vagy nem egyébként, mert például sok spanyol ajkú rászavazott a legutóbbi választáson, ma mindegy. Szóval az általános felfogás, és Trump is ezt képviseli, hogy a bevándorlók azok felborítják a politikai egyensúlyt Amerikában, és ha ez így lenne, akkor persze érthető, hogy miért mozgosít ekkora energiákat. Ez egy érzelmi kérdés nagyon sok amerikai számára, és hát egészen elképesztő javaslatok vannak, hogy akkor most mit kéne tenni, hogyha mégiscsak amerikainak számít mindenki, aki ott születik, hogy akkor a beutazókat rostálni kéne, és a terhes nőket nem szabad beengedni Amerikába. Ez elképzelhető, hogy ezt hogy lehetne vizsgálni. De sok olyan eset is van például, hogy tartós munkavállalói vízummal vannak Amerikában emberek, tehát legálisan diák vízummal, vagy turista turista vízummal hosszabb ideig tartózkodnak Amerikában. De az ő esetükben gyakorlatilag kivéthetetlen, hogy ne szülessenek gyerekek időnként. De ezekre is vonatkozna a trumpi tiltás, ami egészen elképesztő ilyen embertelen helyzeteket teremtene, hogy a gyerek maradhat a szülőnek, meg azonnal el kell hagyni Amerikát. És ez milliós, akár milliós tételben is, vagy milliós létszámban is. Úgyhogy ez nem egy lényegtelen ilyen jogi formaság, ez nagyon sok embernek az életét határozhatja meg.
1: Végezetül a döntés után Trump vagy a republikánusok próbálkozhatnak még törvényi úton, esetleg alkotmánymódosítással, vagy ez politikailag és jogilag már teljesen lehetetlen pálya?
0: Hát Trump ezt helyezte kilátásba, hogy akkor majd a törvényhozáson keresztül próbálja meg ezt keresztül vinni, de hát ez eléggé reménytelennek tűnik. Az amerikai alkotmánymódosítása borzasztóan nehézkes és lassú folyamat, tehát Trump már rég nem lesz az élők sorában, amikor esetleg egy ilyen módosítás átmehetne, de az, hogy továbbra is napirenden tartja a kérdést, a témát, és hogy továbbra is uszít a bevándorlók ellen, akik szerint szinte felhigítják az amerikaiak génállományát, és hát főleg azokat a bevándorlókat nem szeretni, akiknek más a bőrük színe, mint az övé. Az utóbbi időben például menedékjogot azt csak dél-afrikai fehéreknek adtak Amerikában. Korábban ugye nyilvánvalóan azok tudtak ilyen jogot kérni, menedékjogot kérni, akiknek a hazájukban veszélyben volt az életük. Hát ez teljesen nyilván valóan elárulja az igazi szándékokat.
1: Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése megerősítette, hogy az Egyesült Államokban továbbra is érvényes a születési jogon járó állampolgárság elve. Aki amerikai földön születik, az amerikai állampolgár lesz. Erről beszélgettünk Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval. További szép napot kívánok!
0: Viszont kívánom mindenkinek!
2: Mitől lesz igazán finom egy nyári főzelék? Meddig jár a gyerektartás, mennyi jár, és mi történik, ha valaki nem fizet? Kik tartoznak a rocktörténelem legendás 27-esek klubjába, és hogyan kerülhetjük el, hogy a nyaralás végére ne menjen a bankszámlánk is szabadságra? Főzés, jog, zene és pénzügyi tanácsok a pénteki nappaliban. Fica János vagyok, várom Önöket reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
3: Ne becsüljük le a műkedvelőket, vagy hát sufni művészet, szerintem ez nagyon jó szó arra, hogy mi történt a háztartásokban. Mindenki a meglevőből próbált valamit létrehozni. Na most természetesen nem mindig keletkezett azért művészi érték, nagyon sok instrumentális darab, csak azért, hogy csináljunk valamit. Viszont van a karanténkultúrának, mai napig tart egyébként ez a folyamat, egy olyan feldolgozási területe, ami azért létrehozott olyasmiket, amiket ma is bátran ki lehet tenni a kirakatba.
4: H. Nagy Péter, irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel legutóbbi könyve kapcsán a karanténkultúra örökségéről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
5: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
6: Olaszország a gasztronómia fellegvára, de turistaként könnyen elkövethetünk olyan kulturális bakikat, amelyekért a pincérek minimum csúnyán néznek ránk. A legfontosabb szabály, délelőtt 11 óra után nem rendelünk kapucsínót. Az olaszok szerint a teljes kávé megfekszi a gyomrot, így ebéd után már kizárólag eszpresszót isznak. Ha mégis teljes kávéra vágyunk, ne kérjünk simán lattét, mert egy pohár hideg tejet kapunk. Mondjuk ki pontosan, café latte. Az éttermekben szintén szentségtörés a tésztát késsel elvágni, vagy kecsupot kérni a pizzára. Szintén aranyszabály, hogy tengergyümölcseivel készült tésztafélékre vagy halas ételekre soha ne kérjünk reszelt sajtot, mert az olaszok szerint az elnyomja az összetevők friss természetes ízét. Végezetül figyeljünk a számlán a kopertó tételre. Ez a terítési díj, ami nem azonos a borra valóval, hanem egy fix összeg fejenként, amit a helyben fogyasztásért számolnak fel. Érdemes felkészülni a késői vacsorákra is, hiszen a legtöbb autentikus étterem konyhája csak este 7-8 óra körül nyit ki újra a vendégek előtt.
7: hőség és az aszály miatt gyengébb lehet az idei termés. 9 rendkívüli helyzet van érvényben Szlovákiában az ivóvízhiány, az árvizek és a viharok okoztak károk miatt. Az eddigi legnagyobb támadást mérte Kijevre Oroszország. Holnap ismét változóan felhős, inkább derült égbolt lesz jellemző 30 fokos csúccsal.
5: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
7: Jó napot kívánok! A dezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. A rendkívüli hőség és szárazság miatt az idei szlovákiai betakarítás várhatóan gyengébb eredményt hozott tavainál, ezért a kormány az uniós agrártámogatások megőrzését és az öntözés fejlesztését sürgeti, miközben a gazdák több fontos növénykultúránál is jelentős terméskiesésre számítanak. Fekete Tünde összefoglalója.
8: Robert Fico miniszterelnök azt hangsúlyozta egy mai sajtótájékoztatón, hogy a rendkívüli hőség és szárazság negatív hatással lesz a 2026-os betakarítás összeredményére. A sajtótájékoztatót egy Szentváros kataszterébe tartozó búzamezőn tartották. Fico rámutatott arra is, hogy a regionális különbségek viszonylag jelentősek lesznek. Bár örülünk a betakarításnak, számolnunk kell azzal, hogy a terméshozam talán nem lesz olyan, mint 2025-ben volt. De nem akarunk még végleges következtetéseket levonni, mert a betakarítást csak a legvégén értékeljük, akkor leszünk lényegesen pontosabbak, hangsúlyozta. Az Európai Unió készülő költségvetésével kapcsolatban a miniszterelnök azt is hozzátette, Szlovákia ragaszkodni fog ahhoz, hogy ne csökkenjen a közös agrárpolitikára szánt források összege. Bejelentette, hogy támogatni fogja a köz- és magánszféra közötti partnerség keretében megvalósuló öntözőrendszerekkel kapcsolatos projekteket. A szlovák gazdák egy bizonyos ideig bérbe vennék ezeket a berendezéseket, majd a megállapodás szerinti határidő lejárta után azok a szlovák köztársaság tulajdonába kerülnének. Jozef Sumichrast, a szlovák mezőgazdasági és élelmiszeripari kamara elnöke a takarmány területen tapasztalható jelentős kiesésről beszélt. A búza, az árpa és a repce termése szerinte alacsonyabb szinten lesz, mint az előző években, valamint rossz állapotban van a cukorrépa és a kukorica is az öntözés nélküli területeken. Ugyan az idei betakarítás nagyon korán megkezdődött, a komáromi járásban már június 10-én, azóta azonban lassan halad előre. A kamara szerint a betakarítás további alakulása elsősorban az időjárástól és az egyes növénykultúrák régiónkénti érésétől függ majd.
7: Jelenleg 9 rendkívüli helyzet van érvényben Szlovákiában az ivóvízhiány. Az árvizek és a viharok okoztak károk miatt a Besztercebányai és a Zsolnai kerületben, valamint a Nagyszombat megyei Szereden, közölte Matyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője. Az elmúlt napok rendkívüli hőségét országszerte intenzív zivatarok követték, amelyek felhőszakadással, erős széllel és jégesővel érkeztek. A viharok közlekedési fennakadásokat, helyenként áramkimaradásokat is okoztak, több térségben pedig villámárvizek veszélyére figyelmeztettek. Szünetel a vasúti közlekedés Szenc és Diószeg között, miután ma délelőtt egy utasok nélkül közlekedő szerelvény áramszedője egy sérült felső vezetékkel ütközött. Az áramszedő leszakadt, a mozdony szélvédője betörött, a mozdonyvezető könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen ellátták a mentők. A Szlovák Vasút Társaság az érintett szakaszon pótlóbuszokat indított, az Eurocity vonatok pedig Galánta és Nagyszombat felé kerülő útvonalon közlekednek Pozsony irányába. A Vasúttársaság szerint a forgalom várhatóan csak az esti órákban állhat helyre, az utasokat pedig arra kérik, hogy számítsanak késésekre, és kövessék a Vasúttársaság aktuális tájékoztatásait. A Szlovák Tudományos Akadémia szakértői szerint a 4 nemzeti park, a Tátrai Nemzeti Park, az Alacsony-Tátra, a Polonyiné és a Kisfátra jóváhagyott övezeti besorolásai nem tartalmazzák a tudósok által a Környezetvédelmi Minisztériumnak benyújtott ajánlásokat. Tomás Olszowski, a Zoológiai Intézet munkatársa szerint a tárca csak kozmetikai módosításokat hajtott végre, így a dokumentumok nem felelnek meg a helyreállítási terv feltételeinek sem. A kutatók kiemelik, hogy különösen az ősi erdők védelme nem elégséges, ami fakitermelési és útépítési kockázatokat hordozhat. A Környezetvédelmi Minisztérium ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az övezeti besorolásokat szigorú szakmai kritériumok alapján készítették el, és azok a nemzeti parkok modern működését szolgálják. A kutatás, az innováció és a modern technológiák fejlesztése új lehetőségeket teremt Szlovákia és Svájc gazdasági és tudományos együttműködésében, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter, miután búcsú látogatáson fogadta a svájci nagykövetet. A tárcavezető szerint a két ország kapcsolatai hagyományosan barátiak és stabilak, és a jövőben is fontos cél a gazdasági és politikai párbeszéd erősítése. Kiemelte a kutatási és innovációs együttműködés, valamint a startupok támogatásának jelentőségét is. A felek áttekintették a második svájci hozzájárulás programját is, amely 2029-ig mintegy 47 millió eurót biztosít, többek között oktatási, környezetvédelmi és egészségügyi projektekre. Szlovákia és Svájc közötti kereskedelmi forgalom 2025-ben 2,2 milliárd eurót tett ki, és több mint 70 svájci vállalat működik az országban. Az eddigi adatok szerint 21 ember meghalt, további 86-an pedig megsérültek a Kijevet ért ma éjszakai, eddigi legnagyobb orosz légi támadásban. A mentő alakulatok továbbra is túlélők és áldozatok után kutatnak a romok alatt, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint Oroszország több mint 70 rakétát és csaknem 500 drónt vetett be az éjszakai támadás során, és megtorlást ígért. Holnapra gyásznapot hirdetett. A támadások idején mintegy 52 ezeren kerestek menedéket a metróállomásokon. Az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas újabb szankciókat helyezett kilátásba az orosz hadipart támogató szereplőkkel szemben. Sulyog Tamás magyar államfő ma Budapesten fogadta a Velencei Bizottság delegációját. A találkozó hátterében a kormányzó Tiszapárt alkotmánymódosítási javaslata áll, amely lehetővé tenni Sulyog eltávolítását, amit az elnök korábban az Európa Tanács testületénél is kifogásolt. A kormány részéről Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezte a javaslat előterjesztését és a bizottsági vizsgálatot is. Áder János volt államfő szerint az eljárás alkotmány ellenes és súlyos politikai következményekkel járhat. A Velencei Bizottság közölte, hogy gyorsított eljárásban vizsgálja az ügyet és budapesti egyeztetéseket is tervez. Teherán bejelentette, hogy az iráni hadsereg határozza meg a hajók útvonalát a Hormuzi szoroson keresztül, amely a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala az energiahordozók szállításában. A hadvezetés közölte, az áthaladó hajóknak kötelező az Irán által kijelölt útvonalat követniük, az engedetlenségre pedig azonnali és határozott katonai választ ígértek. A szoros stratégiai jelentősége miatt a bejelentés nemzetközi aggodalmat váltott ki. Az amerikai Egyesült Államok szerint a hajózásnak szabadnak kell maradnia, és nem lehetnek korlátozások vagy díjak az áthaladásért. A Hormuzi szoros forgalma az utóbbi időszakban már több alkalommal is feszültségek célpontja volt a térségben. 8 nappal a pusztító venezuelai földrengés után élve mentettek ki a romok alól egy 43 éves biztonsági őrt. A férfi egy őrbódéban tartózkodott a rengések idején, amely megvédte a ráomló betontól és elegendő levegőt biztosított a túléléshez. A nemzetközi mentőcsapatok 3 napon át dolgoztak a kiszabadításán, miközben vízzel és folyékony táplálékkal látták el. A június 24-i 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések halálos áldozatainak száma már meghaladja a 2000-et, több mint 11 000-en megsérültek, és az ENSZ becslése szerint mintegy 50 ezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebola járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 400-at, közölték a helyi egészségügyi hatóságok legfrissebb adatai. A betegség 438 ember életét követelte, a fertőzöttek száma pedig 1406-ra emelkedett azóta, hogy május közepén hivatalosan is járványt hirdettek. Az egészségügyi intézet szerint a tényleges esetszám valószínűleg magasabb lehet, mivel a vírus terjedése hetekig észrevétlen maradt. A szomszédos Ugandában is megerősítettek már 20 fertőzést. Az ebola súlyos, gyakran halálos kimenetelő vírusos betegség, amely közvetlen érintkezéssel terjed fertőzött testnedveken keresztül.
5: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
9: A tengeren túli futball VB 21. játéknapján is 3-16 döntős mérkőzést rendeztek. Harry Kane duplájával Anglia hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Kongót, és a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkozik. Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2 arányban verte Szenegált, amely a 86. percben még 2-0 vezetett. A VB történelem legkésőbbi góljával a túlóra 125. percében értékesített 11-essel jutottak tovább a belgák. A legjobb 16 között az amerikaiakkal mérkőznek, akik 2-0-ra nyertek az utolsó fél órában emberelőnyben futballozó Bosznia ellen. Figyelemre méltó, mindhárom társházigazda bejutott a nyolcaddöntőbe. Elsőként Kanada, aztán Mexikó, harmadikként pedig az Egyesült Államok. A belga válogatott színeiben Romelu Lukaku 130 mérkőzésen 92 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott. Ezzel a nemzetközi válogatott futball történetének 5. legeredményesebb gólszerzője, az európai játékosok között pedig a 2. helyen áll. José Barroso, a Braga korábbi csapatkapitánya szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon, Cristiano Ronaldo pedig 41 évesen a VB-n is tud kimagasló teljesítményt nyújtani. A bosnyák Edin Dzeko lett az első 40 év feletti mezőnyjátékos, aki a VB kieséses szakaszában pályára lépett. A csatár 40 éves és 106 napos korában volt kezdő a mahajnali mérkőzésen, amelyet Bosznia az Egyesült Államokkal vívott, és veszített el 2-0-ra a nyolcaddöntőbe jutásért. Ma este péntekre viradóra és kora reggel 3 találkozóra kerül sor a nyolcaddöntőbe jutásért. 21 órától Spanyolország Ausztriával, 1 órától Portugália Horvátországgal, 5 órától pedig Svájc Algériával küzd a legjobb 16 közé kerülésért. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Az Udvardi Panna, Isabel Haverlág, magyar-holland kettős 4-6-6-4-4-6-ra kikapott a Peyton Stearns, Julia Starodubceva amerikai ukrán duótól a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének nyitófordulójában. Olimpiai bajnokok és világcsúcstartók érkezését jelentették be a július 14-én sorra kerülő atlétikai magyar nagydíj szervezői.
5: Időjárás.
7: Holnap ismét változóan felhős, inkább derült égbolt lesz jellemző, napközben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén még elvítve előfordulhatnak záporok vagy viharok. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Mérsékelt északnyugati irányú légmozgás várható. Adászáró hír összefoglalónkat, a napzártát hallották 2026. július 2-án csütörtökön. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várom Önöket. Kubányi Péter hangmester nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép estét, kellemes időtöltést kívánok. A viszonthallásra!

ještě přijít mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus.